0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Bohemia Rhapsody, azt fejből tudom, hogy 5 perc 55, és szinte megegyezik a két hossz. Na, a lényeg az, hogy itt van a nyár, a jó idő, a kerti partik, a kabriózások időszaka, és ez a dal szépen menetel a top 50-es listánkon is. Jön Alex Kenji!
1: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék, egész nap

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a világ egyik első számú DJ-je, Martin Garrix, hát sokszor vezette már a DJ meg top 100 listát. Tavaly évvégén az ezüst érmet szerezte meg, vagyis ő lett a második, David Guetta meg az első. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi 1-2 évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen jó fej srác, mind a mellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgy,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ producer Joe Ecory, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Easy Bizu vokájával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Nem sokára az a szupersztár, az a szerethető szupersztár, aki ott volt múlt pénteken Taylor Swift esküvőjén, hát mondjuk a fél sztárvilág ott volt, úgyhogy könnyebb lenne olyan neveket mondani, akik nem voltak ott az 1000 fős lagzin. Munkakapcsolat, barátság, nagyon sok minden összeköti őket. Ed Sheeran érkezik, és az Azizám, a Tudás Perc

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: gonna see.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rex és az újdonság a New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres nemes Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el, a 11-et. Hát nálam most ez a number one, hozom már is Ray-t.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és 100% liba bőr a folytatásban. Jön már is a brit szupercsapat, a Rudimental. Sokkal több, mint drum and bass, liquid funk, jungle, breakbeat, soul, és mindig fantasztikus hangokkal dolgoznak együtt, itt például Ella Eyre énekesnővel, és ha nem lenne elég az audio élmény, van hozzá egy nagyon fantasztikus videoklip is, a San Franciscói születésű BMX bajnok Kurt Jäger balesetéről és a felépüléséről szól. Aki még nem láttam, tényleg érdemes rákeresni. Rudimental, Ella Eyre és a Waiting All Night. Egy nagy klasszikus szól már is. Van-e, hogy a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: A héten megkezdődnek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Napos és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei Pécsi Nyári Színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok, a Káptalan Kert szabadtéri színpadán és a Bóbita Báb színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyertes Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az eső nap pedig július 12-e. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek szombaton tartandó program tematikájában a Rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket. Lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg ellátásban. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 óra órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de ízé? Szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik
1: be. Úgy, ez egy romantik dap. De tessék, győzik-e? És ezt láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e?
1: De ide miért jutunk? Hát van ez még az agyamba?
3: Igen, szeretem őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dologra emlékezhetnék.
3: Akkor már inkább a García Bamboléó.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írt ezt?
3: Júj, de szar!
1: Ez
3: de
1: nem érettségi tétel.
3: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem ez úgy ég!
2: És előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen,
1: ez rendesen. Jó, de akkor versbe, oké.
2: Versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
3: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel rovatunk?
3: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
1: a
3: simán.
1: Dallam
3: nélkül kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni mert most. Igen.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
1: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: Tudta. És sír közben.
1: Sírok közben, mert tudod.
3: Addig csokonai, kérdezi.
1: Van még hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
2: De most, hogy tud ez győzike megtanulni?
1: Szerintem sem vagy őszintén. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt a Picsa együttese. Hadd szóljon.
3: Megvan? Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni
1: jó,
3: fogjátok.
1: Jó.
3: Mananao, mananiko, riko, iniko. De szar! Imádnak a szomorú szamurát.
2: Csak harcol értem.
1: Jó, de most nem várjál. Egy dolliról próbálj
3: meg. Földön égen. Hol volt? Hol nem volt?
1: Nagyon szeretem ezt a hangot, jó.
3: Élt egy szamuráj.
1: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
3: Igazi mesemondó nagy király.
1: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
3: Nem tudom hozni. Hát, vagy
2: elrögi, nem lehet.
1: Okay, keresd magadnak egy hip-hop boys.
2: Jó.
3: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi, a piszi, aki elhiszi.
1: Szár! Úristen! Jó, Isten, ez nagyon jó, a hangod
3: hiszi,
1: nagyon jó.
3: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Nem, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évben, ez nem lehet.
1: Tele a markom, tartom a kardom.
3: Tele a markom, tartom a kardom. Ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamuráj. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk, ez most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
3: És egyébként tombolsz, persze.
1: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a
3: szinkronizálni. Kéne, nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy, de szeretnék.
3: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szemem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
3: Mi ez?
1: Micsoda?
3: Mi az?
1: Ezt elírtad fel is?
2: Gyere, búj hozzám!
3: Ne, ez hát, is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
1: Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
1: a hegyekbe benne. Fönn próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
1: Differenciáltabb.
3: Azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk jó. A hegyekbe.
3: Ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden délelőtt.
1: Lassan.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
1: Nagyon jó, de az elejétöket, így az elejét, az a tétel mondotta.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
1: Bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: Itt viccesek elmondva.
3: Jó, egyébként elmondva felfoghatatlan.
1: Az Ákost az indián táncot, tessék.
3: Indián tánc? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
1: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak
3: idején. Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
3: Azt
2: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
3: Akkor haragudott meg?
1: Mit csináltatok vele?
3: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt. Egyébként
1: úristen, szerintem... kisgróf volt a nézését és a járását, ha az nagyon kevés lenne.
3: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
1: Figyelj, szegénynek születtem. Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Csak ilyen áldozati szerepet tudok szavalni.
3: Tessék, ez mi?
1: Igen.
3: Dübörög a lábunktól a föld.
1: De gyerünk.
3: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, olyan vagy, mint Latinovics.
1: Ugye?
3: Latinovics vagyok.
1: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálnak ezzel.
3: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
1: Júj, de jó!
3: Ez Emergency House volt,
1: amúgy, megvan? Amúgy a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasztani Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeket.
2: Jó, de... Lati, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről. Kezeket fel.
3: Még egy perc.
1: Isten, nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics isteni.
3: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
1: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
3: Szexvajon mit?
1: Igen, de úgy, ahogy az előbb.
2: Szexvajon mit? Ezt egyből fölismeritek.
3: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
3: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem alhatsz el.
3: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt, 1997.
1: És ez az is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
3: Jó, és akkor itt, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na meg, van.
1: Ez a szex vajon mi?
3: Ez a szex, szex vajon mi?
1: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
3: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át, találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajon mi?
2: Ez vajon mi?
1: De ezt próbálnál meg latinom, hogy
2: csak a szex vajon mi? Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrént tudja szerintem.
1: Vajon mi?
3: Vajon mi?
1: Nem tudom, a baj, azt, hogy vajon mi, azt nem tudok komolyan mondani.
3: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezded, és mutasd ki a szex vajomi! Ha szeretsz vajomi! Nem, ilyen volt? Ilyen volt?
2: A szex vajomi! Ha szeretsz vajomi!
3: Szemben menj, ez baby, ez a szex! Őnek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
1: Mit csinál most a pén?
3: Hát ez
1: hol,
3: egy jó
1: hol jártál a fájdalom?
3: Én nem tudom, kérdést. Hol van.
1: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben a produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
3: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
1: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
3: Jó, tudod? Ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
1: Betonon hasadok.
3: Igen. Igen.
1: Hát ez nagyon könnyű
3: igen,
1: volt.
3: Igen, ezt mondom, ez első sor, de milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
1: Jó.
3: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
1: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsületek.
3: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, valami. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
1: Vörös Sándor, a Didi.
3: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
1: Úristen, annyira éreztem, hogy a férfi Didinek hívja mellett. Nem?
3: Olyan, Didi, van annyira egy szar. Annyira infant Didi.
2: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
3: Igen. A Didit az anyád úristeni, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
1: Jó, még egyet
3: tehát, hogy még mindig
1: el.
3: Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
1: Ezt talált ki.
3: Okay?
1: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
3: Jimmy, bukott diák, persze.
1: Nem bírom a szenvedést.
3: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
1: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
3: és olvasva, dobbert. Igen, olvasva százszor durvá, mint énekelve.
1: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
3: Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lukullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Reklámot hallottak.
12: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: baby.
1: A bécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy asszonyt egy baranyai strandon. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt a sejjei strandon. Az Országos Mentőszolgálat adott hírt az esetről. Beszámolójuk szerint egy idős nő rosszul lett a vízben és elmerült. A fürdőzők kiemelték a már nem lélegző asszonyt a medencéből. A helyszínen tartózkodó két szabadnapos mentős, Hirt Norbert és Jelics Bálint pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, és riasztották a mentőket is. A segítségüknek köszönhetően az asszonyt a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállították kórházba. Vadgesztenyefákat, rózsaágyásokat és dézsás növényeket permetez hétfőtől a Biocom Pécsett. A társaság közleménye szerint a növényvédelmi munkákat hétfő és csütörtök között végzik el az éjszakai órákban. Naponta este 10 és reggel 4 óra között számíthatunk a permetezésre. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek. A permetezés tervezett menetrendje a Biocom hivatalos oldalán érhető el. A munkavégzés az érintett utcákban zajjal járhat. Július 6-ától módosul a pécsi hullámfürdő nyitvatartása. Az intézmény vezetése azt közölte, az elmúlt hetekben bevezetett kora reggeli nyitás nem tűnt vonzónak a strandolók szemében, alacsony volt a kihasználtság, így hétfőtől a strand naponta reggel 8 és este 7 óra között várja a vendégeket. Hőségriasztás esetén pedig este 8-ig tartanak nyitva. Fontos tudni, hogy ez a változás csak a strandot érinti. A sportuszodat továbbra is reggel 6 órától várja az úszókat.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt! Kívánom mindenkinek, Feri, hello, jó reggelt!
2: Szevasztok!
1: Zsülci Anna, Júlia másik oldalon, ugye Laci helyett, és Eszter. Eszter még nincs, de Eszter jön majd.
3: Persze, mindig jön, tudjátok.
1: Eszter jön majd, úgyhogy kiegészülünk, kibővülünk, és szupercellák, zivatarok?
3: Igen, ez vár ránk.
1: Ez vár ránk? Ezt olvasom most ebben a pillanatban, csak hogy azonnal valami riogatással induljunk. Ez mi? Ez hol lesz?
3: Mindenhol.
1: Mindenhol ez van?
3: Mindenhol.
1: Mindenhol.
3: Mindenhol.
1: Jó, van, nem baj. Hát, ja igen, 50 fokos hőséggel riogatnak. Mi hol? 23 fok van meg.
3: Most 20. még igen, de 30 lesz napközben, és aztán jön majd a további jó idő. Hőkupola van.
1: Megint jön a hőkupola.
3: Igen, megint hőkupola, zivatarok, záporok. Ez azt jelenti, hogy annyira hőkupola van, hogy csütörtökön 26 fok lesz.
1: Azért. Tehát, hogy az annyira azt még én sem látom, azt a hőkupolát.
3: Ez olyan hőkupola, ami ránk borul, de nem megy alá a meleg. Érted? Tehát ez a kupola fölött lesz meleg.
1: Igen,
3: ez egy
1: igen.
3: Különleges hőkupola lesz majd. Ilyen normál 30, hát nyári 30 fokokat írogatnak, vagy mond az időjárás jelentés, egészen hosszan.
1: Nekem mindegy, egyébként hány fok van, a szél álljon el, mert ez a Balatonok a partján, ez annyira erős, hogy a fejed megfájdul két nap után lent a parton. Tehát mindegy, ha 20 fok a 30, csak ne legyen ez a jeges északi szél, mert ez az, ami ki. Kigyilkol egyébként. Mind az időjárás hőmérséklet mindegy.
3: Menjél be a szobába, azt csukd be az ablakot.
1: Az egy jó.
3: Nem kell itt
1: az
3: sírni.
1: Az egy jó megoldás. Na, mikor jöttetek meg? Ti tegnap érkeztetek.
3: Ugye a gyengék csütörtökön eltűntek a túráról.
1: Igen.
3: Szeretném mondani, hogy mindenki, aki nálam érdeklődik, hogy hol van Sebestyén Balázs, az...
1: Ki érdeklődtek? De hogy?
3: Hát mindenfajta fórumon. Hol a Balázs? Már írtam. Meghalt.
1: Igen, elütötték.
3: Írtam, belelöktük a szakadékba.
1: Igen, mert hogy ugye ketten leváltunk rólatok csütörtökön, igen, mert lett igen. Volna dolgunk, meg volt is.
3: Ha volt is dolgotok, ti megoldottátok
1: csütörtökön. Jó reggel.
3: Tettek, mi meg tegnap értünk haza.
1: Ti tegnap értetek haza, mi csütörtökön. Én, van aki motoron, van aki repülőn. Én ugye Milánokból vissza repültem, és a motoromat meg hazahozták.
4: Milán!
1: Jó reggel!
4: Akkor már értem azt a pulóvert, amiben pózoltál a múltkor. Odakint szondáznak.
1: Ne. Ja, ne
4: csináld. A hegyen végáll a sor egészen a hídig, mondom mindenkinek, négy kedvesnek tűnő, nem tudjuk milyen szándékkal érkező motoros rendőr szondáztatta a lámpánál, emiatt teljes a dugó, gyakorlatilag 1 km/h-val lehet haladni.
1: És melyik irányban? Erzsébet híd át-vissza...
4: Mind a két irányba. Ami megy. Mind a kettőbe van?
1: Mind a kettőbe szondáznak.
4: Komolyan? Én a másikat nem is néztem. A méregtől nem látta a másik oldal.
3: Na, inkább beszéljünk arról, hogy azt mit fújtál. Van-e akkor,
4: vagy nincs? Két unikomot és egy kis sört.
3: Az mekkora lenne, hogy elvették a jogsimat, mert mi?
4: Nem, hanem az lenne, hogy tudod megfújod, és megmondják, hogy mit nyertél. És azt megijattadok a helyszínen.
3: Két unikom, egy sör, mehet tovább.
4: Igen, köszönöm. Akkor még egyet.
3: Ez a balatonosok miatt van, mert mit csináltok? Egész hétvégén irkávékat isztok, fröccsöket isztok, reggel bejutok a kocsiba, motorra szálltok, és jöttök a fővárosba, igenis, tessék szondáztatni.
1: Ez igaz.
4: Négyen ember kell egy szondáztatáshoz? Igen. Hogy kit ugyanak engem szednek kocsiból, ha túl részek vagyok?
3: Mert egyszerre többet tud, nem? Vagy egy szondáztat, csak három nézi, vagy négy szondáztat.
4: Szerintem minden sorban szondáztat valaki, és plusz még nézi valaki. Lehet, az, hogy ez egy
1: az elkapó. Egy, aki elindul a Ford Fiesták után, akik kilőnek. Ja.
4: És van már ilyen, tudjátok, ilyen telepeszállásotok, mint a cowboyoknak, amikor leszállnak a hosszú lovaglás után a lóról?
3: Persze, úgyis alszunk.
1: Hát pont ezt beszéltük, Feriek tegnap jöttek meg, az nem rövid. Én egy kicsit rövidítve csütörtökön, az se volt rövid. Ugye én azt éreztem, hogy úgy elég is volt. Tehát, hogy úgy...
3: Figyeljetek, azon,
1: én már csütörtökön repülőre ültem.
3: 7, 8, 10, 14 évvel vagyok idősebb mindenkinél. Én vagyok ugye
4: az a egész
3: tata,
4: világon, ugye?
3: A papa, a csapatba, akinek már csorog a nyála, meg nem bírja tartani a különböző... Hogy ezek a fiatalok, ezek mit összesírnak?
4: Puhányok!
3: De tényleg.
4: Semmi
3: Semmik vagytok, érted? Pedig megkérdeztem előre.
4: Szaktalári!
3: Köszönöm. Ez igen. Köszönöm, ezt föl fogom venni, és amikor túrára megyünk, ezt fogom egész nap a fülükbe nyomni. Még meg tudom mutatni, van egy WhatsApp csoportunk, ott én bedobtam a túratervet, mindenki így pesgőzött, hogy igen, menjünk oda is! Hú! Amikor megcsináltam...
4: Már a WhatsApp csoport maga is véleményes. Tehát, hogy, az, hogy azt csináltatok, nem pedig...
1: Ott gyűlnek, hát mi csináljuk, ott gyűlnek. Ott vannak, ott vannak ők. Én Signál, Telegram, de át kellett mennem. Az öregék ott nyitottak csoportot.
3: Az öregék. Ott megkérdeztem, hogy ne rövidítsek, bírni fogjuk. Menjünk, a Duna forráshoz is el akarunk menni. Igen, Liechtensteinbe, oda is! Svájcba menjünk, igen! Mondom, vissza is kell jönni.
4: Tipikus Balázs.
1: Nem, én voltam benne. Nem voltam benne. Én csütörtökig jól voltam. Én csütörtökig már repültem, mert pénteken este lett volna egy dolgom. Ahova aztán nem tudtam elmenni, de én már csütörtökön itthon voltam. Tehát mire ők motorra ültek, én már szálltam le itthon, úgyhogy...
4: Belepisíltetek-e a Duna forrásába?
3: Bele.
1: Azt írtad nekem.
4: Agit, hogy... ne is gyere haza akkor. Akkor nem te vagy. Igen. Akkor nem te vagy az ember, ezt nem csináltad meg. Igen, megtörtént?
1: Meg. Ugye egyébként az tényleg durva. Ott állsz két forrás egyesülésén, és onnan indul. Ott indul a lábadnál. Onnan hívják Dunának. Egészen durva. Két forrás balról jobbról bejön, középen egy szárazföld, leállsz oda, és ott nézed, és az a Duna. Egy pici patak, egy forrás, egy ilyen 6-8 méter széles. Hát mihez hasonlít? Mint egy, én nem tudom, mint egy kis, egy kőröshöz, vagy egy, vagy nem
3: se.
1: Is tudom.
3: Semmi.
1: Kisebb. Tehát egy kicsi.
3: Két kis patak összefolyása, mit tudom én, 6 méter széles.
4: Itt tapták fel a fiúk? Itt fogyott el a türelem meg
3: nem,
4: a...
3: Nem, ott jók voltunk. Ott még
1: jók az, volt? Az talán a második nap volt, harmadik nap, szerdán. Szerdán értünk oda. Ott állsz a Duna forrásánál a Fekete Erdőbe, hogy onnan ered. Az, szerintem az megható. Az nagyon szép volt.
4: És mert tudtátok, hogy a Schwarzwald sonka az miért onnan, és hogyan onnan?
1: A Schwarzwald klinikre nem jutottunk el.
3: Oda már nem jutottunk el.
1: Oda nem jutottunk el.
4: Már hogy arra is bezárták. A Fekete Erdei sonka.
3: Az finom étel, azt sokat ettünk.
4: Meg a torta, igen. A Fekete Erdő torta. Na
3: azt
4: hagytuk
3: ki, látod? A Fekete Erdő tortát.
1: Azt nem ettünk.
3: De sonkát ettünk. Sonkát ettünk nagyon finomat. Meg az is tök jó volt ott, hogy innen elindultál itt ekkora a Duna, akkor Ausztriába fürödtünk benne, aztán mentünk, mit tudom én, Passaunál, ahol a három folyó összefolyik, és akkor így láttad, mentél fölfelé, hogy egyre kisebb, egyre vékonyabb, és ott állsz a izénél a születésénél. Nagyon nagy volt.
4: Egy stáb kellett volna, srácok, egy stáb, aki ezt lekövet.
3: Igen. Még az kéne.
4: Erre volt még szükség ott, hogy a Dunának az eredet történetét ott Rákóczi úr, ugye?
3: Nem én, ő volt az eredet történet. Az a fajta bácsi volt egyébként Balázs, aki tudod így telefonon olvassa, hogy hívják ott az információkat, és utána úgy adja elő, mintha ez fejből menne.
1: Most balra fordultok, ott van ez a patak, jobbra fordultok, ott van ez a patak. Amennyiben ide álltok, ott látjátok, hogy összér. Ennyi vízhozammal, ilyen szélesen, ennyi országon keresztül, érted? Hát ott kis idegenvezetést tartottam.
4: Ami egy double decket előhúzhatott volna még a farzsabébe, aztán azon így körbe menni. Nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen tanulmányi úttal töltöttétek a nyári szünetet.
1: Tanulmányi út volt, kulturális tanulmány.
3: Megyünk, nem italokat fogyasztani, érted?
4: Elbírom képzelni ezt, elbírom képzelni. És milyen volt az éjszakai vendéglátás? Voltak bögyös osztrák nők, akik hozták nektek a korsósöröket?
3: Ott is voltak mindenütt, de csak egy estében rúgtuk el egyébként a pöttyöst.
1: Ott nagyon, de nem volt vészes, nem volt vészes. Nem,
4: sírás vagy hányás volt a...
1: Egyik se. Viszont rászoktam a sörre.
4: Más is láttam ott a szádba, Balázs. Volt ott azért más.
1: Volt ott minden.
3: Azt a kezébe nyomták. Én tanúsíthatom, nem csinált ilyet egész úton. Elkezdett forogni, érted a videó, ezt egy hülye odaszaladt, így oda nyomta a kezébe.
1: És elhagytam, basszus.
4: Elhagytad azt is?
1: Nincs meg. És amit kaptam, az narancsos ízű volt, érted?
4: Narancsos.
1: Nagyon finom volt.
4: Hát pedig azt hallottam, hogy nem divatos.
1: Na hát.
4: Azt már nem szopogatják.
1: Azt már nem annyira, szopogatják.
4: Igen. Hát nem tudom. Na jó, és...
1: Na mindegy, gyerekek.
3: Mi van veled? Azt mondjad, mi van veled?
1: Nagy pihenés, nagy szünetek?
4: Én teljesen behódoltam.
1: Hát várjál, te eltűntél már ugye hétfőn vagy kedden. Tehát itt aztán
4: majd... Még felismertek itt a portál.
1: Itt két hét pihenés volt, kérem szépen.
4: Úgy is azt mondja.
3: Ki az maga itt? Mit keres?
4: Igen, hát volt minden. Hát gyermekeknek különböző színvonalas programokat készítettem, és ezek történtek végül. Két héten
3: keresztül egy szórakoztatóipari központ voltál.
4: Így van. Tomboltak rajtam a kis taknyosak.
3: De örülök, hogy ebből kinyújtott
1: az kemény.
4: Igen, meg voltak fellépések közte, de úgy jó volt, mert a cirkadián ritmusom helyre billent, ugye, majd most jól elromlik, és nagyon sok, volt ugye limonádéstand projekt, megvalósult, ahol nagy összegeket limonádéztunk össze a gyerekeknek.
3: Többet kéne áruljanak, szerintem minden nap.
4: lehet, hogy én vagyok az az ember, akinek ez a legjobban áll, mert kiálltam megfélemlíteni az embereket az útszélére. És...
3: Vegyél limonádét, vagy megöllek.
4: Igen, és a gyerekek ezt nagyon hamar eltanulják amúgy. Ez a limonádé, de finom limonádé. Úgy, hogy rettenetes, kellemetlen, kellemetlen. Ezt én csináltam, és aztán utána rájöttek a gyerekek, hogy inkább akkor ők. Tehát, hogy bármi csak
3: igen,
4: ezt ne.
3: Igen, ne szégyeljék már magukat az anyjuk miatt.
4: Ezt ne, és akkor megvadultak, jó volt. Hát ilyenek, mondom, én unalmas életet élek, de én szeretem.
1: Jó volt az, akkor nem utaztál külföldre, csak ilyen itthon.
4: Igen,
1: itthon
4: és még. Az egyik hallgató egy nagy híres hát, keverőgépgyárnál dolgozik, úgyhogy vettem egy akciós dagasztógépet magamnak.
3: És a sütemények, és a kis házi tészták.
4: Hát ezt megették a sáskák, ráják. Ezek mind azok kis kezeikkel ragadósokkal.
3: Ez a kis keverőgép, ez Nyíregyházán van, vagy Budapesten?
4: Nyíregyházán van, hát itt nincs hely neki. Ott tagaszt.
1: De egy lett belőle valami? Készült?
4: Dolgok készültek, igen. Na. Mindenféle voltak ilyen tekercsek.
3: Azért kérdeztem, hogy hol van, mert ha Nyíregyházán, akkor abból mi nem eszünk.
1: Abból sajnos, nem kapunk.
4: Igen, hát ez
3: kérjél már egyet ide is.
4: Minden rezidenciámra kell egy dagasztógép, mert különben hát baj lesz.
1: Na, de akkor használod. Tehát
4: használtam,
1: akkor...
4: háromszor használtam már. Úgyhogy tulajdonképpen hivatalos pék vagyok.
3: Igen.
4: Tehát ezzel meg is vagyunk.
1: Az 5 használatot eléri, akkor megérte megvenni.
4: 5-öt?
1: 5-öt. 5-öt, nem állszunk. Még 2 van, és akkor azt mondjuk, az úgy megérte.
4: Aki valaha gondolkozik ilyesmi, csak egy tanácsot hagyadjak, hogy van egy ilyen műanyag pere, amit rá lehet rakni a keverőtára, hogy azt nem azért adják, mert az megvédi a porosodástól, hogy szóval azt tegyétek rá az első alkalommal, mert...
3: Sikerült összekarcolni az egészen.
4: Nem, gondolom. Nem, hanem mint amikor az ilyen fizikai kísérleteknél egy másfél kiló liszt így az arcodba robban, mert az első keverésnél, nem túlzak, egy délután takarította utána, egy délután, úgyhogy...
3: Te is az vagy, aki nem olvassa el a használati utasítást, ugye?
4: Hát ez a gyengéknek való.
3: Persze, tudom. Hülye vagy? Majd 2 vannak a stúdióban, akik így élnek.
4: De miért elolvasod mindent?
3: Azért van, hogy elolvasod, és akkor ráteszed.
4: És akkor miért jártam egyetemre? Hogy a rájön
3: mert
4: magamtól?
3: Ott azt kellett volna, hogy megtanítsák, hogy ön olvassa el a használati utasítást.
4: Viszont szeretném elmondani, hogy nagyon rossz irányt vett a világnak hát az egész gondolkodása. Elment az IKEA-ba venni egy napernyőt a gyerekeknek, hogy ne budjanjanak meg a napon a citromos limonádi árusítás közben. És képzeljétek el, most már nem olyan talp van ez egy napernyőnek, hogy tudod így lerakod, és akkor megáll, hanem homokzsákot tesznek rá, hogy ne fújja el, amivel még úgy egyet is tudtam érteni. Megvette, mondták, hogy meg kiadják az igönt, az a neve, igön.
3: Igen.
4: Kiadják az igönt. Jó, vártunk rá egy rendes ilyen kormányablakos időt. Majd kiadták az igönt, és olyan könnyű volt a homokzsákos doboz. Hát, ezt
3: homokot ne, persze, neked
4: hát
3: kell
4: a homokot azt nem adják az igönhöz, az nem.
1: Be homok kellett gyűjteni a homokot.
4: Csak az igön.
3: Igen van, de igen.
4: Homok az nem. Hát homok az nem. Aztán menni kellett még a tüzépre. Ilyet el tudsz képzelni, hogy ez, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy teljesen természetes ilyen folyamata annak, hogy te felállítasz.
3: Napernyőket,
4: hogy még beugrasz a tüzépre, ahol 2 kedélyes úriember majd megrakja neked a zsákodat.
3: Meggondolj, hogy szegény IKEA-s dolgozók majd homokzsákokat fognak pakolni? Nem fognak. Ő a homokzsák zacskóját adja neked oda. Azt tegyél bele.
1: De hova viszed a homokzsákot? Hát régen vizet tettél bele abba a tartályba.
4: Nem, most egy nagyon olcsó fém, ilyen négy állású, ilyen, tehát ilyen láb van, ilyen csirkeláb, és arra kell rárakni a homokzsákot, és a homokzsák másfélszer annyiba kerül, mint az igön.
1: Az kemény.
4: Másfélszer.
1: Viszont az 50 kilós homokzsák, az semmi nem fúj el. Tehát az nincs az a passzacél, ami fölborítja. És akkor megtöltötted?
4: Igen.
1: Mondjuk jó, azt értem, hogy egy 50 kilós homokzsákkal senki nem akar hazamenni. Tehát, nem. Hogy...
4: De ezt nem értem, hogy miért nem mondják meg? Akkor vagy miért nem lehet venni egy rúddal még homokot bele?
1: Igen,
4: nem?
1: Hogy legyen ott egy ilyen homok feltöltő kavicsbánya. Igen. Úgyhogy jó, hát komoly gondok ezek azért komoly a szabadság gondok. Alatt.
4: Látod, ez az édes csíkusom.
1: Jó, de a szabadság erről szól, ilyen problémákat kell találni. Tehát ezt elmenni és homokot szerezni.
4: Figyelj, ihattam volna és írkávékat, és mulathattam volna a barbizomba, de helyett.
1: A medencéje sem adnak 10 köbméter vizet.
3: Érted? Na, érted, azt is üresen
4: kapod. Felfoghatatlan nehézségek.
1: Igen.
3: A lufit is neked kell felfújni.
4: És aztán, amikor már megszereztem bele a homokat a tűzépen, akkor láttam, hogy egy nagyszerű építkezés zajlik a házunktól 1 kilométerre, úgyhogy éjszaka belapátolhattam volna.
3: Hány kiló homok kell igönbe?
4: Nem én emeltem meg. A férjemnek eléggé guvat a szeme, úgyhogy szerintem sok...
3: Sok
4: guvadós volt az igön.
3: Figyelj, a zsákba, a homokzsákba nem lehetett volna vizet tenni?
4: Nem, mert átereszti.
1: Az átfolyik.
4: Igen,
1: az átfolyik.
4: Két zsák van benne, van egy ilyen nyeles zsák benne, és az ez most furcsa hangzott, de így van.
3: Nyelezsák.
4: A nyelezsák, és az nem elzárható. Tehát nem tudod belezárni a vizet.
1: Na jó van, gyerekek.
4: Most mondd meg, szólj hozzá.
1: Komoly problematikák ezek, azt kell, hogy mondjam. Elmentek a rendőrök közben, üzentek, vége a szondáztatásnak, Ricsi elküldte. Jó fejek voltak, Eszter, elmentek, igen, és egy idős bácsi sétál az M31-esen a Gödöllői reptérnél a Nullás felé vezető oldalon, Dani drága vagy, hogy elküldted, köszi. Megyünk, jó, Zsülci integet, szokásos mederben zajlik a dolog, akkor fél hét van, játék, és aztán úgy szépen a nyára való tekintettel, sok muzsikával, beszélgetéssel, vidám hírekkel jövünk vissza. Mindjárt jó, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: A héten is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Számottevő csapadékra ma sem kell számítani. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV revizorai ezen a héten sem tétlenkednek, újabb helyszíneken várhatóak ellenőrzések, közölte honlapján az adóhivatal. Kedden Harkányba látogatnak, a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik majd, csütörtökön pedig Pécsett a belvárosban a fagylaltozókat keresik fel. Továbbra is a megye egész területén lehet számítani az érkezésükre, a szezonális zöldségeket, gyümölcsöket értékesítő kereskedőknél. A revizorok a számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek üzemeltetését és a foglalkoztatottak bejelentését is vizsgálják. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastélyparkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában, emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Ezt a fost. Hát azért azt látom, hogy azért az erék azok nem sokat változnak.
2: Nyáron szívem, hát mit vársz?
1: Nem akar valaki szólni a zenei szerkesztőnknek, hogy térje már részhez? Komolyan mondom.
3: Mit csinált ilyenkor?
1: De tényleg.
2: Tudod, elárulom neked, a Balaton partján fekszik.
3: Feksző.
1: Feksző.
2: Ott feksző. Nem ám zenei szerkesztő.
1: Azt a világ tévedése ezen óta. De egyébként tényleg, nem is értem.
3: Igen.
1: Nem is értem, hogy... egy vidám reggeli tempós ébresztő műsort csinálunk, vegyék már észre, hogy segítsenek már egy kicsit ebben nekünk. Na mindegy, végre itt vagytok, sajnos a rivális adó műsora, mindegy, nem bántjuk. Itt vagytok, páromnak, kettőnek is mondom, aki a világ legszebb nője, hogy amióta újra titeket hallgatrak, reggel sokkal jobb a munkakedvem, bár lennék inkább vele, és hallgatnának titeket együtt, sajnos ez megmarad munkaindítónak. Fantás Duci küldte ezt nekünk, szeretlek, cica világ. Látod, még egy ilyet is üzent valakinek. Köszönjük szépen, Ducika, akkor úgy látszik, ő itt ragadt. Ő itt ragadt. Itten ragadt nálunk egyébként.
3: Itten
1: ragadt.
3: Mi lehet a konkurense amúgy a Fantás Ducinak?
1: Ki lehet a konkurense? Vagy...
3: A gírhes kólás.
2: Így van.
1: Ja, hogy úgy értem, hogy igen. A gírhes kólás, igen.
3: Na jó, mindegy.
1: 84 fokot mutatott a hőmérő, te jó Isten gyerekek.
2: Takamakám.
1: Az nem itthon, tessék?
2: Takamakám.
1: Taklamakán, sivatagban?
2: Ott, aha.
1: Azért az úgy már...
2: Ott egy kicsit elgondolkozol.
1: Azért az már azért, hogy tudszombi. Tudszombi lenni, igen.
2: 40 fölött oda vagyunk, ugye? Mi itthon 84 fok.
3: Igen. De ez hogyan történhetett? És volt, és pont nem, mi, hogy?
1: Valahogy gondolom egy ilyen napos részen egy sivatagnak a legforróbb pillanatában. Tehát ez nem városi hőmérséklet, igen. Annyira örülök, hogy vagytok már, nehéz időszakon megyek keresztül, hiányzott az állandóságotok, hogy minden reggel veletek kezdek. Puszi Marika és puszi Annának is. Köszönjük szépen. Vozinya, zöldfoki kapus 27 millió követőnél tart. Gyerekek.
2: Ilyet ment a csávó izé meccsen is.
1: 27 millió követőnél, kifogta az argentinok szemét, de aztán mégis csak tovább jutottak az argentinok, Messi a nyakába borult, viszont kiesett Brazília, gyerekek. Azért az mennyire durva.
2: Focizni kell, nem a múltból élni, hogy ötször megnyertük a VB-t, vagy nem tudom hányszor. Itt kell, most kell focizni.
1: A hollandék kiütötték
3: őket. Mikor fogunk beszélni Haalandról 45 percen keresztül, ez az én kérdésem.
1: Addig iszom egy kávét.
2: Tetszik?
3: Szerintem nagyon-nagyon jó pofa az a pali.
2: Jó pofa? Igen, jó pofa.
3: Nagyon jó pofa.
2: Kicsit erőszakos, kicsit...
3: Ezeket mind rólad is el lehet mondani.
2: Baltával faragott, de semmi a csávó.
1: Semmilyen nem a futballról szól. Magas, nagy, kövér, már testes, de hogy mégis robbanék.
3: Kövér!
1: A kövérnek nem kövér.
2: Nem, kövér én vagyok, de ő nem. Tudod, most mennyit teszik? 6000 kalóriát teszik meg a csávó naponta.
3: Csak halból.
2: De
3: rengeteg, én megnéztem, van életmód videója, elment venni egy nénihez húsit menge tejet magának, és akkor ő ezt a nyers tejet isza, nagy ribájsztékeket teszik, halat eszik, és teljesen kontrollálatlanul fogyaszt mindent, nagyon durva.
1: Igen, és ki is ütötték a gyengén focizó brazilokat. De nem, bár legalább góllal búcsúzik. Hát, az is egy vicc az a csávó. De jó.
3: Nekem tetszik a járása. A járása tetszik a legjobban. Megy fel. Úgy megy fel, mint egy ilyen...
1: Ő egy igazi viking harcos. Igen, tehát ő egy klasszik viking leszármazott. Ahogy kinéz, amilyen a haja, ahogy megindul, az Ibrahimovic volt hasonló testalkatú egyébként. És ma nagy meccs van. Ma portugál-spanyol. Az jó, és este 9-kor ráadásul, tehát nem ilyen éjszakai, éjjeli időben, úgyhogy az nagy meccs lesz. Az nagy meccs lesz.
3: És a portugálok tudják?
1: Hogy nagy meccs lesz? Én szerintem készülnek, szerintem a spanyolok esélyesebbek, de meglátjuk.
3: Milyen tapaszbárok lehetnek ott ilyenkor a háttérben, amikor ilyen nagy latinok verik egymást?
1: Igen, ezt ma megnézem, ez ma érdekel. Nem néztem sok meccset. Meg ugye nem is sokat voltunk külföldön, nem mindent láttunk, de azért egy spanyol-portugál, ezt ma 9-kor ezt megtekintjük.
3: És Viva España vagy a másik?
1: Hát én szerintem a spanyolok esélyesebbek, de Ronaldo miatt, meg a gyerekem miatt én a portugáloknak drukkolok.
3: Akik ugyanaz az ember, tehát hogy csak ezért. Igen?
1: Igen, szóval, hogy portugál győzelmet várok.
3: A gyerekeid megharagudnának rá, hogyha nem Ronaldónak drukkol, ezt akarod mondani?
1: A nagyobbik már nem, a kicsi az sértés.
2: Nem dobunk rá valamit. Erre a mai meccsre?
1: Szívesen fogadok, bár az a baj, hogy vesztésre állok. Tehát én nem fogadok a Ronaldoik ellen, hogy gyerek miatt Ronaldo rukorok. De szerintem elbukom, mert ja, a spanyolok jóval esélyesebbek.
2: Jó, így nem kell.
1: De hát ez futball.
2: De így nem kell. Hát mondom, hogy így nem kell.
1: Nem volt egyértelmű, hogy a norvégok megverik a brazilokat.
2: Mondjuk az tényleg nem.
1: És megtörtént, tehát hogy Én tartok erre egy tízest.
3: Egy tízes?
1: Húszas?
3: Elvitte a motor a pénzt?
1: Mi? De várj, rendes játékidő, végeredmény, 11-es, tehát csak a vége.
2: Ki az, aki tovább jut?
1: Ki az, aki tovább jut? Jó, tiszta.
3: Okay. Kis pénz, kis foci, srácok, tudod?
2: Nagy pénz, nagy foci.
1: 20-as a portugálokra.
3: 20-as!
2: 20-as akkor van a még ott, spanyolokra.
1: 20-as a portugálokra.
3: Itt behúzod. A halandra.
1: Behúzod. Ez most ablakon kidobott pénz volt, ahogy játszottak eddig a portugálok, néhány villanást leszámítva. Köszi, Juliska, drága vagy. De a fogadás
3: én
1: fogadás. Egy férfi nem szalad el a tételől.
3: Mert te most kire fogadtatok, nem figyeltem.
1: Én a portugálokra tettem, és ezzel elbuktam sajnos 20 ezer forintot.
3: Igen?
2: De akkor nem kell, akkor így ne. Én így nem szeretek.
1: Egy igazi férfi így tesz. Bátran előre a szakadékban. 20 rugó. 20.
3: Nagyon nagy referenciáik vannak igazi férfiakból, úgyhogy...
1: 20. Ez kecsen, gyerekek, 20.
2: 20. Jó, 20.
1: 20.
3: 20. Én minden pénzemet halandra fogom feltenni.
1: Jó, az tovább jutottak, úgyhogy fölrakatod.
3: Nézd meg, Annának is.
1: Fölrakatod.
2: Azt már tudjuk, hogy kivel játszanak?
1: A norvégok ejtették ki a brazilokat, és találkoznak. Hát, na, ez látod, ez egy jó kérdés, hogy kivel találkoznak.
2: Nem kérdeztem semmit, mert megzavarjuk saját magunkat.
1: De megtaláljuk, tehát hogy megfejtjük majd. Megfejtjük, úgyis megírják mindjárt, kivel találkoznak.
3: Azt hívják, hogy tegyél 50-et rá.
1: A portugálokra? Ilyen játék? 50 a portugálokra?
3: Hát így szép nyerni,
2: hát
3: nem?
2: Csak amikor... eljutottak valahogy idáig, hát nem?
1: Hát nem villantak azért olyan nagyon erőset. Jó, de a spanyoloknak is egyre jobban áll össze a játéka, tehát ők se voltak azért annyira fényesek. Angliával játszanak egyébként a norvégok. Most mit látsz?
3: Hoodies. Ő kicsoda?
2: Egy ember.
1: Nem tudom.
3: De most ő reggeli...
1: Mi van most vele?
3: Most ugye, hát akkor miért nézzük egy 2 méteres tévén a reggelit a tévé, hogyha nem lehet reagálni rá, hogy ki
1: lehet,
3: az ember?
1: Lehet, ha izgalmas dolog történik, de egy kopasz ismeretlen ember beszél, mert azért itt kell reagálunk.
3: Nem?
1: Egy fingom nincs.
2: Hogy lenne már műsorvezető? Hát, dehogy is.
3: Monológban kommunikál, az kinek engedik meg a műsorvezetőn kívül, ne haragudjál meg.
1: Egyébként igen, ő egyenesen a kamerában néz.
3: Egyenesen a kamerában
1: néz. Hajlandó, olyan vendég a reggeliben, hogy nem hajlandó műsorvezetőkre nézni.
3: Olyan, te rád néz, és leszidna téged. Igen, hát, igen. Elmondtam neked többször.
1: Van egy kopasz ember a reggeliben, aki nem a műsorvezetőkre néz, hanem egyenesen a kamerában. De a vendégszékbe ül, ami azt jelenti, hogy nem szeret a műsorvezetők szemébe nézni, ezért csak is kizárólag a nézők szemébe néz.
2: Szerintem ő elfoglalta a reggeli stúdióját, megölte a műsorvezetőket.
1: Ott vannak a szújóék. A kopasz csávó mégis a kamerába beszél.
3: Hang nélkül néztük, és olyan volt az egész, mint egy ilyen társadalmi bejelentés lenne, nem?
1: Túlszul ejtették.
2: Elfoglaltam a reggeli stúdióját, mától én vagyok a műsorvezető. Ezt olvastad le a szájáról.
3: Van mi is meg olyan volt az arckifejezése, mint a betiltjuk a szénhidrátot. Nincs több szénhidrát. Nem? Vagy teljes?
1: Igen, helyre tett mindenki.
3: Jó, mindegy.
1: Jó van, gyerekek, Mexikó angolt nézte valaki? Senki nem nézte Mexikó angolt. Nem
2: nagy
1: vagyunk.
2: Meccs volt.
1: Az nagy meccs volt, az is nagy meccs volt, igen, azt én se néztem. Igazából Pesten aludtam, és a gyerek rám írt éjszaka, hogy búcsúzunk Neymartól. Édesem, vége a Neymarnak, ezt írta. Nagy de cuki, vége a Neymarnak. Ezt írta vége a Neymarnak.
3: Neymar.
1: Támogassuk meg az időjárásokat, köszönjük, Ferenc.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Na, egy jó kis légkondicionálink is van. Hoppácska, és plusz nyereményünk van a fekete féligenemben, ami azt jelenti, hogy akkor viszont a héten reggeli.
2: Hey!
1: Bizonyám. Patricia, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Szia, Balázs! Én vagyok Patricia Kostenből.
2: Kufste!
1: Ez egy hangutánzó verseny, hogy egy felnőtt nő Patriciát játszik, esetleg egy férfi játszik Patriciát, vagy ő tényleg Patricia?
3: Ez a fekete-fehér igön, nem?
1: Kufstein várát is megnéztük, Patricia. Ott is motoroztunk, képzeld el.
5: Tudom, láttam.
1: Mit láttál?
5: Hát a Feri küldött olyan videókat.
1: Ja, láttad az Insta oldalát a Fergonak, és ott láttad Kufstein várát is. Megmotoroztuk, arra is voltunk.
3: Patricia, te hány éves vagy pontosan?
5: Tíz.
1: 10 éves vagy, Patricia.
3: Ez az a része a műsornak, amikor beengedtük a gyerekeket heti egyszer, emlékszel? Ezt pont egy másfél hónap ezelőtt beszéltük, és úgy látom, hogy valaki nem felejtette.
1: Patricia. És miért nem alszol? Hát szüneted van, reggel 7 óra van, de miért vagy ilyen korán fönt, Patricia?
5: Nem, még nem szünettem. Ma még egy hetet megyek még suliba, úgyhogy most ez a hét, és utána lesz szünetem.
3: Akkor még a cipőket varja éjszakánként.
1: De meddig van ott az iskola Kufstein váránál? Hát hogy van ez? Ti miért vagytok még ilyen sokáig iskolában?
5: Hát nálunk úgy van, hogy nekünk kicsit később van a nyári születnek majd a kezdete, de azért, azért majd a sulinak majd egy kicsit, hogy mondjam, meg van fordítva, mint Magyarország.
1: Oh, igen, hosszabb lesz. Később kezdődik, ezek osztrákok ezek, hát ilyenek ezek, te Patricia. Még ott a 30 fokban még ott ültetnek benneteket júliusba. De azt hiszem viszont ott aztán hosszabb az őszi, meg a téli, meg a tavaszi, tehát többet adnak belőle. Tehát rövidebb a nyári, de aztán több szünet van nektek máskor.
5: Hát igen, csak itt nem 30 fok van, hanem most éppen esik.
1: Esik az eső? Ja,
5: Istenem. Hát igen, mindenki hosszú nadrágban megy.
1: De cukjú el. Nagyon jó, Patricia, kit választottál játékra, és miért pont nem engem?
2: Pedig de.
1: Na, mondjad, bátran, ügyesen, mondjad, kit választottál?
5: Azért választottalak téged, mert nagyon szeretlek, és nagyon szeretek veled játszani, és már mindig, minden évben arra vártam, hogy egyszer felhívjál.
3: Ezt rögzítettük, ja. Patricia, ez még egyszer jól fog jönni.
1: De aranyos vagy.
3: Ez még egyszer jól fog jönni ez a...
1: Persze, ettől én nem fogok neked megkegyelmezni, de nagyon aranyos vagy. És erre vártál már egy ideje, hogy játszunk?
5: Igen.
1: Na jól van, Patricia. Hát akkor figyeljél ide. Elindítjuk a játékot, jó? Anyádik alszanak, vagy mit csinálnak? Mert olyan nagy csöndbe vagy. Senki nem súg neked, senki nem áll ott melletted.
5: Nem, a másik szobába vagyok.
1: Átmentél a másik szobába. Elkötötted apád mobilját, aztán átbandáztál a másik szobába.
5: Hát igen, a kutyám még kint ül, de azért hallgat ő engem, de hát ez egy kutya.
1: Igen, nagyon cuki vagy. Na, tényleg nagyon cuki vagy. Pedig nem szeretem nagyon más gyerekét, de te aranyos vagy. Jól van, Patricia.
3: Ez még jól fog jönni a bíróságon, ez a hangüzenet.
1: Patricia, figyelj ide, játszunk akkor egyet, jó? Felkészültél?
5: Jó.
1: Na, kész vagy, nagyon kész? Nagyon. Készültél kérdésekkel, remélem, jó? Na figyelj.
2: 3-2, tessék!
1: Készültél kérdésekkel, Patricia? Itt vagy? Uh-huh. Hallasz? Hallasz, Patricia? Hallasz?
5: Aha, hallak.
1: Tudod, hogy hát hogy is mondjam, keménynek kell lennem a korod ellenére?
5: Tudom.
1: Tudod? Izgulsz?
5: Uh-huh.
1: Szülők a másik szobában tapsolnak? Hallgatnak?
5: Igen.
2: Hogy kicsúszott!
3: Igaz, küzdelem volt, Patricia!
2: Ügyes volt, Patricia!
3: Ezzel most megkegyelmeztél Balázs bácsinak, hogy ne hozzon magára átkot, úgyhogy szerintem ez így rendben van.
1: Patricia, muszáj volt! Balázs az új Dévinti bácsinek.
5: Én nem aludtam ki magam.
1: Nem aludtad ki magam.
3: Nem szabad ilyenkor.
1: Nem aludtad ki magam.
2: Mit csináltál éjszaka, Patricia?
1: Meccset néztél biztos.
3: Már beszélhetsz,
1: már vége a játéknak, már mondhatsz mindent, már megnyertem.
5: Hát nem néztem focit, mert amúgy nem mindegyik ország érdekes nekem, csak néhány.
1: Na, csak néhány meccset szeretsz. Na figyelj ide, azért van egy nyereményed, ez egy nagyon jó kis nyeremény, hallgass meg, hogy mit nyertél, figyelj.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na?
5: Jaj, de jó!
2: Viszont csak Magyarországon lehet beváltani.
3: Anya, hogy a határon valahogy át kell avászkodni, de igen. Amúgy...
1: Gyertek át a határon, elküldjük a kis nyereményt, és akkor beváltjátok, jó?
5: Jó.
1: Na jól van. Akkor vigyázz magad, és örülök, hogy beszéltünk.
5: Én is.
3: Szia, Patricia!
1: Szia, Patricia!
5: Sziasztok! Ciao! Puszi, szia!
3: Hello!
2: Szia!
3: Szeretem, amikor teljesen felelőtlenek vagyunk.
1: Aranyos volt. Nagyon aranyos. Egyébként aranyos volt. Rettenetesen nem tud érdekelni más gyereke, de hogy tényleg nagyon
3: ezt
1: kedves.
3: Tudjuk.
1: Abszolút, én ebben nem kezdek el affektálni a gyerekekkel, nem játszom egy. Hányos a bizonyítvány, nem játszom, hogy kérsz egy csak. Semmi ilyen nincs bennem. Tehát az anyukája kérdezze meg ezeket. De ő nagyon cuki volt.
2: És
1: ő
2: ez egy kedves. Érted, itt ez egy véremenő játék.
1: Ez egy véremenő játék, nem kényelmezünk, de talpra esett volt, ügyes volt, aranyos volt, meg szimpi volt. Azon kevés gyerekek közé tartozott, aki szimpatikus van. Általában nem szimpatikusak a gyerekek.
3: Hát, ez egyfelől jó hír, másfelől meg rossz hír, de hát.
1: Arra gyorsan. Győrben van a Nagyia, úgyhogy át tud jönni akkor Burger King-ezni egyet.
3: Nagyia az már felsziszentette azóta az utalmány, ne aggódjatok.
2: Megy a dőzsülés a barátnőkkel.
3: Már ott áll a lányokkal sorban.
1: Aranyosan. Meg bátor volt, ők is. Kis...
3: Mi a Drive-nak a neve? Burger King Drive?
1: Drive-thru ugyanúgy.
3: Drive-thru?
1: Drive-thru. Ugyanúgy. Na jó. Azon nagyon úgy át tudsz menni.
3: Akkor már mama ott áll sorba szerintem.
1: Mama már viszi a Burger King utalmányt. Jól van gyerekek, 7 óra van mindjárt, 2 perc múlva van, pici reklám, meglátjuk valami muzsikát, de dobunk, és akkor jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Mikor Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
16: Közös kaland?
15: Igen!
16: Játék?
15: Igen!
16: Csak igazi mai slágerek?
15: Igen, igen, igen!
17: Igen! Igen!
15: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
16: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
15: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
18: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 10-én a világhírű tenor a Pécsi Bazilikában ad közös koncertet Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Ne hagyja ki! Jegyek a filharmonia.hu-n.
19: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
20: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
21: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
22: 40 éve robbant fel a Népstadion.
0: Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
17: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
22: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: utazás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Augusztus elején lejár a régi típusú személyik érvényessége. Napsütés és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyi igazolványok. A lejáratot a hatósági nyilvántartásba jegyzik be, arról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Akinek ilyen régi típusú igazolványa van, az a kormányablakban igényelhet új típusút. Ha az érintett állampolgár rendelkezik érvényes jogosítvánnyal vagy magánútlevéllel, akkor az új személyi kiváltása nem kötelező, de ajánlott. A részletekről a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg ellátásban. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a Baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt. Az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: Meleg nyári napunk lesz. A napsütést felhők és fátyol felhők zavarhatják a nap folyamán, elszórtan kialakulhatnak záporok, többfelé élénk lesz a szél, napközben maximum 27 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1!

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbúgyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek

0: Bence. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, visszatérve a szabadságról. Hát ezt nem mondom, hogy kipihenve, de legalábbis egy kicsit pihentebben itt vagyunk, és igen, megjöttünk. Eszter is itt van, Feri is itt van, mindenki. Mindenki visszatéregetett itt szépen. Fenyegessük ezzel magunkat, vagy a
2: ez
1: hallgatóinkat?
2: Nem ígéret, ez fenyegetés.
1: Ez a szám 4 óta harmadjára megy, írja valaki. Köszönjük
3: mert
1: szépen.
3: Mert megérdemlitek.
1: Ez van.
2: Ennyi, de tudod már fejből?
3: Ti akartátok, szeretitek. Ennyi.
1: Így van. Horváth autópálya Zágrában lépésbe halad, se baj, mert vár az Adria. Szabika küldte nekünk, jó reggelt, csicskák, hiányoztatok. Az OTI reklám hosszabb, mint a hírek. Jaj, ne is mondd, ez igen, ez úgy nem jó, ahogy van.
2: Felkészületlenül érte, Balázs.
1: Tessék?
3: Mit reklámozunk? A Szigetet?
2: Az after partit reklámozzák azért, mert Balázsnak most lesz ez a buli, amit ő magának megcsinált, és most akkor kitalálták, hogy hát akkor viszont a rádió, hogy neki lehetne egy after party.
1: Ugye nem is a rádió egynek, hanem az egész bulinak van after partia, de hogy minden évben a rádió egy az kér jegyeket. És akkor ő még, amikor már teltház van, ő még tud egy hétig jegyeket adni.
3: Menő.
1: És akkor ezeket a jegyeket lehet majd náluk megnyerni. De ez nem úgy, mint a rádió. Na mindegy.
3: Jó, túl hülye volt a kérdés is, hogy föltettem, most már. Amit
1: te még szabadságon
3: mondani.
1: Vagy lélekben, még a svájci Kufsteinváránál, vagy ausztriai Kufsteinváránál ragadtál, igen.
2: És hol az ajándékom?
1: De sajnálom, hát nem a motorban maradt, de mindjárt lemegyek. Ja, nem motorral jöttem, de
3: Én is kocsival ma.
1: Ott van a motorban, de nem motorral.
2: Jaj, de attól félek, hogy a svájci csokoládé elolvadt, mire behozzátok.
3: Kifolyt a motoron.
2: Vagy remélem nem lett olajszagú a svájci sapka, amit hoztatok nekem.
1: Na is van, hogy tenni kastinál kis pólócskát, úgy rád próbáltam fejbe, hogy ez mi jó lehet-e neked, mert tudom, hogy szeretem a Disney kastinát.
2: Egy XS-eset.
3: Igen, de ott maradt az is.
2: És hol van a plusz állatom, amit hoztatok nekem még a Svájcból?
3: Fölkötöttük a motorra, de jött a szél, az hús! Így ment el a plusz állat.
2: Aha, jó van.
1: Elmondom neked egyébként, hogy nagy Svájcsányi kastély, én mondom, az egyedül, aki bement mörcsöt venni, de ezek úgy rohannak, te ott a vár, balra nézni, na megyünk tovább. Nem, minden jó, menjünk tovább.
3: Jó, de hadd megyek egy bögré.
1: Meg egy fotóra, hogy ott a nice vagy. Nem, mennünk el, idő van,
2: sietünk. Mi sülem, megyünk jövő héten Kolumbiába, és én sem hozok nektek semmit.
1: Jó, tehát pedig onnan azért nehéz épp bögrét hozzá.
2: Mindegy, ez van. Nem kaptok semmit.
3: Az értelmetlenség maga, amikor megáll mörcsöt venni, vett egy olyan rusnya bögrét, hogy te olyat még nem láttál, meg mit vettél még? Hűtőmágnes.
1: Valami hűtőmágnes, vagy valami igen. Igen.
3: Ki hoz hűtőmágnes meg?
1: De miért veszel egy mörcsboltból? Hát a mörcsbolt eleve föl kéne robbantani az összeset.
3: Hát akkor miért veszel?
1: Hát ez egy hosszú történet.
3: A jó szíved.
1: Ez egy Kufstein Ausztriában így van.
2: Hol van a hűtőmágnesem?
1: Mondom, hogy a motoromba. De a motor meg Balatonon. A Balaton meg már kiszáradt. A kiszáradás meg már nem jön vissza tőle.
2: Ugye most már megint Svájcban.
1: Szél felkapja, az elviszi akkor. Igen. Na mindegy, szóval, hogy de most ha én meglettem bízva. Uh-huh. Meglettem bízva, hogy ha nagy svájcsányi kastélytól ott aztán hozni kell. Meglettem bízva, de ha megbízol, hogy neked a Disney mese, meg királynő vagy, és szereted a Disney-t, és a Walt Disney ugye a meséi elején látható kastélyt, azt ugye a nagy svájcsányi kastélyról vette az ihletet, és azt mondta, hogy neked onnan kő valami, akkor hozok, de nem bíztál meg. Hát nem mondtad.
2: Tehát áldozathibáztatás történik? Most jól hallom? Én vagyok a hibás azért, mert
1: kellett ilyen ruhába jönnöd ma reggel? Így nem tudom odaadni a mörcsöt.
3: Igen, meg az a hülye lila szemüveged is.
1: Az a hülye szemüveget fejlegesített, ezért ott hagytam a mörcsöt. Teljesen
2: új szemüveg, csak mondom nektek, mindegy. És a másik pedig az, igen, tehát ez van, tehát az én hibám, hogy én nem kértem semmit.
1: Igen.
2: De ha kértem volna, sokat tessék volna semmit.
3: Nem, ha mondod, akkor hozunk.
1: Azt mondta, egy kis befőttes üvegbe hozzak a Dunáv torkolatától egy kis.
2: Azt is kértem.
1: Egy kis vizet, akkor hozok neked, de nem mondtál semmit.
2: Jó, akkor most mondom, mindenhonnan kérek mindent.
3: Pisi-set kértél volna, vagy pisi nélkülit?
2: Pisi-set.
3: Pisi.
2: Te eladtam a marketplace-en. Majd az lesz, hogy majd ebből lesz a sok pénz, ne aggódjál. Majd megnézzük, mennyiben a tesztoszteron.
3: Jól állunk.
2: Így van.
3: Megmértünk mindent, jól állunk.
2: Azt láttátok, hogy lehet jegelni a herédet, hogy több legyen?
3: Mi, több herém legyen a kettőnél?
2: Nem, több tesztoszteron legyen. Azt mondják, hogy ha berakod hidegbe, akkor utána... Na?
3: Ez valami influencer is?
2: Nagyon tetszik, most már csak hangokkal fogok kommunikálni fontos információkat. Szóval, hogyha belerakod a herét, akkor lesz... Szóval, úgyhogy fogsz neked, hogy...
1: Tehát, ha jegeljük a herét, akkor több tesztoszteron termelődik a herében.
2: Igen, ezt állítják néhányan, akik influenszálják a fiatalokat arra, hogy ilyet csináljanak.
3: És hogy kell, víz és jég, vagy csak jég?
2: Szerintem...
3: Tehát egy ilyen jegezzacskót... húszor áll
2: alulról. Zacskó van a zacskó?
3: Igen.
2: Szerintem
3: igen.
2: Csak simán...
3: Tújin van.
2: Szerintem jeges vízbe dug bele a zacsit.
3: Zacsit. Meddig kell csinálni ezt, és hányszor?
2: Amíg ki nem serken a szakállad.
1: És akkor utána már nagyon.
3: Ez napi jegelést igényel, vagy elég heti kettő?
2: Szerintem napi jegelés, bizony. De most erre nem vagytok vevőek amúgy egy helyre jegelésre?
1: Nekem az önérzékeny pontom. Tehát én szeretem, a hideg dolgok érnek oda, de azért a jeget azért az nem biztos, hogy jól tolerálnám.
2: A hideg dolgok alapján azt érted, mint az Anna Bálnak a győztesének a hideg kihűlt keze.
1: Hát mondjuk egy hideg nyelv. Igen, az Anna Bál győztesének nyelve, egy hideg kéz, de jeget.
2: Vagy egy dupla csokis magnum, vagy ez már nem? Vagy pedig nem tudom, egy kis kiflinak kiflibe, egy kicsit kihűlt popó.
3: Van jégépünk, gyerekek!
2: Én is ezt mondom, Feri, ugyanezt mondom, hogy van mindenünk ahhoz, hogy kiderüljön.
1: De hogy mérjed latesztoszteront, az a baj, nem tud lemérni. Csak az, hogy ekkorára ugranak össze a heréid a jégtől, és kicsi lesz. Tehát nem, a tesztoszteron nem látjuk, hogy ez megnövekedette effektíve.
3: Hát, hogy kívánósabb vagy-e utána?
2: Szimpátiából összeharapok egy jeget az alsó fogsoromban.
3: Nem, igaz is.
2: Nem a jeget.
3: Okay, de asszociálsz, hát ott van a herédnél a jég, igen. Te meg harabdálod. Nem jó.
2: Nem akkor, amikor ott, Feri, mi bajod van? Mi bajod? Mit csináltak veled Svájcban?
3: Nekem jó a tesztoszteron.
2: Ott voltál abban a lobotómiai intézetben? Na figyelj már, igen, oké, rendben van. És akkor most miért nem hozzátok már a jeget, hogy ez megtörténjen?
1: Nem, én sok mindent bevállok a műsorért, lelövettem magam gázpisztolya, minden, de én a jeget nem teszek a erémre. Az acsimra. Az megégeti.
2: Jó, akkor.
1: Az ánuszomba szívesen kell.
2: Vagy leegeljük a herédet, vagy 30 másodpercig csókolózva Ferivel.
1: Még inkább
2: az. Kell választani.
1: Meg inkább az.
3: Én is kell.
2: Azért, mert velem nem kihívás, de veled ugye az már más.
3: Legyen inkább a Zsül.
1: Azért, a Balinak ennél kisebb lesz, már puncia lesz, úgyhogy...
3: Meg egyébként a jégtől visszaugrik.
2: Ja, persze.
3: Eltűnik, hát dehogy nem,
2: utána kell küldeni. De hogy ilyenkor, amikor eltűnik, akkor oda még be lehet küldeni valamit? Vagy hogy van ez? Nem?
3: Még egyszer? Tehát hát eltűnik ott, a tere? Igen.
2: És akkor csak utána.
3: Nem, ott azért luk nincs.
2: Hát ez a baj.
3: Ennyi, csak visszahúzódik szegény.
2: Hát akkor így kell megoldani.
1: Ha már péniszméret egyébként, igen. Mi van az EFOT-tal? Elmentek tényleg?
3: Összepakolnak.
1: Összepakolnak
3: ez az utolsó Velencei tó partján. Vannak, akik ugye pesgőznek,
1: de az, amit beraktál a közösbe, az igaz, hogy azért, azért mennek?
3: Igen,
1: az felfogadatlan az indok, az nem valid indok. Ugye elköltözik jövőre az EFOT a Velencei tótól.
2: De először a Velencei tó költözött el.
1: Az EFOT belül.
3: Jó, ezt válasszuk.
2: Amúgy mi van akkor, ha azért szárad ki a tó, mert ugye ezt a zenét én nem. Hozzám ezt
3: lekössük. Évente egyszer 4 napot én nem bírok ki, én innen megyek, nem.
1: Semmi, süllyed a hajó, menekül az EFOT, érted? Nincs már vízük, ezek már elmentek. De az,
3: egyébként
1: amit beírtál,
3: azon a területen még van víz.
2: Soha nem lett volna ilyen biztonságos az EFOT, mint idén.
3: Fie, ez egy érdekes dolog, mert valahol valid az a kérés, ami elhangzott ott sukorói önkéntesek részéről, hogy környezetszennyezés, meg minden.
2: Zajszennyezés.
3: Szerintem egy nyaralóhelyen évente 4 napot vagy 5-öt, vagy legyen ez egy 7 is, ki lehet bírni, már csak azért is, mert egyébként meg a helyi fiatalok elmennek a francba, mert nem történik semmi.
2: És a szivárványos Goethe meg ott majd tomboljon a metákoncert?
3: Igen, ez a másik kérdés, hogy vajon a szivárványos Goethe ezt hogy bírja, és a kisrókák le tudnak-e járni a tópartra inni, amíg fesztivál van. Szemét marad a fesztivál után, törött üveg marad, mindez igaz. A dolog csak, én azon gondolkodtam, hogy nem lehet-e ezt a kettőt összefésülni, hogy vigyázunk, mert
1: hova mennek?
3: Azt még nem tudom. Ők biztos tudják, de ezt még nem kommunikálták.
1: Vízpartra.
3: Reméljük, hogy vízpartra. Ott van például, ugye a túránkat mi úgy indítottuk, hogy szombaton mi elmentünk koncertre a Tatai tópartjára. Na most a Tatai tópartján, igaz, hogy ez csak egy kétnapos, idézőjelesen azt hiszem kétnapos fesztivál, ez a Vízzene Virágfesztivál, de le is fotóztam, egy természetvédelmi terület kellős közepén van ez a kétnapos fesztivál. Tehát ha ott meg lehet oldani azt, hogy a Tatai öreg tó nem sérül tőle, akkor nem tudom, hogy mondjuk nálunk miért nem lehet megoldani azt, hogy az EFOT ott marad, és nem sérül a Velencei tó. De értem.
2: Hányan voltak a Tatai fesztiválon?
3: Rohadt sokan.
2: De
1: azt érek,
3: efogyott. Mondjuk 40 ezer ember biztos ott is kiment. Nálunk van 60 ezer.
2: És ki vitte a rókát inni a tópartjára?
3: Hát senki. Hát érted? Szegény kisrókának meg kell kerülni a fesztivált, hogy oda menjen.
1: De az felfoghatatlan az indok, én leginkább a rókás indok miatt kérdeztem, azon tegnap felröhögtem nagyon. Igen. De hogy hogy a rókák nem tudnak lejárni inni.
3: Hát nyilván megzavarja a madarakat.
1: Megzavarja a madarakat, ezért elköltözik az elfogat. Ezt nem is értem.
3: Valószínűleg elfáradtak ebben a harcban.
2: Azok a madarak ott a Velencei tópartján Feri miatt már nagyon sok mindenhez hozzászoktak.
3: Oda költöztek hozzánk, ott laknak már az erkélyünkön a madarak. A természet egyébként viszonylag hamar helyreállítja ezeket a dolgokat. Tehát amikor egy ilyen párnapos zajterhelés van, 3 nappal később már a madarak ugyanott vannak.
1: A természetvédők szerint a rókák nem tudnak lejárni a tóra. Ez az indok.
3: Hát ez csak ez egyik indok, igen.
2: Konkurens rókák jelentek meg a fesztivál ideje alatt.
1: Meg kell kerülniük az effotot a rókáknak, hogy lejárjanak a tóra inni. Amiben egyébként már nincs víz, tehát nem nagyon járnak oda inni. Mindegy, ezt elolvasom tegnap, mondom, ez ne, ha emiatt költözik az effot, ezen felrögtem, de nyilván más üzleti oka is van.
2: De jót tesz a rókának ezt a forró vizet inni, ami van abban a tóban?
1: Az meg a másik.
3: Valamit iszik, szegény.
1: Igen.
2: És akkor ti, mint velenceiek, akkor miért nem adtok a rókáknak üdítőket?
3: Én teszek ki mindig rókakólát.
2: Béka, a rókakóla kín van már?
3: Igen. És akkor jön a kis róka, lecsavarja a kupakot, és megissza a kólát.
1: Na jó, oké.
3: De igazából meg az a baj, hogy van egy olyan hely, ami egy csomó embernek lakhelye, egy csomó embernek meg nyaraló helye. Ha nyaraló hely, akkor akarsz néha bulit, akarsz néha
1: fesztivált,
3: akarsz néha, hát ezt most nem sikerült összeboronálni, és mind a két felet ebben meg lehetne érteni. A bajom ezzel az, hogy nem sikerült tudod összehozni az egészet. És akkor most...
1: Lesz még víz, kucsorogni fognak.
3: Visszajönnek,
1: hagyj jöjjünk újra, mikor majd bevezetjük oda a Dunavizet újra. Bőség lesz a Velencei tónál, akkor visszajönnek.
2: Mondjam nektek, hogy a vízzel, a Dunavízzel jönnek majd a budaiak is, csak mondom. Tehát meg fogják kérdezni a Velencei tóvízé, hogy itt megváltozott az atmoszféra, oda fognak települni, mondom, csillag, hogy minden menni fognak, majd meglátjátok.
3: Buda határát odáig fogjuk kihúzni.
2: Követelések lesz.
1: A gerendai rókái akcióban vannak. Azt írja valaki, elszabadultak a rókák, igen. Na mindegy, ezért az érdekes.
2: Azt mondják, hogy legyen rossz a buli, mert azoknak úgyis fészek a hajuk.
3: Ja, és akkor oda beköltöznek a kis madarak.
2: Mi lehetőség? Érdekes.
1: Igen. Na jó, van gyerekek, oké. Mindjárt megbeszéljük akkor, hogy milyen gömböket találtak Ausztrália partjainál, meg nem mondtad el az AI-nak a nevét, azt nem tudtuk kitalálni.
3: Na, azt is
1: a magyar AI van, csak jó. Egy magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog, aminek magyar nevet adtak.
3: Nagyon komoly, mert magyar nyelvű érvelő. Az érted? Tehát ő már tud érvelni, ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell,
1: aha.
3: Tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek meg az összes nagy ízének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés.
2: Mégis
3: magyar tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
2: magyar mi a neve. Nyelvű érvelő?
3: Igen.
1: Hát magyar nyelvű, már a neve is önmagában.
2: Ez én vagyok a házasságomban.
1: Jó. Ez... Na, még van időnk, várjál, azt írta valaki, jó tipp, Marika. Jó, mi lehet? Várjál. De olyan hülye, most nem nézek direkt a falra, meg híreket sem nézzük, ne is nézd meg. Az a neve, olyan a neve, mint a Bódognak, meg
2: Gógyi.
1: Mert volt a Bódog, ugye? Az volt a vízi szörny.
3: Igen, az a vízes VB-nek volt azt hiszem a Bódog.
1: Na várjál, akkor mi lehet?
3: És valami hungarikum? Így van.
1: Hát valami hungarikumhoz kapcsolódik? Hungarikumhoz kapcsolódik. Szar!
3: Miért lenne szar?
1: Már most mondom, hogy
3: ez
1: nagyon
3: vélem. Ez egy csodálatos nyelvi fejlesztő modell, érvelni képes.
2: Betyár!
1: Én is már milyet tudok elképzelni.
3: Vagy te pörtyű.
1: Igen, etelköz. Vereckei hágó, etelka. Árpád elődontkos.
3: Nem álltok messze.
2: Huba. De úgy, hogy legyen benne a ChatGPT is, nem?
3: Nem,
2: de
3: pont, hogy nincs benne. Nincs benne,
2: de akkor nincs benne, hogy mit tudom én, LGGPT.
1: Puli, Pumi. Puni!
2: Puni!
1: Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT-t, és akkor utána Puni nevezetű magyar alkalmazott. Mert valami rövidítés, tudod? Valami rövidítés.
2: És mi lenne, hogy ezen a legfőbb ispán? Nem?
3: Mert már nincs ispánkodás.
2: Hát de ő lenne a legfőbb ispán. Alfa ispán.
1: Száradó hús a nyereg alatt. Hátrafelé nyilazom.
3: Rövid és egy állat. Ennyit segítek.
2: Attila.
3: Hun!
2: Attila!
1: Huna GP!
2: Amúgy de mert...
1: Huna GP!
2: Attila, mondd meg nekem, légy szíves, azt nem tudom, viszont a Hortobágyon most 36 fokot mértek.
1: Az Attila jó, azt
3: adom. Nem rossz a pusztaság, nem rossz a pusztaság.
1: Pusztaság.
3: Rövid, és ugye...
1: Rövid.
3: Állat.
2: Állat?
1: De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
3: Igen. több is van ilyen.
2: Hát ott van több is, vannak ott a marhák, igen, meg, van, hát meg vannak a juhok.
1: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka.
2: Racka?
3: Meg vagy.
1: Racka? Jaj, ne.
3: Ez a neve.
1: Mert ugye a Racka, ne.
3: Hogy Racka? Nagyon szép, hogy
1: hát
3: Racka.
1: Most elmegyek hírezni, és megnézem, mi a reggel. Racka. Tehát csináltunk egy mesterséges intelligenciát.
3: Igen. Az a aminek... neve, hogy Racka. Hát mi lenne a neve?
2: Én nem szeretném magam nem magyarnak érezni, miközben használom.
3: Kaukázusi kefír. Hát mi lenne a neve? Racka.
1: Racka. Drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó? Tehát nézzük meg akkor. Tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával.
2: De. Úgy sem, hogy milyen jó lett volna.
1: De azért mégis figyelj, jó, van. Állj, állj, Racka,
2: mondom,
1: a magyar
2: ChatGPT. Mondom. Torockéjáj.
1: Torockéjáj.
2: Torockai.
1: Kai torockéjáj. Ne. De miért Racka? De most de azért, miért nem beszélnek de... ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat? És mi az, hogy Racka?
3: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
1: Hogy így?
3: Nem jut eszedbe, de hülye vagy.
1: Először volt meg a Racka, és azt kitalálták a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Ja, Istenem, a idegráz.
3: De gondolkodik és érvel. Egy csomó mindenben jobb, mint a
1: le, lehet tölteni? Töltsük le. Töltsük le.
2: És az napszemcsíje van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
1: Tud-e aztán Hortobágyi tájszólás, hogy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
2: Örülök, hogy ide pendereték, kisgazdám.
1: Hát már egy jóféle hújás.
2: Hát válaszoljak, hát kacifántos kérdésedre.
1: Jóféle megy pálinkával először. Folytjuk rá ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet, kisgazdám.
2: Ne hírnyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatom.
1: Úristen, de jó. Na jövő mindjárt.
2: Legyen ez.
1: Megbeszéljük a Rackát. Fél hét, egy perc, egy 8 mit.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
11: Reklámot hallottak.
12: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
14: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására?
11: Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
14: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
15: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a Selye termálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selye.

0: A Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
3: Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy asszonyt egy baranyai strandon. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt a sejjei strandon. Az Országos Mentőszolgálat adott hírt az esetről. Beszámolójuk szerint egy idős nő rosszul lett a vízben és elmerült. A fürdőzők kiemelték a már nem lélegző asszonyt a medencéből. A helyszínen tartózkodó két szabadnapos mentős, Hirt Norbert és Jelics Bálint pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, és riasztották a mentőket is. A segítségüknek köszönhetően az asszonyt a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállították kórházba. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastély parkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Július 6-ától módosul a Pécsi Hullámfürdő nyitvatartása. Az intézmény vezetése azt közölte, az elmúlt hetekben bevezetett kora reggeli nyitás nem tűnt vonzónak a strandolók szemében, alacsony volt a kihasználtság, így hétfőtől a strand naponta reggel 8 és este 7 óra között várja a vendégeket. Hőségriasztás esetén pedig este 8-ig tartanak nyitva. Fontos tudni, hogy ez a változás csak a strandot érinti. A Sportuszoda továbbra is reggel 6 órától várja az úszókat.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: Meleg nyári napunk lesz. A napsütést felhők és fátyol felhők zavarhatják a nap folyamán. Elszórtan kialakulhatnak záporok. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben maximum 27 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: Reggel.
1: 3-4 lesz pontosan, 3 perc múlva itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát ott tartottuk, hogy Racka, ugye, a hazai mesterséges intelligencia, amit rendesen megtanítottak magyarul, kérünk szépen, hát itt tartunk ellen pillanatban.
2: De mennyivel jobb ötlete van a hallgatónak, hogy miért nem vigyek gulyásnak?
3: Mert igen. Ezt nem tudod összerakni mozaik szóból, nem?
2: De hogy nem csak akarni ja. kell.
1: Igen, ugye, hát itt van egy csomó nyelvi modellünk már, és megjelent ugye a Racka. Ez az ELTE informatikai mesterséges intelligencia tanszékének kutatói készítették a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal együttműködésben, és már dolgoznak egy még nagyobb léptékű modellen a szintén magyar
3: cégkel. Na figyeljél csak, haver, magyar nyelvi feladatokban a kétszer akkora modellek teljesítményével is összemérhető, a sebessége pedig jócskán meghaladja azokét. Érted? Tehát nem szart csináltak, hanem egy olyat, ami úgy megy, mint egy rackajuk, olyan gyorsan.
1: Aha.
2: Szerintem a rackajuk nem ez a legjobb tulajdonsága.
3: Nem, szerintem se. Igen, én is nem, éreztem, hogy félrement.
2: Csavaros az észjárása.
3: Hát ugye? Itt van, hallod? Hát hogy csavaros.
1: Hogy csavaros, ahol ilyen szarva.
2: Igen, és ugye bundája is, ugye Racka.
3: Racka.
1: Igen. Azt mondják, hogy nyilván, hogy a Racka nem lesz soha a ChatGPT versenytársa, nem fogják utolérni a piac modellek nyelvi és tudásbeli képességét. De akkor meg tulajdonképpen mire van? Tehát, hogy az érvelő kapacitáson túl a Racka még két dologban más, mint az eddigi magyar fejlesztések, adatközponton, konkrétan a Commodore nevű szuperszámítógépen tanították. Ez olyan, mintha megjelent volna szilveszterkor valami hír.
3: A Commodore
1: nevű szuperszámítógépen tanították.
3: Mondjuk a Commodore azt szerintem vicces, mert volt a Commodore.
1: Igen. Ugye? Az a Commodore-t még adom.
3: Igen, az a mi generációnknak egy ilyen klasszikus, hát az volt az első házi számítógép, hú, de imádtuk Commodore, és akkor abból Commodore. Nem rossz.
2: De miért nem Mangaica?
1: A Mangaica is nagyon jó egyébként.
2: Nem?
3: De az jó, hogy fog beszélni a Racka, azt vedd elő.
2: A Racka,
1: az hozza a megszólás végét, igen. Nem,
2: hát akkor kérdezzetek először.
1: Igen, hogy vagy drága Racka, mi ez?
4: Jó reggelt, kis kosztám! Hogyan lehetek segítségére magácskának?
1: Azt, amit tenni segít neki.
4: Nem kell nyomja valami kis melkasát? Na, hát mondja el nekem, hogy tudnék ezt segíteni. Na.
1: Ajánljon nekem valami finomat, mit főzek mára?
4: Te májadnak. Hát annak aztán minden jó, hát olyan a belette, azt mindent elvisel. Ez már egy kicsit, jó, hát szép magyar ételeket egyéb barátom, szegély káposztát,
1: nokkiblő. Igen. Minek van szüksége erre? Tehát mi mit fejlesztettünk egy Elon Muskos AI mellett, egy kínai AI mellett, egy Grok mellett, egy ChatGPT mellett? Mit csinálunk? Mert tök jól csináljuk,
3: hát
1: de mit csinálunk?
3: Mi is tudunk. Nyilván akkorát nem tudunk durrantani, mint ezek, amiket felsoroltál, de tulajdonképpen mi is ott vagyunk a szeren, meg tudjuk csinálni. Valószínűleg ez.
1: Nem? Aha, most tudunk
2: addig,
1: ilyet.
2: Amíg nem próbáltuk ki, addig nem tudunk mit mondani róla. Tehát ezt most először is le kell futtatnunk a tesztköröket. De akkor ezt nem lehet most használni, vagy nincs kész?
1: És akkor ő érvelve gondolkodik tulajdonképpen?
3: Igen. Tehát... Azt mondják, hogy az összes többivel ellentétben az, hogy ő szépen tud egy gondolatmeneten végigmenni, az abban jobbak vagyunk, és ráadásul gyorsabbak, mint amiket felsoroltál. Na? Csak nem vagyunk akkorák, hát most nekünk nincs egy Elon Muskunk.
1: És ő magyarul, tehát magyarul működik. Magyarul működik. Aha.
3: Gondolom.
1: Na jó, oké.
2: Székely nyelven kellene működni, és mondom.
1: Igen. Jó, de egyébként nem baj, hogy csináljuk, csak azt gondolom, tudod, hogyha vannak ezek a nagyok, akkor ezzel, de levasszak nem cél ezzel versenyre kelni, nem?
3: Mert ilyenkor mindig az van, tudod, ami az űrfejlesztésben is, hogy mi magunk nem építettünk ugye űrhajót, vagy utazásra alkalmas eszköz, de ott vagyunk az űrkutatásban.
1: Igen, majd küldtük föl szondát.
3: Igen, hogy egy csomó kis dologgal azért mi ebben részt veszünk. Itt is valószínűleg ugyanez lehet, hogy kifejlesztettük ezt a nyelvi modellt, és ezáltal majd egyszer ezt elküldjük Elon Musknak, hogy nézd csak, Musk,
2: ez
3: milyen
2: van,
3: gyorsabb, Feri, mint a tiéd.
2: Nem így van. Hát az van, hogy ez a magyaroknak készült magyar ChatGPT, tehát az elsődleges funkció az, hogy honfoglalás. Tehát megvan a honfoglalás, majd utána fogunk terjeszkedni.
1: Nekem egyébként ez abszolút semmi bajom nincs, csinálják. Csak valahogy, ha le tudnánk vetközni ezeket a kicsit butácska, ilyen magyarságra hajazó, ilyen borzasztóan, nem is tudom milyen.
2: Milyen szakadár gondolkodás, ez ne arra úgy
1: Balázs. Mint a racka, meg a puli, meg, és értem, hogy ezek tartoznak hozzánk, és ez a nemzeti öntudatunk része, a racka, meg a puli, de hogy valami kicsit modernebb nevet nem tudunk adni, tényleg rackának kell hívni nálunk. Tehát meghallod, hogy racka a mesterség, és nézd, nem tud komolyan, egyszerűen nem tud komolyan menni. Nem?
2: Hogy ültek az asztalnál.
1: Raska.
2: Ültek az asztalnál egy ilyen nagy vezetőségi megbeszélésen egy nagy magyar cégnek az élén. És akkor ebben nem vagyok biztos. Kérdezzük meg a Raska. Kinél van a Raska? Szóval azt én sem érzem.
1: Igen, és akkor megkérdezzük, mit tud a Raska. Szóval, de nyilván nem értünk hozzá, meg okkal fejleszték, tehát meg tökre drukkolunk neki, meg jó, hogy van, csak nem tudom. Na mindegy, gyerekek.
2: Soha életedben nem drukkoltál semminek. Igen. Ez a baj vele, Balázs. Hontalan magyar vagy.
1: Ott a Vizslakoin is, az is sokat segített. A Vizslakoin mennyien bedőltek annak, igen. Ja, jól van, viszont nekünk van egy kis rövid élménybeszámolónk, gyerekek. Képzeljétek el, hogy megjárták a foci VB-t azok a játékosaink, akik kijutottak általunk, nehezen jutottak el végül, de eljutottak, elmentek, elutaztak, és kértük őket, hogy egy rövidre hívjanak föl bennünket, ha visszajöttek, mert ugye volt egy egyhetes játékunk, ahol a foci VB-re, talán Bostonban, de nem vagyok benne biztos, lehetett ugye jegyet nyerni.
3: Így van, minden szállodával, meccsnézéssel, 3 nap Boston, oda-vissza utazással.
1: Igen. Ugye csilláék nyertek, és 3 vagy 4 napot tölthettek el ők Bostonban. Úgyhogy elmehettek egy, fene se tudja, hogy melyik meccsre. Talán a norvég franciára jutottak el, és végignézni a norvég szurkolók evezős mutatványát, eljutni Bostonban 4 napig, ott lenni egy futballmeccse, gyerekek. Hát azért erre most sokan irigykednének, vagy megcsinálnák ezt a túrát. És csináljuk, nem számítottak rá, hogy nyernek. Talán mondhatjuk, nem is nagyon voltak felkészülve arra, hogy utazzanak és menjenek, de végül aztán eljutottak.
2: Váratlanul érte őket a nyereség.
1: Igen, váratlanul érte őket az, hogy ők ezt megnyerik. Itt van Csilla, hello Csilla, jó reggel, ciao.
0: Hello, sziasztok.
1: Na, hát ugye ti nyertétek a Hisense játékunkat, és mi kértünk egy élménybeszámolót, meg tényleg baromi kíváncsiak is vagyunk, mert sokszor azért így szeretjük lekövetni a nyerteseink életét, hogy...
2: Először mondjuk el, hogy egy komolyabb levelezést köszönhetünk nektek a hétvégén, amikor megüzentett, hogy mégsem mentek el. Ezért az egész táv, meg összeszorult mindenre, hogy most akkor ez most hogy lesz, mint lesz, de végül aztán rávettiteket Anna, hogy menjetek el.
1: Igen, volt egy kis plusz szervezés, igen, ami kellett nektek, ugye? Mert majdnem nem tudtatok elmenni.
0: Hát igen, mert amúgy, amikor az ember így, tehát tényleg én a, hogy is mondják ezt a, na mindegy, esélytelenek nyugalmával indultam neki ennek az egész játéknak, és én azt hittem, hogy tévéet játszom. És ugye, mikor az ember így nincsen rákészülve, hogy na most ő utazgat, vagy ide megy, oda megy, nekünk se útlevél, se semmi. És mikor ugye megnyertük az utat, az is kellett egy pár nap, mire felfogtuk, hogy mi van. És ugye hát neki kezdtünk útlevelet csináltatni, meg biztosítás, meg stb. És hát ugye már ez is eléggé költséges volt, úgymond nekünk, és hát számoltunk, osztottunk, szoroztunk. Hát akkor ez nem fog beleférni. De aztán addig tényleg Annával is beszéltünk, meg mi is agyaltunk nagyon sokat, hogy mondom, basszus, hát annyi ember jelentkezett a játékra, meg hát mikor van még egyszer az embernek esélye ilyenre, hogy azt mondtuk, hogy azért is összehozzuk. És marha jó volt, tehát tényleg
1: egy életre szóló élmény volt. Ugye 4 napot töltöttetek Bostonban?
0: Hát nem igazán Bostonban, hanem Foxboróba, ugye ott van ez a Gillette stadion, amiről beszéltetek ti is.
3: Aha, és le volt fújva? Várjál, le volt fújva?
0: Nem volt lefújva!
3: Nem volt fújva
1: a Gillette?
0: Nem. Hát annyi a maga a Gillette felirat, az le volt takarva egy ponyvával, de amúgy nem is hasonlított ilyen borotvaha feelingre, vagy valami, tehát nem annak mondtam volna.
1: Egyébként várjál csak, visszatérve még egy pillanatra, hogy azért ezt megértsük, mert mi sokszor nem látunk bele a játék utó életébe. Tehát akkor van egy főnyeremény, ha hetek óta arról szól a rádió, hogy Bostonba, jeggyel, repülővel, akkor hogy jelentkeztek úgy játékra, hogy egyébként útleveletek? Nem lesz szúrás, csak kérdezem, hogy megértsem a működését, pedig 15 éve rádiózunk, de sokszor nem sikerül, hogy megnyeritek a játék, és ott jöttök rá, hogy ja, hogy egy bostoni út. Ja, útlevél. Aha, érdekes.
0: Igen.
1: Ez jó. Azt hittem, hogy tévé.
0: Hát pontosan így történt, ahogy mondod. Pontosan így történt. Tehát én
1: az
0: abszolút...
1: Átlad.
0: Figyelj, mi abszolút... Itt vagyok 40 évesen, tessék, itt van élő példa, és még soha életemben nem repültem. A férjem 35 éves, ő se repült még soha életében. Szóval így
2: Na jó, innen induljunk.
1: Így akkor mindent értek.
2: Ki retteget jobban a reptér? Mi volt a módszer? Mik voltak a megküzdések? Halljuk.
0: Már mivel kapcsolatban?
2: A repüléssel kapcsolatban, hogy mennyire, mekkora
0: jaj,
2: volt is tesz?
0: A repülőút. Hát én marhára paráztam, mert én tériszonyos vagyok. Tehát én előtte már két nappal már azt álmodtam, hogy zuhanok, meg mindent, tehát én teljesen rá voltam stresszelve. A végén az volt, hogy viaskodtunk, hogy kiüljön az ablaknál. Na azért én bepróbálkoztam, mert amúgy három férőhelyes volt a odaút. Szerencsére ablaknál senki nem ült nálunk, úgyhogy mi átkúztunk. De aztán én gyorsan helyet is cseréltem a férjemmel, mert mondtam, hogy jó, ez mégis a te pályád. Tehát én nem bírtam. A felszállás hát akkor is teljesen kész voltam, úgyhogy párszor így becsináltam a nadrágba.
1: Milyen volt a stadion? Milyen volt a meccs? Jó volt?
0: Hát az, figyelj, én nem vagyok foci imádó, tehát én abszolút engem nem érdekel, sok hülye kergeti ott a labdát a pályán, De figyeljetek, amikor ott vagytok, tehát tényleg az a feeling, tehát kapásból legalább 15 norvég szurkoló közé ültünk be, tehát a tesztoszteron, meg az vitte a pálmát, tehát így mondtam is, hogy most már tudjuk, hogy kinek szurkolunk, mert a férjem amúgy francia drukker volt, én egyből norvég lettem.
1: És láttátok az evezés mutatványt?
0: Hát az marha jó, az brutál jó. Tehát mikor ennyi ember is, és azt nem is tudom már pontosan, de 65 ezer férőhelyes volt ez a stadion, és ki is írták, hogy full house-on, tehát 64.500 körül voltak a nézők. Tehát mikor ennyi ember egy helyen, és ráadásul a franciák nagyon szemtelenek voltak, mert berúgták a harmadik gólt, és utána ők evesztek a norvégoknak, úgyhogy nagyon brutál volt.
1: Na, akkor jó élmény volt. Mondhatni, volt visszafelé egy kis amszternami városnézésetek, ha jól tudom, mert törölték a járatotokat, igen. Ugye?
0: Így tehát volt van, itt úgyhogy ott is kaptunk grátis 12 órát, még ott szét tudtunk nézni, hogy mondta Anna, hogy
1: beszélgettük, és mondtam. A belvárost, bejutottatok Amsterdamba. Sikerült.
0: Ott már megvoltunk.
1: Jó, tehát, hogy sikerült Amsterdamot megtalálni, Amsterdam repterét, hogy ki tudtatok menni a központba, és visszajutottatok a reptére. Jó?
0: Így van, sikerült minden. Ráadásul odafele volt inkább kalandosabb, mert a Bostonban, ahogy leszálltunk, a transfert ugye intézett nekünk, a Hisense marha aranyosak voltak, mert tényleg mondtuk, hogy kicsit nehézségekbe ütközött nekünk az utazás, és még intéztek nekünk transfert oda-vissza.
1: Milyen jó arcok!
0: Nagyon, nagyon. Tehát tényleg amúgy le a kalappal előttük.
1: Amit nem sikerült használni, mert nem tudtatok a transferről, ezért buszoztatok a szállásig.
0: Aha. Hát azért, mert én ügyesen a töltőmet, a telefon töltőt én bevágtam a bőrönbe, ugye az felkerült a repülőre.
1: Az egy erős csapat
0: lemerült.
1: Vagytok így a férjedben.
3: Első utazás.
0: Igen.
1: Erős csapat.
0: Velünk mindig történik valami, tehát én gondoltam.
1: Buszoztok a szállodából, lemerült mobiltelefon. Jézus Isten, csoda, hogy a meccse kijutottatok, te jó Isten.
0: Igen, úgyhogy utána azt mondtam, kérem csak. Tantunk, jegyet nem vettünk, úgyhogy már nem sikerült, úgyhogy végig attól féltem, hogy nehogy majd izé megbüntessenek itt minket, vagy valami. A Bostonban az egy megálló, az 35 perces út volt, és 80%-al ment a busz. Tehát az nagyon brutál volt.
1: Nagyon
0: kapaszkodtunk rendesen.
1: Jó, írnak egyébként itt hallgatók, nagyon jó, hogy nagyon jó, hogy az jelentkezik játékára, nincs útlevele, pénz, és utálja a focit is.
3: Jó, de a tévére jelentkezett, szegény.
1: Ez zseniális egyébként. Elmondta, hogy én focit utálom, útlevelem, nem volt, ott voltunk Bostonban egyébként a végére megszerint.
2: Amúgy ez bizonyítja azt a tézis, hogy ez mindig a jó dolgok azokkal történik, aki egyáltalán nem akarják.
1: Igen, nem tudják, hogy hova jelentkeznek.
2: Igen.
3: Kérdezik több, hogy nem vagy egy Juli rokon.
0: Az, hogy életem első. Nem. Életem első nyereménye volt tényleg, tehát ez így, még mondom, legfeljebb max a farsangi bálokon, a gyerekeknek az iskolába, a tombolán, ha nyertünk valamit, tehát ez tényleg nekem nagyon úgy indult, hogy biztos, hogy nem fog összejönni.
1: Hát nem volt minek nem összejönni, mert nem tudtátok, hogy mi a főnyeremény, úgyhogy... Hát nem tévé, hogy Amerikában. Ja, várjál, Józsi, útlevél.
0: Igen, az is a telefonhívás közben esett le, mikor rákérdeztél, hogy szeretné nálunk valaki a focit, akkor tudatosult bennem, hogy basszus, ez most nem tévé, hanem utazás. Úgyhogy nagyon mondom, sok hatás volt.
1: Milyen durva lehet ezt most hallani azon hallgatóknak, akik a félkezüket tudatták volna, hogy eljussanak Bostonba.
2: Írják az üzeneteket a hallgatók, hogy megkeressünk.
1: Repülő, útlevél, Boston. Nagyon fura. De akkor nagy élmény volt csinálni, ez a lényeg, hogy akkor nagy élmény volt, hogy éreztetek magatokat.
0: Az biztos.
1: Még
0: az
1: ha
0: biztos.
1: Nem is tudtátok, hogy hol vagytok. Aha, jó.
0: De igazán biztos.
1: Jó van, párod
0: is
1: élveztem.
0: A lábamat lejártam.
1: Párod is élveztem.
0: Igen, nagyon.
2: És a gyerekek túljátték a hiányotokat?
0: Hát igen, azért volt, amikor már telefonon hívogattuk őket, tudod, azért már kicsik azért csak, jaj, mikor jöttök ma haza? Egy nap 20-szor elmondtam, akkor se volt elég, tehát, hogy mikor jövünk haza. Várták már nagyon a kicsik, ők nagyon, még nem voltunk ennyit külön.
1: Na jó van, hát akkor
0: úgy megérezték egy kicsit.
1: El kell kezdeni. Csilla, örülünk, hogy kiutattatok, ott voltatok. A végén azért összeállt a program.
0: Igen, igen, nagyon szépen köszönjük tényleg mindenkinek, mert több szálon ment így, és a segítség is megint.
1: Igen, Anna sokat dolgozott ezen,
0: fantasztikus volt.
1: Annának is köszönjük.
0: Puszi, Csilla. Imádom.
1: Csáó, köszönjük, örülünk.
0: Sziasztok, én is.
1: Erről írja valaki, és ne is, milyen volt a Lakers meccs. Gyerekek, ez az átlag, szóval, hogy ezt mi nem tudjuk előre, ugye, most nem magunkat védem, de ha valaki jelentkezik egy játékra, odaadjuk, ki hányatott sorsúan, ki kicsit máshogy, ki focit szeretve, nem szeretve, ezt mi már nem tudjuk eldönteni, hogy a nyeremény hova megy, de sok ilyen hallgatónk van. Jelentkezik egy játékra, és amikor megnyeri, akkor jön rá, hogy jaj, Józsi, útlevél. Ja, Józsi, ez Amerika.
3: Úgyhogy messze van.
1: Ez se sajnos, ez így de működik.
2: Tudod, aki nem értékeli az élet apró meglepetéseit.
3: De elég apró. Azért mit lehet
2: kezdeni?
1: Abszolút, gyerekek.
2: Annyi, hogy a Heisen egy évig meetinget ezen, hogy mi legyen a nyeremény játék és győzés mindenkivel.
1: Jöttek, jöttek csillák, akik még a megyét sajták el soha.
2: Szeretném fejlőzni a hétvégét, amikor elkezdtünk mi levelezni, úgy emlékeztek rá, hogy most akkor ezt hogy oldjuk meg, hogy lesz ez?
1: Nagy melónk volt benne, hogy elmenjenek, hogy Anna rávegye őket, hogy hogy
2: Csilla,
1: max 12
2: segíteni. Ember dolgozott ezen, nem volt gáz.
1: Igen.
2: Jó volt.
1: Ennyi. Igen, hát ők megnyerték a játékot, mert másnap megírták az e-mailt, hogy nem tudnak elmenni, mert se idejük, se pénzük, se
3: útlevelük,
1: gyerekük semmi. Van egyébként, sem álltam, hogy nem hiszem el, hogy jelentkeznek a játékra, hogy miért jelent.
2: Tényleg nem, de úgy írták meg a levet, hogy már megvolt az útlevél, ezt már megcsinálták már, tehát ők már mínuszban voltak akkor, és úgy döntött, hogy na, így már
1: igen,
2: nem.
1: Ott viszont eljöttek, hogy a három gyerek, nem tudok, hogy hazudni. Óriási. De kijutottak, ott voltak, jó volt, úgyhogy jó helyre ment. Jövő mindjárt, gyerekek, itt vagyunk, 8 óra van.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
6: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guards, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
8: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
9: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
10: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
17: Közös kaland?
16: Igen!
17: Játék?
16: Igen!
17: Csak igazi mai slágerek?
16: Igen, igen, igen!
18: Igen! Igen!
16: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
17: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió Egyen.
16: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió egy kitelepülés.
19: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
18: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
20: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
21: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtés technika specialistája. Pannoncool.hu, pannoncool.hu.
22: Rádió 1.
23: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: A héten is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Számottevő csapadékra ma sem kell számítani. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV revizorai ezen a héten sem tétlenkednek, újabb helyszíneken várhatóak ellenőrzések, közölte honlapján az adóhivatal. Kedden Harkányba látogatnak, a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik majd, csütörtökön pedig Pécsett a belvárosban a fagylaltozókat keresik fel. Továbbra is a megye egész területén lehet számítani az érkezésükre, a szezonális zöldségeket, gyümölcsöket értékesítő kereskedőknél. A revizorok a számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek üzemeltetését és a foglalkoztatottak bejelentését is vizsgálják. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastélyparkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere és a védelem vezéralakja lett.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: Meleg nyári napunk lesz. A napsütést felhők és fátyol felhők zavarhatják a nap folyamán. Elszórtan kialakulhatnak záporok. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után, pontosan 10 perccel, hello, bello. Igen. Hát ezek után
5: sokan még gyászolnak. Gyászolnak, mert elvesztettek valamit, ami soha nem volt az övék.
4: Igen. Ezek után a konténnyertest is keresétek meg, hogy sikerült a nyereményt kielvezni, írja valaki.
5: Gyerekek... Nem nyitotta ki azóta állítólag. Megkapta, és azóta sem nyitotta ki a konténnyert. Igen.
4: Ezen higgyétek el, mi is egy kicsit mindig meglepődünk, de ugyanakkor örülünk, hogy eljutottak mi ennek ellenére, hogy mindenfajta dolgot állítottak ők, hogy miért nem tudnak elmenni nagy szervezéssel, Anna segítségével, szervező munkájával kapcsolatban. Kiküldtük őket, és szinte felerőltettük őket a repülőre, hogy már pedig menjenek. De ez minket is mindig meglep, hogy amikor van egy bostoni út, amihez nyilván kell útlevél, és kell minimális pénz, és itthon kell adni a gyereket, valaki meglepődik, hogy megnyeri, kiderül, hogy van három gyereke, nincs útlevele, és egyébként azt hitte, hogy tévét nyert, és nem bostoni utat. Ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. A dolgot azért mutattuk meg, mert happy end lett, elmentek, jól érezték magukat, nagyon hálásak voltak, nagyon nagy melója volt itt ennek sok embernek, hogy ők elmenjenek, de így alakult. Tehát, hogy egyszerűen több ezer jelentkezőből nem mindig tudod megválaszolni, hogy ki nyer, ki veszít, nem tudjuk lekásztingolni.
5: Azt kérdezik, hogy Juli ebben az egy hétben merre volt nyaralni?
4: Igen. De itt pont ezt mondtam.
5: Magyarország, esetleg Portugália.
4: Eszternek, Ferinek, hogy azért ez még 15 év rádiózás, de engem is meglep, hogy emberek úgy jelentkeznek játékra, elvéve másoktól a lehetőséget, hogy se útlevele, jó, három gyereke
5: nem
4: van.
5: Nem ez történt, Balázs, nem ez
4: nem
5: történt.
4: Nem tud elmenni, és egyébként meg na mindegy, de elment is happy end.
5: Szerencse forgandó, erre mondják.
4: Igen, de nem őket bántom, csak a jelenséget próbál ábrázolni, azért ez meglepő, na, ja, hogy bostoni út, ja, nem tévé, azt hittem, ja, hogy külföld.
6: Hát mert volt tévénk is öt, na, ja, ne lovagolj már ezen.
5: Nehéz téged komolyan venni, úgyhogy kilátszik a melbimbót.
4: Így kell hagyni a gyereket, hogy Amerika az nem Magyarország. Ja, hogy nem tudjuk vinni őket, ja, nem, mert újszülött. Ah, de érdekel, akkor mit csinálok ebben a játékban, nem tudom, de azért elmegyek. Jó, megyek, hova? Hát azért,
7: ez
4: na, azért volt benne
7: volt benne, de azért volt, mert gondolj bele, hogy van egy olyan házaspár, akik életükben egyetlen egyszer voltak Görögországban.
4: De
7: ez buszos úton.
4: De azért a világon semmi baj.
7: Ők azért nem csináltattak útlevelet, mert csórók, és nincsen rá arra pénzük,
4: de
7: hogy utazzanak.
4: De ez sincs semmi baj.
5: Váltsuk őket, így van, csórók!
7: Nem, ez tényleg
4: az miért, tehát, na, itt meg van egy játék, ami arról szól, hogy Bostonba lehet elmenni.
7: De és arra olyan kicsi az esély, tudod?
4: Nem, ők elmondtak, hogy nem tudták, hogy ez egy bostoni út, és engem ez lett meg.
5: Ők kellett, hogy elmenjenek ide. Persze.
7: Tudták ők egyébként, hogy ők igazából tévére hajtottak, nem is gondolták, hogy ekkora szerencsérheti őket, de mondtam, hogy ne akarjátok azt az érzést megtapasztalni, hogy adott nektek egy ekkora lehetőséget a Jóisten, és ott ültök majd 30 év múlva kéz a kézbe a párod, és azt mondott, hogy ha elmentünk volna Bostonba.
4: Igen,
7: mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon rohadt érzés, és hidd el, ha elutaztok, meg fog fordulni, mondom, az életetekbe ez a dolog, és úgy hidd el, már a holland utat szervezik, kérlek szépen. Tehát annyira tetszett nekik Hollandia, hogy most szépen mozgósítják a kis plusz pénzeiket, és mennek. Hát ez az.
5: Azokat
6: és megjelent a másik oldal, inkább az a furcsa, hogy nem adtatok költőpénzt.
5: Én? Elmondanám. Én akartam adni költőpénzt. Én már írtam is mindenkinek, hogy adjunk neki költőpénzt. Hagyjuk is ezt annyiban. Viszont szeretném elmondani, hogy ennek a jelenségnek van amúgy másik megfelelője is, amikor négy lány elmegy bulizni, abból három kapatos, mert kell neki egy kandul azonnal, és az negyediket elviszik, aki csak inni akar egy gin tonicot. Melyik fog hazamenni egy nagyon durva, kigyúrt svéd faszival?
4: A negyedik.
5: A negyedik. És ez azért van, mert ez a törvény, hogy csak az kaphatja meg, aki nem akarja igazán. Ez van.
4: Igen.
5: Ez van.
4: Mit, tényleg így van.
6: Mit ne akarjak, várja.
4: Eladták a tévét, azt mondja valaki. Igen, jó. Melós volt, de kijutottak, az a lényeg. Helyesek voltak, aranyosak voltak, kijutottak gyerekek. Csak mondom, engem azért egy-két dolog így mindig meg. Még mindig meg tud lepni. Egy-két nyertesünk, egy-két történés itt a rádióban, de tök jó. Úgyhogy ugye itt, ha valaki nem hallotta volna az első fél órát, csak mondom, hogy itt a bostoni utunk nyertesét hívtuk, aki a Hisense játékkal végül is megnyerte a főnyereményt, és elment ugye Bostonba, és megnézett egy francia-norvég meccset a pasiával, férjével, ketten mentek, és ez volt ugye a Hisense játékunk főnyereménye.
7: Dolog ez? Elmész kis országból, elmész Amerikába.
4: Nagyon nagy, gyerekek, ez egy óriási dolog.
5: Mint amikor elvittél minket a Maldívra, amire ugye soha nem lett volna bátorságunk, vagy pénzünk, vagy a kettő együtt, és akkor elmentünk mindannyian, és aztán utána mi lett? Nézd meg, a csórok már most mennek megint Maldív
4: szigetekre. Konkrétan külön gépeket indítanak miatt, azóta értem, a második lakhelyetek volt. Reggel már jövök be a Zsülmáit, Maldívos képeket nézeget, hogy hova repült, te októberbe repülsz, hát érted, kinyitottam a szelencét.
5: Így van.
6: Megmutattad nekik a jót.
4: Annyi rosszon túl azért van élet még máshol is.
5: Nem azért megyünk, azért nézzük, hogy ott lehetne nyitni egy bódét esetleg. De hogy szerintem ez ugyanilyen, hogy ők nem mertek volna maguktól soha utazni, és most lehet, hogy egy óriási nagy izé lesz belőlük.
4: Tök jó, menjenek.
7: Ezért mondtam, hogy meg kell fordítani a sorsot, mindenképpen el kell menni. Ha ezt odaadta nektek a sors, akkor ezzel élni kell, mert okolni fogjátok magatokat.
4: Így van, de én sem azt mondom, hogy bűn, ha valakinek nincs pénze. Én sem azt mondom, hogy valakinek nincs útlevele, az baj. Engem az lep meg, hogy egy bostoni útra jelentkezel, és nem tudod, hogy el tudsz menni Bostonba. Érted? Tehát ez lep meg igazából. Ennyi.
5: Kicsabó, most leírtad a triggerpontot. Képzeljétek el, ha már utazás. Átmentem újra rakamazon.
6: Ó, és a gumis? A gumis?
5: Láttam a rakamazi gumis, zárva volt.
7: Prémium kandúr.
5: Zárva volt a rakamazi gumis, de tudtam, hogy a felhívtam, hogy a kinyitott volna.
4: Ő a gumisod, aki anyáddal gumit cseréltél, és prémium kandúr volt.
5: Aki anyámon gumit cserélt.
4: Igen.
5: Így is van. Szóval, hogy azért itt vannak még egzotikus helyek az országban. Ne felejtsétek el, ha mentek nyaralni, ugorjatok be a rakamazi gumishoz.
4: Nem kell mindig Bostonra menni.
5: Nem kell mindig, ugyanolyan jó. Sőt.
4: Na gyerekek, mi pedig megyünk tovább, és vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 30 év után, ugye titokban történt volna az érkezés, aztán ez nem sikerült, és 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
6: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
4: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó!
8: Báoni! De jó, úrra látni titeket. Hazatértem Nigériából.
4: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
8: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
4: 34
8: év után.
6: Elévült.
8: Igen, elszámoltam alaposan.
5: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel ki.
4: Most hány éves vagy? Most
8: jelenleg én 76-ba születtem.
4: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszold meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
8: Hát igazából azt történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is, mert betegszek tudod. Mert
4: nigériai betegségektől féltél.
8: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
4: Malária.
8: Na, hogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod. Igen. És pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
4: A betegségektől, a maláriától.
8: Idegenek érzem magam, tudod. A családomba, és így eltelik rengeteg év,
6: egyre jobban féltél.
8: Egyre jobban féltem.
4: És akkor most mi változott? Vagy akkor most minek a hatására indultál el?
8: Igazából ez a hatással jutottam rá, hogy a édesapám már 85 éves, és annyit imádkozom a jó Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
4: Tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
8: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
4: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért
8: téged? Nem, egyedül.
4: Tök egyedül mentél?
8: Tök egyedül utaztam Nigériába.
4: Azért egy frankfurti átszállással megvisz.
8: Igen, magányosan, táskával, tudom így, tímele magammal. És amikor megkezdtem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
4: Kint a repülőtére?
8: Kint a repülőtére.
5: Hány testvéred van?
8: Mi 6 vagyunk, de már már bővik a család, már ott vannak a gyerekek, már elmentek a féhez, már mentek, tudod. És a mindenki ott vártak a
4: reptére. Ne csináld, vártak a reptére.
8: Igen, vártak, igen. És mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt, legalább 30. És a táska, passport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
4: valami nem változik.
8: A kijárat kapuig.
4: Levettek egy kicsit.
8: Ami soha nem tapasztaltam Európából repülőtéren, és a mindenkinek pénzt adok, hogy tovább megyek a állomásról.
4: Ott még azért működik a korrupció.
5: Ez rendben van. Azt mondják, ez az epotonista, mondom.
8: Igen, szokásos Nigériában, ilyenek a repülőtéren.
4: És milyen érzés volt őket meglátni?
8: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez ki jobban a nevem.
4: És ki volt? Kiabált,
8: és a...
4: Apukát?
8: Nem, a családtagom.
4: A család kiabált, hogy Fekete Pákó.
8: Igen, a nővérem, nem, a öcsém, a húgom, annak a gyerekei, tudod, és akkor mindenki ott voltak, tudod. Fekete Pákó, átran néztem, mondja, azt a mindenit, te vagy az Lola, te vagy az Kofó, én vagyok Fekete Pákó.
4: Nem, hiszem.
8: És akkor nem is igaz, nem mire szólították, hanem azt, hogy Fekete Pákó, érted, tudod, Nigériában, erre nem számítottam, engem is megleptek.
4: És apukád is ott volt? Ki jött a reptérről is?
8: Nem, apukám nem tud jönni, már 85 éves, már alibi menni.
6: Meg ő nem ő. Igen,
8: nem tudják oda vinni repülőtére, mert ahol lakik, messze van a repülőtér. És beszálltuk az autóba, azt hiszem, ilyen este 11-kor kezdtem Nigériába, de nem egyből mentem apámhoz, mert annyira lefáradtam, tudom, hát magánosan utaztam, vándorok össze-vissza a világon.
4: Akkor szállodáztál kicsit, pihentél egyet, és utána találkoztál apukáddal.
8: Persze, mert leszálltam a Párizsba, és a Párizsba újra kellett fosszálni a másik gépre, amit elvisz a Nigériába, és a Párizsba ott kellett maradnom legalább 5 órá, ott átszállok a másik gépre.
4: Jó, hát ez van egy nemzetközi nagy átszállással van ilyen.
8: Fárasztom,
5: igazából.
4: Na milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
8: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosuva, és apám már a ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki
4: elszóltam
8: magát, hogy a Fekete Pákó megérkezett.
4: Tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de igen, valaki elszólt magát.
8: Valaki elszólt maga a családon belül.
4: Apukád kínált az erkélyen.
8: Kínált az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt, én is
4: sírtam. Hát 35 év után, igen. Hát 35 igen, év után. Igen, igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
8: Igen, és ez követően, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, hímod, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a Fekete Pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
4: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
5: És meg kell nézni neki, és ki tudják hívek vissza Nigériából.
4: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyag egyenet a fenekedet.
8: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
5: De egyen észben túlra, nem? Ahogy
4: teljesen szirelit. Figyelj, én ezért szeretem.
8: Nincs mi szégyenem, és csak édesapám.
4: És ott volt az anyajegy.
8: És ott volt.
5: Rátipott egy nagyot, aztán
4: de a fater mekkora forma? Oké, ülök neked, de azért csekkoljuk, hogy tényleg te vagy. Hát várjál, hát ha most vagy ugye 50...
5: Kicsit, hogy idén hány pákó jött már haza?
4: akkor ő 15 évesen látott utoljára. Hát ha 35 éve nem voltál otthon, ha 50 vagy, akkor 15 évesen találkoztál utoljára a fateroddal.
8: De ám igazából ez is történik, igen, nagyon-nagyon régen. Akkor még nagyon fiatal volt, katona volt, tanított a iskolába is, és újra látni most, amikor azzal mentem, teljesen megdöbbentem, hogy a apa is mennyit öregedett, tudod.
5: De videón nem szoktatok beszélni? Tessé... Videócseten nem beszéltetek?
4: FaceTime, telefon, vagy... videón, nem?
8: Beszéltünk, csak azt nem látom rajta, mert mindig mosolyogott, tudod. Mindig mosolyog, mint a tele van energiával, de az teljesen más, amikor azon mész, és találkozik édesapádat személyesen, és megnézel alaposan, hogy milyen energia van benne, milyen állapotában van, és akkor jöttem rá, hogy apa már nem tud annyira úgy mozogni, ahogy a kéne, tudod. És akkor ilyenkor oda kell figyelni a lépéseire.
5: Elszomorodtál azért egy kicsit.
8: Persze, hogy ne.
4: De az öregnek azért még jó a szeme, írja valaki, azért egy fekete testen egy barna anyaiért megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte. Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
8: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos olyan város, ahogy olyan népessége van a Lagosba, az volt a régen a főváros a Nigériában, a Lagos, és a Lagos annyira ének a Lagosban, majdnem 30 millió. Csak egy város, ahol többen ének, mint az egész Magyarországon népesség. És így idegen nekem, hogy a Lagosban, ahol apám nem messze lakik Lagostól, hogy olyan hangos emberek, pénzek küzdenek minden nap, nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás, gondoljatok bele, és nekem oda kell figyelnem, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a magyar gyomrom van, és a...
4: magyar gyomrom van. Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
5: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
8: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor is legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom, mert annyira hiányzik.
9: Elkapott
8: a hasmenése, és akkor arra kértem, hogy amikor kélek, amikor legközelebb fosztok nekem, ne tegyétek bele a kajába, ez nigira erős paprika, mert ez nem bírja a gyomrom, és attól fosok, hogy megy sehol.
4: Volt egy kedvenc kaja gyerekkorban? Tehát ugyanúgy, ahogy mit tudom én, itt is megvan a gyerekek kedvenc kaja, neked volt ott kint Nigériában kedvenc ételed? Gyerekkorodban, amit szerettél? Mi volt egy kedvenc kaja?
8: A kedvenc kajám, amikor a gyerekkorban az volt, hogy a pandédiám akra egusszivel. Tudod, a pandédiám, ez ilyen pandédiám, ez olyan, mint a buszodára, tudod, amikor megfolytuk a forró vizet a gázon, és ráoltuk a buszodára.
5: Tudod, ez a kukoricában. Nem, mi kukoricából csináljuk.
4: Kukoricadara.
5: Mi az annak a neve? Puliszka. Igen, csak ugyanazt csinálják búzából.
8: Igen, buszából, igen, és az volt a kedvezem, és mert kézzel kéne megenni, mert ezt adnának, ez a kultúrát, nem kell kalnál se.
4: Ja, és kézzel.
5: Ez egy nyúlós, nem, hogy így lehet is gyúrni.
8: Ez akkor az ilyen nyúlós, te tudod, és imádtam, és ettől volt a bajom ezt a kajával, mert olyan
4: a finom, olyan finom,
8: csak hasmerése okoz.
5: De ezt ilyen pörkölte leszik, azt és akkor így tunkolják bele a pörkölt, nem, hogy ezt így úgy használják, mint a kenyeret, hogy így tunkolnak vele.
8: Igen, mert bele tukáljunk, aztán így bele a számba, és nyúlik, tudod, és olyan, ez olyan finom.
4: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába, mentél a családhoz vissza a szállodába.
8: Igen, a szúnyog miatt, a szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is úgy tartom ezzel a közlekedéssel, és ígyétek nekem, hogy amikor szerelában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, most jelenleg még irában van ezt a kidnapping angolul.
4: Aha, ezt a kidnapping, emberrablás,
8: és a cserébe kéne legalább 50 millió neira. Amiről rengeteg
5: Balázs fizette volna.
6: Egy ember, aki ellopna.
4: Nem voltál beszélve. Nem voltál beszélve. Nem, mindjárt folytatjuk még az élmény beszámolom, hogy mindjárt csak bennünkkel. 9:30 pontosan 1 perc, de mindjárt hallgatunk még nigériai történeteket. Itt vagyunk rögtön.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Augusztus elején lejár a régi típusú személyik érvényessége. Napsütés és felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyi igazolványok. A lejáratot a hatósági nyilvántartásba jegyzik be. Arról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Akinek ilyen régi típusú igazolványa van, az a kormányablakban igényelhet új típusút. Ha az érintett állampolgár rendelkezik érvényes jogosítvánnyal vagy magánútlevéllel, akkor az új személyi kiváltása nem kötelező, de ajánlott. A részletekről a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbetegellátásban. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Mislánynél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Mislányi színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt. Az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
1: Meleg nyári napunk lesz. A napsütést felhők és fátyol felhők zavarhatják a nap folyamán. Elszórtan kialakulhatnak záporok. Többfelé élénk lesz a szél. Napközben maximum 27 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: 3-9 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk, Ferenc?
4: Gyünnek.
3: Gyünnek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Szerelvénybolt úr is vissza. Visszatéreget hozzánk, kicsi eső, és aztán napról napra gyűlik majd újra a fejünk felé a hőkupola. Mi pedig ugye Pákóval beszélgettünk, mert hogy egészen érdekes a történet, megható, és tényleg nagyon durva, hogy 35 év után látogatott ő vissza Nigériába. Találkozott újra a családjával, találkozott újra az apukájával. Egy teljesen más kultúra, ami ismerős lehet neki, ahol ő született, és ott él 15 évet. Tehát 35 év alatt az ember az élettől elszokik, és én kérdeztem Pákót itt a szünetben, hogy miért nem

0: vitt magával stábot, vagy valakit, aki ezt leforgatta volna, és lett belőle volna egy reality, és azt mondta a Pákó, hogy ő se tudta, hogy mi vár rá ott Nigériában, és ezért nem akarta, hogy menjen vele bármi, mert hogy 30 év után hazamenni Nigériába, az nem tudod, hogy mi vár rád. Nem tudod, hogy mi van ott.
1: Így van, így van, így van. Abszolút nem tudta, mi vár rám, mert sok a ilyen éveke, ilyen idő, hogy egyszerűen nem tudom, hogy hazamegyek-e, hát érted, például apám is azt mondta, hogy én vagyok az igazi.
0: Nagy igen, valami, ugye?
2: Meg most képzeld, apád nem, mit szólt volna a stábhoz.
0: Igen, apád még a stábhoz is meglett. Igen, ugye Pákó elmesélte, hogy az apukája megvizsgálta, és anyajegyeket keresett, született születésének pillanatában, ilyen, hát ilyen ikonikus anyajegyeket valójában.
3: Nigériában rengeteg az unokázós csaló, és emiatt volt ez, hogy nem tudják, hogy kinek higgyenek a szemüknek, hogy minek?
1: Így van, emberrablás is van.
0: Igen. És ugye ott hagytuk abba, hogy a szállodában laktál, mert hogy féltél a fertőzésektől, malária, szúnyog, fertőzések, és az emberrablástól. Tehát, hogy ennyire rossz ugye a közbiztonság, emberrablás, fényes nappal este elrabolják az embereket, vagy turistákat, vagy mi történik?
1: Úgy történik azt, hogy felfigyelnek valakire, és akkor meglátnak, hogy van pénze, vagy meglátnak azt, hogy nem ítélnek az emberek.
3: De akkor nem meg elveszélyben.
1: Egyből felismerlek, egyből kiszom a
0: téged. Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete, hogy most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnák
3: valószínűleg. Engem, figyelj, a reptérről nem jutnék. Engem elkapaznának.
0: Azonnal elrabolnák.
3: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
0: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
1: Hát, azt nem mondhatnám így, mert a otózkodás is.
2: Divatos európai fiú.
0: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
1: A járásod. Ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
0: és azonnal kiszúrnak.
1: Furán sétál.
3: De miért nem siet?
0: Lépked.
3: Miért összedik a lábakat?
0: Túlságosan lassan megy.
3: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
1: Papusa. Papusa,
2: ott nagyon... egy papucsot, és akkor megvagy.
1: Nem akar papucsot járkálni.
0: És azt mondtad, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
1: Így van, abszolút. Meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy amiben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, ilyen gazdag kínai a cégnek a sofórja, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nejrá. És akkor kiváltam ez a 100 000 nejrá a forintra, ez ilyen kb. Ilyen 18 000 forint.
0: Ne csináld, tehát kínainak dolgozik sofőrként, sokat dolgozik, jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr, és 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
1: De úgy, hogy van családja, van 3 gyereke, feleség, háza, van amire pénz lehet rákot tenni otthon, és azt a biztosítsal a családjának a biztonságos. És ez a pénz soha nem elég, érted tudod? És akkor gondoltam, hogy ez mi? Érted tudod? Drága bácsám, Nigér az ilyen. Az kormány nem ad pénz, érted tudod? Emberek kúznak minden nap a piacon, megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor megsanálom, érted tudod? Megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted tudod, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves, öreg, fekete asszony, és nincsen vevó, érted tudod? És akkor azon gondolom, miből fog én, érted tudod? Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit is, érted tudod?
2: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
1: Minden tőle.
2: Nem vetted meg?
0: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
1: Ezt nem szabad Nigériában.
0: Nem
1: ezt
0: szabad?
1: Nem szabad, mert a kint vagy a városba, és kiveszel a pénzt a seberbe, és azt mondja...
2: Akkor megint
1: elrabolnak.
0: Nem feltétlenül desztináció. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó.
3: 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Igen. Kicsit nagy az ár is, nem érzitek ezt?
0: Hát veszek 20 ezer ott, de nem a helyét rabolják el, nem európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
1: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról, fejtettük a internetre, elroboltak a gyerekek iskolából, elroboltak a tanárok iskolából, elroboltak a politikusok.
3: Iskolából?
1: Nem, hát a házából, a lakásából elrabolják.
3: Csak a születet így tartják meg, tudod, mindenki, de rabolnak
1: a igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénzt. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz a szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni. Mert
0: hát valószínűleg olyan maffia van meg,
1: olyan maffia van be,
0: annyit keresek ezzel.
1: Ezt szerintem szabadon engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és elébe kérnek az emberrablásét. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
0: Este 7 után nem lehet kivenni.
1: Abszolút, főleg amikor leszállt a hég, az éj, amikor már sötét van.
0: És te sem mentél ki, nem is mentél ki?
1: Hát, egyedül, hát azt sem tudom, hogy merekem meg, hogy mit szeretem magukban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedést, hogy hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt a képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő.
0: Aki segített.
1: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszra szálltam fel, és még ott vannak ezt a víz egyzett pillanatok, amikor nem a buszra szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor azt
0: mert mondta,
1: az víz egyzett, amikor taxiba.
0: Veszélyes a taxi?
1: Veszélyek a taxi, mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és láttak, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
1: És te is beszállsz, érted, tudod.
0: És azonnal elrabolnak.
1: És akkor mielőtt a beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod? És onnantól kezdve...
0: Te már nem mész sehova.
1: Te már nem mész sehova.
3: Ezért vagyok én biztonságban.
0: Csak te ülnél hátul egyedül.
1: A security, a biztonság. És erdőben visznek, erdőben.
0: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál?
1: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családommal, és arra kértek engem a családom, édesapám, meg úgy sem, hogy a Batuska...
0: Hogy maradjál még egy kicsit.
1: Megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériában, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgot,
0: hogy ebből hosszabb legyen.
1: Idézzünk. Igen.
0: Nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye, ott van a testvérei.
1: Belevállom, édesapám van. Igen.
0: 85 minden. Évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
1: Mielőtt utaztam, mert beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi.
0: És vittél?
1: Vigyem neki a
2: Pizzalámi.
1: Igen, a Rakuti szalámi is vittem.
0: De vittél szalámit?
1: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, mint a betettem a gébe, nem a
3: kézipogy.
0: Kérdezik, hogy Dobrev Klára plakátot vittél.
1: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebből fosztak, hanem ott
2: meg még erősebb.
1: Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi magyar ungarikum, mert megtartják emlékbe. De ez teljesen jó. Mindenféle welcome ételek, vaták rám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom én. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút, ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
0: te nekem, vagy az egyetlen...
1: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy a
2: megveszed az országot.
0: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
1: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
0: Ja, már itt volt a nővére.
1: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is a osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor idejöttem. Nem voltam egyedül, amikor idejöttem.
0: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te idejöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
3: Tehát ott képzelni, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok. Mit van az összes pákon? Nem, ez semmi baj. Mi baj lehet abban, ha ő is itt állnak?
0: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adida Didit énekelni. Hova kanyarodott? Felléptél a családnak? Vagy volt közös éneklés? Vagy zenélgettetek?
1: Volt. Énekeltük a udvából a ocsime, meg a ugama, meg a gyerekekkel. Énekeltük a kalamago. A kalamago, jéj, pa, dungyeó.
0: Ezt énekelted apukának?
1: Jéj, pa, dungyeó. Ama, jéj, pa, dungyeó. Jéj, pa, a kalamago.
0: Azt a mindenit.
1: És imádja ezt a dal is tőlem, ezt a Fanta Diallo. Fanta Diallo.
0: Jó, Fágo, azt hallottuk. Mondjad.
3: Fágo, és a nigériai nyelvet, ezt most hogyan képviseled? Tehát, hogy észrevették, hogy megváltozott a dialektusod azóta, hogy itt élsz Magyarországon?
1: Hát persze. Ez egy étermom, mert én többet étem Magyarországon, mint a saját otthon, ahol születtem.
0: Mi van, ott Yoruba vagy? Mi az?
1: Yoruba,
0: ugye?
1: Igen. Amikor otthon voltam, és ők is beszélnek egymással, én is alapos odafigyelek, ahogy beszélnek, és vannak olyan szót, amit ők használják, ami abszolút nem értettem, tudod. Csak megkérdezni tudjuk, hogy ezt a szó, amit előbb mondtál, ez megismételni.
0: De akkor te jobban beszélsz már magyarul, mint Yoruba nyelven?
1: Igen.
2: Ez nem egy jó nyelv. Ez sem így. Ez még nem.
0: Egy srác Nigériából, aki eljön 15 évesen, megtanul magyarul, és jobban beszél magyarul, mint a saját
3: magyarul. Milyen nyelven gondolkozol?
1: Magyarul
0: gondolkozol.
1: Magyarul. És a történet olyan esetekben, amikor éppen beszélek velük ott a Nigériában, Yoruba nyelven, és nem tudom befejezni, hanem teszem bele a magyar nyelven. És akkor beszélek, és utána csak beletettem a magyar nyelven.
3: Nem jó, jár.
1: Csak néztek rá, hogy ez milyen nyelven beszélek. Úgyhogy utána elnézést kértem tőlem, hogy ne haragudjátok. Most jöttem haza látogatni, mert mindig csak az agyam, az magyarul gondolkozik.
0: Az egész történet tök lehetetlen, ha belegondolod. Teljesen lehetetlen, hogy egy srác 15 évesen eljön, itt él Magyarországon, visszamegy, mint 35 év után, és jobban beszéli már a magyar nyelvet, mint a saját anyanyelvét, és találkozik az apukájával.
1: Ez így van, igen.
0: Miben maradtatok? Hogy váltatok el? Mész még? Vagy ők jönnek? Vagy megbeszéltetek valamit, ami az elválásnál? Miben maradtatok?
1: Hát úgy váltunk el, hogy megírtam édesapámnak, hogy én átadtam egy fal, amit előttem van, ami miatt eddig nem mentem el, tudod, a szúnyog, meg a malária, meg a betegség miatt, és megírtam az apámnak, hogy innentől mondjam, a szakad az ég, én a többször az a fogom jönni hozzá.
0: Mész apa. Többet. Aha.
1: Igen, édesapám. Édesem. Igen. Így váltam, csak ölelése, a sírása, a puszigatása, és a apám ráminé, és azt mondta nekem, hogy a visszaválok, fiam. Mondja, ez így lesz, édesapám.
0: De cukra.
1: Igen, és mondtam neki, hogy annyit kívánom neked, azt, hogy a éljen 120 évig, mert én többször biztonja vagyok.
0: Akarsz még menni? Érdesem. Na jól van, Páko. Az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható. Ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
3: Mindenki voltak volna.
0: Helyes magyar stábot elrabolták volna.
3: Erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
0: De ezért szeretjük.
1: Hát a fejlek nem is
3: és akkor hol
1: a fódi? Mindenki. Fejre, akivel én találkoztam.
2: Azt elrabolták.
1: Nem, odafigyelem magukra. Se a Lagosba, se a Szongolta, a apám lakik, se amikor átmentem Abudzsába, a Nigér fóváros, oda is utaztam, hogy megnézem a fóváros, érted, mert soha nem voltam ott. És akkor rengeteg fejre találkoztam Abudzsába, ez a fóváros, rengeteg üzlet voltak ott, mit tudom, Aruház, Supermarket, minden. És a fejre tudjátok, mit csinálnak? Nem sétálnak a utcán. Ezt odafigyeltem. Mindig a kocsiba ülnek, és a szupermarket előtt szállnak ki, be a szupermarketbe, a szupermarketból,
0: vissza a kocsiba.
1: És mennek. Nincs az, hogy sétálnak a utcán.
0: Ha meg az, hogy hivatalos taxiba ül, tudod, a szálloda hívja a taxit, az hivatalos taxi, az elvisz oda, megvár, beülsz és mész. Tehát, és hogy...
3: Nagyon nehéz, nem arra gondolom ezzel a beszélgetés alatt, hogy mit szólnának hozzám? Hogy reagálna rám az a nemzet? Ahogy
0: én elmondom neked, nem mennének el a bolyat. Ha azt mondják, hogy hozzá nem nyúlunk, nem tudjuk ki, nem tudjuk, honnan jött, őt nem raboljuk el.
3: Ez túl szép, hogy igaz legyen.
0: Az egész törzsnek elég lenne, hazavisszük, mindenkinek elég lenne, nem nyúlunk hozzá. De veszélyes.
3: Átkos.
1: Szabadon engedúzom.
0: Páko, nagyon körült, köszönjük, hogy itt voltál. Teljesen lehetetlen ez az egész történet. Mi nagyon szeretjük, vigyázz magadra. Örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy elmesélted a sztorit.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm a megívást, és köszöntöm a Balázsik Rádió egynek a...
0: Azt írja valaki, ez egy Eddie Murphy film is lehetne. Vigyázz magadra, Páko. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt 3 perc.
1: Báoni! Báoni!
0: 3 perc múlva, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsik, hamarosan folytatódik!
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai slágerben!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
14: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
15: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
16: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: A Peach Plaza-ban rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek peachplaza.hu.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál.
2: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
3: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
2: Mert önök megmondták.
3: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
5: Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy asszonyt egy baranyai strandon. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt a sejjei strandon. Az Országos Mentőszolgálat adott hírt az esetről. Beszámolójuk szerint egy idős nő rosszul lett a vízben és elmerült. A fürdőzők kiemelték a már nem lélegző asszonyt a medencéből. A helyszínen tartózkodó két szabadnapos mentős, Hirt Norbert és Jelics Bálint pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, és riasztották a mentőket is. A segítségüknek köszönhetően az asszonyt a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállították kórházba. Vadgesztenyefákat, rózsaágyásokat és dézsás növényeket permetez hétfőtől a Biocom Pécsett. A társaság közleménye szerint a növényvédelmi munkákat hétfő és csütörtök között végzik el az éjszakai órákban. Naponta este 10 és reggel 4 óra között számíthatunk a permetezésre. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek. A permetezés tervezett menetrendje a Biocom hivatalos oldalán érhető el. A munkavégzés az érintett utcákban zajjal járhat. Július 6-ától módosul a pécsi hullámfürdő nyitvatartása. Az intézmény vezetése azt közölte, az elmúlt hetekben bevezetett kora reggeli nyitás nem tűnt vonzónak a strandolók szemében, alacsony volt a kihasználtság, így hétfőtől a strand naponta reggel 8 és este 7 óra között várja a vendégeket. Hőségriasztás esetén pedig este 8-ig tartanak nyitva. Fontos tudni, hogy ez a változás csak a strandot érinti. A sportuszodat továbbra is reggel 6 órától várja az úszókat.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
5: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel ezzel a zenével vallat.
2: Ezzel is.
1: Tényleg. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Itt van Eszter, itt van Feri. Újra egyesültünk így a pihenésünk után. Ki kettő hét, ki egy hét. És
3: kinek mit intézett a kormánya.
1: Így is van. Úgyhogy itt vagyunk. Egyelőre hőkupolának nyoma sincs. Kellemes 28-30 fok, pici szelek, jó idők. És hétvégétől melegedünk majd újra vissza. Úgyhogy szombattól. Szombattól támad a kánikula.
4: Volt ilyen kánikula élményetek Svájcban? Nem volt meleg.
1: Hát ott fönn, de nem, de az első két nap az...
3: Az első két napban volt 40 fokban motorozás, nem volt jó.
1: Na, Ausztria nagyon meleg volt, Németország nagyon forró volt, aztán amikor elkezdtünk emelkedni, az klassz volt az első két nap, majdnem három.
3: Na, de hát micsodákat fürödtünk, hát hova vittelek? Hát a Bóderitó partján.
1: Hát a Bóderitó partján úgy be volt berohadva, hogy ha halott halak húzkáltak benne, ezt mindenki medencézett, én akkor átmedencéztünk. Elmentünk a Bóderitó partjára, hogy úszunk egyet a tóba. Beszették a jegyet, bementünk a strandra, ember nem volt a tóba. Oda sétáltunk a tó szélére, és valahogy volt egy kicsit, az úgy berohadt. De nem szóltak a strand bejáratnál, hogy uraim, csak akkor vegyenek jegyet, ha medencébe akarnak fürdeni 12 éves visítozó csúszdázó gyerekek mellett.
3: 5 mert... eurókat beszedték, tessék bejjebb menni, nyugodtan
4: a csodatosban. Volt medence, legalább hát
3: ez volt egy strand, medó.
1: Aminek aha. A vége tudod a tó, de maga ott van a strand. És lesétáltunk a tóhoz, aha, jó, hát nem véletlen nincs a vízbe senki. Valami történt, vagy aha. Szárad, vagy halpusztulás, vagy valami full beroldás, úgyhogy 12 éves taknyosorú a medencébe pisilő gyerekek között ült 4 felnőtt, és furán méregett a gyerekeket, a szülők meg minket.
3: Csináltuk mi is.
1: A szülők meg minket méregettek, hogy mit akarunk csinálni a 12 éves gyerekek között. Furák voltunk.
4: Hát úgyhogy
1: nem volt jó illatú az a tó, te. Pedig nagyon, mint a Balaton, nagyobb, de ők is küzdenek. Is. Ők is küzdenek.
3: Messzi,
1: akkor.
3: Gyönyörű volt, de lementünk a partjára. A két Balázsom az előre ment föl, és egyszer csak látom, hogy jönnek ki. Mondom, mi van, már megfürdöttetek? Ebbe bele nem megyünk.
1: Ebbe nem fürdesz.
4: De az ingyen hal se tetszett nektek?
1: Hát gondoltuk rá, hogy kifogjuk.
4: Abból. Hát csak rá kell egy kis grillre dobni, ezt egész.
1: Velencei tó szindrómás a tó. Valami lehetett, de rutinosak voltak, ők sem mentek be, úgyhogy egyből kiszúrtuk, hogy itt valamit tudnak, amit nekünk nem. De a strandos, az egy szót nem szólt erről. Úgy beszedte,
3: beszedte
1: a belépőt, csak... menjenek, tessék fürdeni. Ja, hogy nem lehet. Ó, hát az már nem érdekes.
4: Hát de benne volt az egész élmény. A szagok is, az ízek is, a mindenek harmónia. Láttátok azt a témát, hogy mit dobott ki a víz magából?
1: Itthon?
4: Nem, hát a Ferenc, tudod, azt a golyósat.
3: A golyós, hát ez a golyós az övé.
1: Ja, a golyós az enyém lenne, én hoznám a golyót, mert senki nem tudja, mi ez a golyó.
4: A golyós téma, mert pont erre a vízre jutott eszembe nekem, hogy elfelejtettük ezt
3: nekem beszélni. Nekem dezsavűn van ezzel a hírrel kapcsolatosan. Dezsavé. Ez egyszer
1: dezsavé.
3: Már dezsavé.
1: Volt. Dezsavé. Volt már, most újra megjöttek. Újra megjöttek.
3: Hogy valami parton ilyen golyókat találtak.
1: És akkor se tudták, hogy mi az. Most ez újra megtörtént. Csak azért nem vágtam nagyon bele, mert hogy közben egy kis, hát eltett egy hét a foci világbajnokságon, és van egy futball szakértőnk.
4: Jaj, bocsáss,
1: mi semmi baj. És ugye megkértük, hogy hát igen, berenéztük a gömbbe egy picit, megkértük, hogy készüljön föl nekünk meccsekből, hírekből, futballból, mert hogy egyébként kiderült az előző megszólásánál, hogy ugye Denisről van szó, ért a focihoz, nézi, és tényleg tisztában van a hírekkel, mi meg teljesen hülyék vagyunk a focihoz. De hogy ilyen nagyon. És most azért voltak jó meccsek, történt egy csomó minden a világbajnokságon.
4: És akkor hát, hogy csoki hétfőt tartunk?
1: Csoki hétfőt tartunk egy kicsit Páko után, hívjuk a másik csokit. Hogy meséljen nekünk itt, azért nagy meccsek voltak, nagy drámák, nagy kiesések. Csoki hétfő.
4: Csoki hétfő, ez
1: tudom. Ez jó. A reggeli után egy kis csoki hétfő. Úgyhogy Deniszt gondoltuk, hogy felhívjuk, hogy meséljen nekünk egy picit. Mi a helyzet a világbajnokságon? Úgyhogy a gömbjeidet megtartom, de okay. Behozom majd holnap.
4: Jó. Majd belenézzünk holnap a gömbbe.
1: Trollfocis nincs? Kérdezi valaki.
3: Egy igazi profit hívhatunk.
1: Egy igazi profit hívjunk a trollfocisok. Minden, amit nem akarsz tudni a fociról, itt vannak a trollfocisok. Na, viszont Denis megérkezett közben. Jó reggel, ciao.
5: Jó reggel.
2: gyerekek, figyeljetek, már szakértőként nem kellene, hogy többet hívjatok? Hát a nyitó meccs után beszéltünk.
4: Szabadságon voltunk, Denis, legyen szíves, jó?
1: Elugrottunk egy 16 nap Szabira közben.
2: Igen, azt látom, hogy kapuzárásiba 60 évesen James Bond filmek ikonikus helyszínén motorozgatok, de hát miközben lemegy a BB.
1: Hülyén álltam ott, mondom, figyeljetek, ez a ti James Bondotok a Sankaneri. Nekem más volt, más generáció vagyunk, de azt mondták, az ott egy ikonikus helyszín, meg kell nézni azt a házat. Hát én megnéztem.
2: Igen, te Daniel Craigbe vagy te még, igen.
1: Én Daniel Craigbe vagyok, igen. Ők még izé Timothy Daltonban vannak. Igen, 60-as
2: években. Sankaneri 62-ből.
1: Na mi a helyzet? Mi van a focival, mi van az a brazilokkal, mi van a VB? Mesélj.
2: Itt nagyon komoly történések. Németország, Japán, Kanada, Elefántcsontpart, Horvátország kiesett. Szerda, múlt hét szerda, hát az egy nagyon szomorú nap volt, mert itt Anglia megverte Kongót. Ezt nem is tudta meggyászolni, mert Belgium meg kiejtette Szenegát. Hullottak az afrikaiak gyerekek aznap, az gyakorlatilag.
1: Ezt egy kicsit személyes értésnek vetted.
4: Egy érzelmi mélyrepülés.
1: Igen. És tegnap meg teljesen. Ugye Brazília, hát azért az is nagy dolog. Most már nem tudom hányadik VB-jük, úgyhogy nem, hogy nem nyernek, hanem hogy tulajdonképpen elődöntőbe se jutnak.
2: Hát de ez a halland, meg ez az importált lazac, hát ez úgy tűnik megteszi hatását, mert hát ez kegyetlen a csávó. Már a góllövő már 7. góllal van, ő is ott top 3-ban, hát óriásit mentek. Néztétek azt?
4: Azt már tudjuk, hogy mitől ilyen frizurája halannak? Tehát, hogy mitől ilyen sűrű és fényes?
3: Hallolaj.
2: Hát ezt nem tudom, ez sajnos ebben nem nagyon van tapasztalatom.
1: Megnézzük valami videót, hogy mi teszik. És valami nyers tejet, sztéket,
3: lazacot
1: horror mennyiségben, tehát brutál kajákattól.
4: Nagyon sok kávét iszik.
2: Erős lehet a gyomor, igen, azt bent tartja, bírja.
1: Igen.
4: De mit tudnál csinálni egy ilyen másfél literes nyers tejjel, amit ő megiszik reggelire, hogy mit történne ezt?
2: Szerintem ugyanazt, amit ti, hát egy 2,5 óráig ott ülnék, szerintem a röcsim.
1: Mit szóltak a brazilok?
2: Hát én azon nagyon kilettem, de hát azt mondják, hogy ez már nem az a brazil válogatott, akik voltak, és ugye mindenki még hozzájuk kapcsolja itt a brazil futball teljesítményt, de hát nem úgy csillogtak, mint a nagy Ronaldo, Roberto Carlos éra. Nem?
1: Te vagy a szakértő, te meséljél, mi csak ülünk, és hallgatjuk, egy darab meccset nem láttunk. Ma fogadtunk Ferivel egy portugál spanyolra.
3: Mit mond, mester, mit mond?
2: Hát én szerintem, hát a spanyol, igen, ez most a jelen meg a jövő, ugye a nagy Ronaldo, meg itt a Lamine Yamal. Hát gyerekek, annyira kiszámíthatatlanok ezek a meccsek, hogy itt minden mixel megy. De akkor talán egy spanyolt megtennék, egy 2-1-re.
1: Ugye, hogy a spanyolok esélyesebbek, én is felraktam rá egy nagyobbat a portugálokra, de én is azt gondolom, hogy a spanyolok esélyesebbek.
3: Jó, ha mi így is bukom, akkor viszont jössz egy 20-asra, haver.
2: Jó, hát aztán úgyis jövök 30-szer, úgyhogy akkor hozzáteszem, majd kiegészítjük.
1: Neked egyébként van kedves csapatod, Denis? Hát akinek drukkolsz, vagy akit szeretsz?
2: Volt Zöldfoki szigetek, és elestek, pedig ez a VB meccse volt, de tényleg, ez az iszonyat. Tehát az a meccs, az nagyon durva, és amikor még beszéltünk, akkor 6 millió követője volt Mozinjának, most már 20 millió követő, gyerekek.
1: 20 millió követője van, és ugye Feri mondta ezt a szorít, hogy visszajelölt egy csomó modellt meg manőkkent. Tehát a csávó most mindenkit levar, akit ér.
2: Igen.
3: Azt nem tud neki, nincs családja?
2: Hát nem tudom.
3: Vagy hogy így nem érnek.
4: Hát most nem fontos ez most.
2: Hát most lesz.
3: Jó, hogy ez a zöldfoki szigeteknek a nagy karrierje, azért gyerekek, az 3 döntetlen 1 győzelem volt.
1: Na, de
2: hát oké, na, de előtte egyik nagyon vitte a szív, a lélek őket, úgyhogy ez zseniális volt.
1: Igen, most ránéztem az oldalára, 27.
2: Ja, hát azóta, akkor mi... vagyok... Na, igen,
1: 27
2: millió.
1: Amióta beszélünk,
2: még 7 milliót akkor összeszedett.
4: Most emlékeztetően a hallgatókat, most már ők is bekövették.
1: Igen, 27 millió egy csávó, akit 50 ezeren követtek, értem, mikor megérkezett a VB-re.
2: És most ő gyakorlatilag a legnagyobb követővel rendelkező kapus, tehát a világon nincs még egy kapus, akit ennyien követtek.
1: Úgyhogy én nem is tudom, portugál másodosztály, vagy nem tudom, honnan szedték őt össze a Zöldfoki szigetekre, de valahol ő védett Európában, de hogy valami elképesztően gyatra csapata.
2: De most elvileg az Inter Milán most lehet le fogja igazolni, ilyen pletykák vannak.
3: De már 40 hol éves a... csávó, már hova?
2: Ja. Hát de hogy fog? Hát mondjuk milyen teljesítmény?
1: Jó, milyen meccsek várnak még ránk? Vagy mi van még?
2: Még egyet ki kell emelni, gyerekek, a francia Paraguay, azt mondják, az katasztrófa, az volt a legaljasabb meccs, tehát szegényeket szétgyepálták, rúgták, és azon gondolkoztam, hogy a 43 fokba játszottak, nem tudom, ti mit csináltatok 43 fokba.
4: Feküdtem egyszer. 43 fokot, de az a dőlőszöge volt.
2: Igen, a Balázs gondolom, te szétlégkondizott budai elitedzőterembe, azt nyomta 3x12-t, rávertél egy aranykivitejére turmixot, meg beültél a sekszelőztetős mercibe, addig azért elmondanám, ezek itt Philadelphiában 43 fokba szétrúgták egymást.
1: De és milyen inkorrekten játszottak a paragvaiak egyébként? Rúgtak, csíptek, martak, haraptak, minden volt.
2: Minden. De kevés volt, gyerekek. És Anglia pedig Mexikó, éjjel kiejtette Mexikót, az is egy 3-2-es volt. Hát én nagyon frissbe vagyok itt.
1: De és te felkelsz, tehát te éjszaka egyébként felébredsz, ébresztőórát állítasz, felkelsz
2: kettőkor. Nem, ezt most visszanéztem reggel, ezt most Stréberbe visszanéztem reggel, ezt itt az összefoglalót, az utolsó meccset. De a Brazil-Norvégot azt néztem.
4: Józan voltál?
2: Igen?
4: Józan voltál?
2: Teljesen.
1: Igen. Annyit tesznek helyre, de részt, hogy nagyon jó szakértő minden, de hogy az Inter Milán az Inter Miami, de hogy egyébként minden ja, rendben van.
2: Igen, az lesz, így van.
1: Jó, csak szólunk, hogy imádunk, mint szakértő, jó. De hogy az Inter
2: csak
1: Miami.
2: Csak azért, hogy figyeltetek, azért dobtam mindre ezt a világ.
1: Igazi szakértőt, imádnak. Inter Miamihoz megy. De ez nem a Beckham csapata?
2: Van még itt egy érdekes... Kinek?
1: Ez nem a Beckham csapata? Nem ott játszik a Messi az Inter Miami-nál?
2: De, abszolút. És most oda akarják vinni a Mourinhót, és oda akarják vinni elvileg.
3: Hát úgy megszerették egymást most Messivel. Nagy puszikodás volt a végén.
2: Hát ez nagyon nagy dolog, egy másodosztályveri srácnak a világ legnagyobb focistájától egy ilyen elismerést kapta, hogy büszke lehet rá a népe, azért az gyerekek, azért az nagy dolog. Na. Nem?
1: Igen, mikor lefújták a meccset, ugye Messi oda ment, és azt mondta, hogy nagyon igen, megfogta több Messi lövést, megfogott, és mondta, hogy nagyon jól védesz, és hogy nagyon, nagyon megdicsérgette a kapust, és meccs cseréltek, elkérte a Messi mezét, és mondta, hogy igen, majd a folyosón lent ott odaadja neki, és akkor ott megtörtént a meccs csere.
2: Óriás, ez mekkora élmény, ez gyerekek, nagyon nagy dolgok ezek.
1: Igen.
2: Nézem még itt a híreket, volt egy olyan, hogy ugye az egyik amerikai játékost, a Balogun megvan, nincs meg, mindegy.
3: Balogun?
2: Az a lényeg, hogy őt, így, Balogun.
1: Balogun?
2: Igen, és legyakott valakit, lerúgott valakit, és piros lapot kapott, és annyira jó játékos, hogy a Donald Trump az lobbizott a FIFA-nál, hogy ne tiltsák már el, mert automatikusan lett volna egy eltiltásos mérkőzés, és végül is azt a Trump lebeszélte.
4: Ez komoly.
2: Ja, úgyhogy miért itt az ország első embere megszállotta a focimániást lesz, nem? Hogy ki látott már ilyet.
1: Igen, ez nagyon ritkán történik meg kisebb közép-kelet-európai országokban, hogy igen, imádja a focit. És odaszólt a Trump,
2: igen, és a csávot nem tiltották el, hanem akkor játszhatott, úgyhogy.
4: Ez komoly.
1: Azért milyen a sportdiplomácia, amin erős tud lenni, nem? Az amerikai Egyesült Államok elnöke telefonál egyet, és akkor hirtelen azt mondja, hogy jó, akkor nem tiltjuk el.
3: De és a többi csapat ilyenkor mit szól? Hogy ja, neki lehet, nekem meg nem.
2: Csak közben az öreg Trump meg elszúnyog át a meccsen, az megvan, nem? A csávot leült, az 5 perc múlva már aludt is, mutatták.
1: Én szerintem nekem fixénám, hogy őt valamivel szedálják, vagy gyógyszerezik. Tehát, hogy ez biztos, hogy ő az MMA meccsiken, a UFC-n, amit a Fehérházban rendeztek, ott is elaludt. Ami azért...
2: Hát, vagy csak 88 éves, és itt az vagy ott, amely alszunk. Vagy mi is elszundítunk, nem délután.
4: Ez olyan, hogy a szervező az mindig addigra fárad, de mire kezdődik a rendezvény. Tehát, hogy ott sertepert értették, intézte, pogácsák is ültek, minden. Nem, mindenki jól érzi, hogy kicsit.
1: Ez nem a házi asszony, aki nem eszik a műtfőzött, mert addigra jól lakott. Ő megcsinálta, megszervezte, és mire odaért addigra.
2: Fogy.
1: Igen. Ki a legjobb négy, aki döntőbe jut szerinted? Vagy ki játszol?
2: Franciaország lesz, igen? Gyerekek szerintem, Argentína, Spanyolország és egy Angliát mondanék. Én most így ezt szakérteném így előre.
1: Aha, tehát hogy ez a négy.
3: Fölírtuk, számon kérjük.
2: Még ez a gólovő, ez az érdekes, mert azért Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7, és ott van még a Kín is egy ötössel.
1: Én nem tudom, én ennek a Cristiano-nak én ma drukkolok. Egyrészt a gyerekem miatt is, mert a Noel óriási Cristiano fan, hogy én annyira bírnám. Még az úgy valahogy, én azt gondolom, hogy nem ők nyerik a világbajnokságot, meg ahhoz nem játszanak annyira jól, de hogy még egy kicsit látod az öreget, aki most már azért bevallott, hogy tényleg az utolsó, azért az szép lenne, hogy most még mondjuk a spanyolokon valahogy átverekednék magukat. Azért az megható lenne.
2: Hát gyerekek, reménykedni kell. Meglátjuk. Izgalmas a VB, de hát úgysem nézitek, úgyhogy
4: ha vége lesz a VB-nek, milyen sporteseményt fogsz követni, Denis?
2: Én most kosárlabdát nézek amúgy.
4: Fél szemben?
2: Selejtezők vannak. Nem, azok most mennek Európa-bajnoki selejtezők, vagy világban, nem is tudom.
3: Na hát tényleg nagyon rajongó vagy. Azt hiszem, Európa, vagy egy világbajnok, vagy
2: egy Diósgyőr kérdés. A jó sportot szeretem.
3: Jó, viszont Dávid jelentkezett, hogy megvan-e még a kecó, mert ha engedsz egy 20%-ot, akkor átveszi.
2: Ja, igen?
3: Igen.
2: Na, akkor adok hozzá banánpálatot, mert csoki banánkrémlikört is, akkor itt jöjjön, várom.
1: De te árulod a kecót?
2: Igen, árulom.
1: Lejjebb kell menni, de ezt lejjebb kell menni.
2: Lejjebb megyünk egy kicsikét. De hívjatok, ha kell egy nagyon-nagyon
4: penthouse, én mondanék, 11. kerület, Sasad, penthouse.
2: Jó, az a címet azért nem mondjuk be, de igen.
1: Mondom a címet. 12 kaputelefon, 326 kulcs, 42
4: második kerület. Nagyon jó kreatív energiák.
2: Összehaszlíztam, na.
1: Na, és akkor megvan a maglódi ház, amit annyira szerettél volna? Irány?
2: Mondtad,
1: hogy maglódon kinéztél egy felújítandó félszuterént, hogy akkor ez összejött, de visz.
2: Na, igen, 20 éve erre készülök, igen, összejött, ja. Hát 85 évre felvettem hitelt, tudod, tehát, hogy itt első jó, meg vagyok, 110 leszek, mire kifizettem, meg vagyunk. Hát most mire váltsat még egy
1: hát persze, hát nem lehet azért egy garzomba megállni, hát tovább kell menni. Az embernek élni kell az álmait.
2: Így.
1: Na jól van. Oké, figyelj, akkor gyűjtsünk a híreket, jó? Nézzél sok meccset, és akkor te vagy a fülünk, a szemünk, jelentkezzél, mi is hívunk, ha valami nagy dolog történik, a szép érzékünk, azt jegyzetelt föl. Annyi,
2: hogy 2030-ban gondolom, akkor jelentkezünk. Már 4 év múlva a VB-t.
1: Nem, most már vagyunk, jó. Úgyhogy hívunk, jó?
2: Jó van, gyerekek, puszilat.
1: Vigyázz magadra. Köszi, Denis, jó meccsézés. Ciao, köszönjük szépen. Azért nézegeti ő, hát többet, mint mi. Nem?
3: Hát lényegesen többet.
1: Nálunk, ha valaki megnéz két meccset, már jöhet.
3: Akkor másszak ki.
1: Mert már nálunk többet látott. Tehát nálunk már többet látott.
4: Az már diplomás foci szakértőnek számít.
1: Jó, de most azért egy spanyol-portugált vagy csak megnézel, nem? Most ezt nyilván nem, de nem egy sörrel, egy rozéval nem ülsz lak, nem? Nincsen ilyen? Azért az egy jó foci.
3: Jó foci?
1: Szerint, ilyenek nem? Vagy ügyes. Most lenne egy francia-angol, vagy egy, mit tudom én, egy argentin-francia, ami 4 éve ugye a döntő volt. Azért azokra se ülsz le. Mert most egy Kongó zöldfokira én se, de ilyen negyed döntő, 8-a döntő, azok azért már jó meccsek.
3: 9-kor már, belekezdeni, ez 2:11 van vége. Oh!
1: Igen, így vagy? Nem tudom, én azért azokra úgy le tudok telepedni.
4: Várom a meghívómat, a rendezvényre.
1: De ha nincs rendezvény,
3: otthon nincs rendezvénye, milyen rendezvény legyen?
4: Nem adhatod fel, Feri, még van miért élned.
3: De nekem van miért érnem, de ez a foci, hát ezért nem.
4: Na jó.
1: Hát az éjjel kettőt megértem, de azért egy spanyol, portugál, hát azért az...
3: Na, meglátom, hát ha kitartok.
1: Ez este 9. Az gyógypedagógiás idő.
3: 9 majd csúszik, mert izé van ivószünet, meg meleg, meg a mit tudom én, micsoda, 11 évfél mire vége. Na, tudod mikor?
1: Igen. És kaptunk egy nagyon jó jellemzést, még erre az utolsó 20 perc, amit Denisztel csináltunk, vakvezet világtalat.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy a csoki hétfőn. Jövő héten meglátjuk, mit tudunk összehozni.
1: Színes hétfőn volt, hát nem egy szújó írja valaki. Jó gyerekek, de nézi, szereti, és ez nekünk elég. Egy perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Beszélhettek, mert nem indul el, úgyhogy...
3: Na, Gyulus, lefagyott.
4: Én elmentem a vásárba.
1: Na most meg vagyunk. Megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és van...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: téri színpadán és a Bóbita Báb Színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyertes Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az eső nap pedig július 12-e. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek szombaton tartandó program tematikájában a Rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket, lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbetegellátásban. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
3: E! Na itt vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Magyar ChatGPT, vagy nyelvi modell?
4: Nyelvi,
3: hát
4: nyelvi
3: modellnek hívjuk.
4: Fantasztikus áttörést értünk el mi magyarok.
3: Így van, és nem olvassuk a cikket, csak Feri behozta, és direkt nem mondta el a nevét, hogy hogy hívják. Mi megpróbáltuk kitalálni, hogy egyrészt mi lehet a neve, és megint rá kellett jönnünk, hogy hát csak úgy, mint Boldog, meg ilyen fura magyar nevek. Ő is egy nagyon érdekes, jellegzetes ugyan, de kicsit hát olyan, na, nem is tudom, milyen nevet kapott. Ezt próbáltuk kitalálni, és megnézni, hogy egy hát a modern nyelvi modellek mellett ez mire lehet jó egy magyarnak kikiáltott ChatGPT, ugye ez volt az egyik témánk, és Pákó 35 év után elment Nigériába meglátogatni a családját, hozott rengeteg fotót, mesélt Nigériáról, hogy hogy sikerült az ő találkozása 35 év után a családjával. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
3: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI. Tehát ez valamilyen kormányzatilag vagy államilag finanszírozott dolog.
4: Magyar nyelvű érvelő. Tud érvelni, ez egy gondolkodó, ugye nyelvi modell,
3: aha,
4: tehát valószínűleg nem lesz soha a ChatGPT-nek meg az összes nagy ízének ellenfele, de egy nagyon-nagyon szép fejlesztés.
5: Mi
4: is magyar hogy... tudósoktól, és majd találjátok ki, hogy
5: magyar
4: mi a neve.
5: Nyelvű érvelő?
4: Igen.
3: Hát magyar nyelvű, bár
5: ez
3: a neve, már olyan a neve, mint a Boldognak, meg
5: Én tudom, Gógyi.
3: Mert volt a Boldog, ugye? Az volt a víziszörny.
4: Igen, az a vízes VB-nek volt azt hiszem a Boldog.
3: Na várjál, akkor mi lehet?
4: És valami hungarikum? Így van.
5: Betyár?
3: Én is már milyet tudok elképzelni.
4: Vagy töpörtyű.
3: Igen, etelköz. Vereckei Ágó, etelka. Árpád elődont,
4: kos. Nem álltok messze.
3: Huba.
5: De úgy, hogy legyen benne a ChatGPT is, nem?
4: Nem,
5: úgy kell.
4: Nem kell
5: benne, de akkor nincs benne, hogy mit tudom én, ChatGPT.
3: Puli, Pumi, Puni. Puni!
4: Ne,
3: Puni!
4: Ne,
3: Puni!
5: A Puni

0: Kifejlesztették a magyarok a ChatGPT-t, és akkor utána Puni nevezetű magyar alkalmazás, mert valami rövidítés.
1: Attila.
2: Hun.
3: Hun.
1: Attila.
0: Huna GP.
1: Amúgy de mert
0: Huna GP.
1: Attila, mondd meg nekem, légy szíves. Azt nem tudom, viszont a Hortobágyon most 36 fokot mértek.
0: Az Attila jó, azt adom.
3: Nem rossz a pusztaság. Nem rossz a pusztaság.
0: Pusztaság.
3: Rövid, és ugye
0: rövid.
3: Állat.
1: Állat?
0: De miért van egy magyar állat, ami nagyon hungarikum?
3: Igen. Több is van ilyen.
1: Hát van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg van. Hát meg vannak a juhok.
0: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka.
1: Racka.
3: Meg vagy.
0: Racka. Jaj, ne.
3: Ez a neve.
0: Mert ugye a Racka, ne.
3: Hogy Racka.
0: Tehát csináltunk egy mesterséges intelligenciát.
3: Igen. Az a aminek... neve, hogy Racka. Hát mi lenne a neve?
1: Én nem szeretném magam nem magyarnak érezni, miközben használom.
3: Kaukázusi kefír. Hát mi lenne a neve? Racka.
0: Racka. Drága hallgatók, írjatok már ötleteket, hogy mit adtatok volna. Jó? Tehát nézzük meg akkor. Tehát a Racka helyett, ha lehet valami, ami kicsit mi vagyunk, ami kicsit magyar, ami kicsit modern, ami kicsit kifejezi az országunkat, ami kifejezi a 21. századot. Semmi bajom a Rackával. De.
1: Úgy sem, hogy milyen jó lett volna.
0: De azért mégis figyelj, jó, van Racka,
1: mondom,
0: a magyar
1: ChatGPT. Mondom. Torockéi jaj.
0: Torockéi jaj.
1: Torockai.
0: Torockai, Torockéi jaj. Ne. De miért Racka? De most de azért, miért nem beszélnek de... ilyenkor egy reklámügynökséggel, és modernizáljuk magunkat? És mi az, hogy Racka?
3: Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
0: Hogy így?
3: Nem jut eszedbe, de hülye vagy.
0: Először volt meg a Racka, és azt kitalálták a rövidítés, vagy először volt meg a maga a szó, és azt kitalálták a Racka. Zseniális. Racka a magyar ChatGPT. Jaj, Istenem, a idegráz.
1: De és az napszemcsíje van a Rackának, mert ez egy menő Racka.
0: Tud-e azt a hortobágyi tájszólás, hogy hogy beszél? Nagyon kíváncsi.
1: Örülök, hogy ide penderedték, kis gazdám. Hát válaszoljak, hát kacifántos kérdésedre.
0: Jóféle megy pálinkával először, folytjuk rá ezt a nevédet, aztán megválaszolom kérdésedet, kis gazdám.
1: Ne vinnyákoskodjál, barátom, rá mindig számíthatom.
0: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves, annyit imádkozom, hogy Istenek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
0: Mert aha, tehát tudom... ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, igen, aki 85
4: igen,
0: éves.
4: Igen, igen, és megholegettem, megpuszulom.
0: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
4: Nem, egyedül.
0: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül, utaztam mindig
0: Gíriában. Azért egy frankfurti átszállás nem megvész.
4: Igen, magányos satáskával, tudom, így cimele magammal. És amikor megkezdtem Nigériából, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
0: Kint a repülőtéren?
4: Kint a repülőtéren.
1: Hány testvéred van?
4: Hatan vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És táská, passzport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
0: Hát valami nem változik.
4: A kijárat kapuig.
0: Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
4: És amikor kijöttem, és akkor csak annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
0: A család kiabál, hogy Fekete
4: Pákó. Igen, a öcsém, a húgom.
0: Milyen volt apukáddal találkozni? Mesélj el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
4: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz. Elvitt engem a öcsém, Kossuha, és apám már ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki már
0: elszólta magát.
4: Elszólta magát, hogy a Fekete Pákó megérkezett.
0: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de igen. Valaki elszólta
4: magát. Valaki elszólt maga a családon belül.
0: Apukád lekínált az erkélyen.
4: Az úgy kínált az erkélyen, amikor megkezdtem, és akkor így kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt, én is sírtam.
0: Hát 35 év után.
4: Igen.
0: Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
4: Igen, és ez követően a apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, hogy apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a Fekete Pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
0: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterodat.
1: Nem, és meg kell nézni neki, és kitudja ki a Nigériából.
0: Ez ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az agyegyedet a fenekedet?
4: Igen, igen, igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. És akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
1: Egy részben túlra, nem?
0: Ahogy teljesen szírálni. Figyelj, én ezért szeretem.
4: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
0: És ott volt az agyegy.
4: És ott volt.
0: De az öregnek azért még jó a személy írja valaki, azért egy fekete testen egy barna agyegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó. A szem azért még kiszűrte.
4: És akkor...
0: Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy hát, kell elképzelni?
4: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Anyja ének a Lagosba, majdnem 30 millió. A apám nem messze lakik Lagostól. Emberek pénzét küzdenek minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelnem, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a Európa, a magyar gyomrom van, és a...
0: magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzések, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
1: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
4: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
0: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodában, mentél a családhoz vissza a szállodában.
4: Igen, a szúnyog miatt, a szállodában kéne laknom, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan hely, egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és ígyétek nekem, amikor Szállodában voltam, hogy édesapám is elmondta, meg ocsim is elmondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
0: Aha, ezt a emberrablás.
4: És a cserébe kéne legalább 50 millió naira.
1: Aha. Abban
4: rengeteg...
1: Balázs fizette volna.
3: Egy ember, aki ellopna.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, itt vagyunk, és hát a naphallgatóját már nincs idő felhívni, de megmutatjuk, hogy mit nyer. Jó?
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Jó kis nyeremény.
1: Jó, hallottam, egy hétvége Balázsra?
0: Jó kis nyeremény. Nyer a naphallgatója. Úgyhogy ezt odaadjuk akkor neki, majd valakit még itt gyorsan kiválasztunk. Gyerekek, holnap?
3: Benézünk, jön
0: majd
3: mindenki.
0: Majd jó kis edzés, holnap érkezik mindenki. Mi van, mi a táncrend?
1: Én jövök 3 napon keresztül egyfolytában.
0: Ne csináld!
1: Hétfőket szerda.
0: Ne csináld!
1: Ha csak el nem rabolnak, mint Pakut.
0: A Nigériába elmész. Igen. Akkor jövünk holnap, vigyázom mindenki magára. Szép hétfőt nektek, puszi, sziasztok! Ciao.
2: Na, ennyi!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

24 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Kedves Tim Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is lett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
14: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
15: Az új kollégái már várják.
16: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
17: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
18: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
19: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
0: Hűvös szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Az új kollégái már várják.
22: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
23: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
24: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 17 óráig Györke Attila hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1-en.
25: Üdv mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
24: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most.
2: Rádió
24: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerek.

Ezen rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hírem van, mert a hétfőt jó hírekkel kell kezdeni. Lesz nálam játék DJ Odi páros belépőért. Pa-pam! A Wonderful Life jön!

0: válasz.
1: Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. És ki az, aki szokott és szeret is a tus alatt énekelni? Én is. Még akkor is, ha nincs hangom. És Reid által is, de neki van. Ebben például különbözünk, és abban is, hogy ő nem csak énekelget a tus alatt, hanem nagyon sokszor itt jönnek neki az ötletek, itt írja a dalait. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Reid által a Blood Running a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: hogy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését Norvégia szolgáltatta, amely 2-1-re legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát, és történelme egyik legnagyobb sikerével bejutott a legjobb 8 közé. A mérkőzés őse Haaland volt, ő szerezte mindkét norvég gólt, előbb fejjel, utána pedig egy gyors ellenakció végén is betalált. A norvégok kapusa Nåland is több bravúrt bemutatott, az első félidőben még büntetőt is hárított, ami kulcsfontosságúnak bizonyult. Brazília ugyan a labdabirtoklásban fölényesen futballozott, de támadásai sokszor ötlettelenek voltak, és csak a hosszabbításban Neymar 11-es góljával tudott szépíteni. Az este másik mérkőzése Mexikó és Anglia között zajlott, és rendkívül fordulatos mérkőzést hozott, amelyet az angol válogatott 3-2-re nyert meg. A találkozó kezdését egy órával el kellett halasztani a Mexikóváros térségét érintő heves zivatarok és villámveszély miatt. A mérkőzés ennek ellenére kiváló hangulatban zajlott, a hazai közönség előtt szereplő mexikóiak kétszer is felzárkóztak, a végére viszont Anglia őrizte meg jobban a higgadtságát és megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így folytathatja világbajnoki szereplését. A két győztes csapat szombaton találkozik majd egymással, akkor tehát egy Norvégia-Anglia meccsre készülhetünk.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg... figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb szafari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menü ajánló a Rádió 1-en.
12: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
13: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Rozmaringos édesburgonya krémleves krutonnal és csirkemell fokhagymás sörtésztában basmati rizssel, kapros majonézes káposzta salátával, vagy tojásos galuska fejes salátával, esetleg Stefánia Vagdalt habos burgonya pürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Édes csillis karfiolleves és édes burgonyás brokkolis csirkecsíkok jászmin rizssel vagy arabiata penne parmezánnal. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. körisfeles borsóleves korlátlan fogyasztással, és A. tökfőzelék sertéspörköltel, B. szezámmagos sertésszelet hasábburgonyával, savanyúval, vagy C. spenótos csirkemel burgonyagombóccal. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. My gombóc leves zöldséggel és sertéspörkölt házigaluskával, csemegeuborkával, esetleg girosztál joghurtosan vagy csípős öntettel hasábburgonyával, vagy húsleves cérdemetéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj hasábburgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy nyugaton felhős, keleten még inkább napos idő, de mindenhol ilyen 24-27 fokos kellemes nyár, ami van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Viszont nem felejtettem el valamit? Említettem, hogy lesz az a DJ Oti játék, amire 10-ként kell telefonálni, de még nem most, majd szólok. Most Dua Lipa jön, ez a Dance the

0: Több baleset is van sajnos, amiről a hallgatóink írtak. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makó térségében az M5-ös felé vezető oldalon. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, az M7-esen pedig Letenye felé Kápolnásnél térségében történt baleset a 40-es kilométernél. Vezesse mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bosch Car Service hálózat.

0: Rice előtt viszont mutatom, hogy milyen bulival készül DJ Oti, amire a következő órában páros belépőt lehet tőle nyerni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon.
13: Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a borvárosába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
14: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
15: A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték,
13: de Vásznon a leleplezés napja szkifi, a zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
16: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
17: Közös kaland?
18: Igen!
17: Játék?
18: Igen!
17: Csak igazi mai slágerek?
18: Igen, igen, igen!
19: Igen! Igen!
16: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
17: Gyöjt számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
16: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
20: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dőlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borászvezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most. Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

te bom bom boy. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 11 óra után, hello mindenkinek, kitartást a munkában, a mikrofonnál Király Tamás. Hozom most Taylor Swiftet, aki a hétvégén ugye megcsinálta az év esküvőjét, fél Manhattant lezárták, óriási buli volt a Taylor Swift, viszont valaki megcsinálja az év buliát Magyarországon, akit úgy hívnak, hogy DJ Oti. Annyit elárulok, hogy ebben az órában tudti, hogy lesz játék, amivel páros belépőt lehet nyerni a bulira. Most viszont Taylor Swift és az Opel Eye-t, ahogy ígértem itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem volt túl bölcs, hogy ma rollerre jöttem, legalábbis abból a szempontból nem, hogy délutára a fővárosba is megérkezhet az a csapadék, ami most még inkább a délnyugati meg az északnyugati ország részben van, viszont a jó hír, hogy a hét többi részében újra napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Az igazi mai slágerek között pedig az a Miley Cyrus a folytatásban, aki egy bő hónappal ezelőtt csillagot kapott Hollywoodban a Walk of Fame-en. Ez meg a nagy kedvenc tőle, a Flowers, itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620 311 111.
1: Ja, játékot szeretnék jelent.
0: Még nincs játék, de lesz DJ Oti páros belépőért.
1: És mikor?
0: Figyelj, jó a kérdés, mit szólsz, ha elindítjuk most? A szlogent tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Így van, ezt kell majd mondani, és hanyadikként kell telefonálni?
1: 10-én.
0: Így van, akkor indulhat a játék?
1: Igen.
0: Akkor mondd, hogy induljon a játék.
1: Induljon a játék.
0: Hát akkor elindult! A 10. telefonálót várom a rádió eszlogennel, és adom a DJ Oti páros belépőt, akár neked is, köszi, hogy csörögtél. Szia!
1: Szia!
0: Közben pedig Lói és a Get Lucky is bekészítve, mindjárt indítom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
2: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Rozmaringos édesburgonya krémleves krutonnal és csirkemell fokhagymás sörtésztában basmati rizssel, kapros majonézes káposzta salátával, vagy tojásos galuska fejes salátával, esetleg Stefánia vagdalt habos burgonya pürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Édes csillis karfiolleves és édes burgonyás brokkolis csirkecsíkok jászmin rizssel vagy arabiata penne parmezánnal. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Körizs feles borsóleves korlátlan fogyasztással és A. tökfőzelék sertéspörköltel, B. szezámmagos sertésszelet hasább burgonyával, savanyúval, vagy C. spenótos csirkemell burgonya gombóccal. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. My gombóc leves zöldséggel és sertéspörkölt házi galuskával, csemegeuborkával, esetleg girosztál joghurtosan vagy csípős öntettel hasább burgonyával, vagy húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj hasább burgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
1: A három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: uralnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió egy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Ott leszel a buli!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrékre.
0: Ez az Úristen! Jaj, de jó!
1: Azon a bulin, ami teltházas, nincs rá jel, csak így lehet bejutni, és ott leszel.
0: Úristen, remeg még a kezem is.
1: De jó, jó vagy! Tudod-e, hogy kit viszel el, kit lepsz meg?
0: Igen, persze, a legjobb barátnőmet fogom elvinni magammal.
1: Érezzétek nagyon jól magatokat.
0: Köszönöm, legyen szép napod.
1: Neked is, szia!
0: Köszi, szia!

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében dolgoznak. A belső sávot lezárták a 120-as és a 128-as kilométer között. Nagyjából 3 kilométer a torlódás. Vezesse mindenki óvatosan és türelmesen.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Avicivel folytatom már is itt a Rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiá. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
12: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17.000 belföldi szállás bomba jó áron.
13: Ugrunk egy bombát?
15: Szállás.hu. Úgy is te.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
18: Svájci precizitás minden egyes csészében.
19: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
18: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
19: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
18: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpage.hu.
13: Az új kollégái már várják!
5: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
11: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kellemes hétfő délután, hello Baranya! Micsoda hétvégén vagyunk túl, rengetegen voltak a megyeszékhelyen, több mint 120 ezer érdeklődő volt kíváncsi az idei Zsolnai Fényfesztiválra, ez volt a 10. jubileumi alkalom, rekordokat is döntöttek, jók voltak a kiállítások, de ilyenkor a legtöbb kérdés az szokott lenni, kik nyertek a Zsolnai Light Art Video Mapping versenyen, ugye a közönség szavazott, a bolgárok pedig vittek mindent, gratulálunk mi is nekik, és ha már nyeremény, akkor mi is készültünk ajándékkal, hozom a részleteket. Fesztivál belépőket sorsolunk a következőkben, aztán persze a Daily Mix zenei listán jönnek még az újdonságok. Szemfelt Rosalind közösen mindjárt itt a Rádió 1-en. A stúdióban Molnár Kristóf a 90,6-on Pécsen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Egymást követik a fesztiválok itt Baranyában, hamarosan Pécs után villányban hömpölyög majd a tömeg, hiszen most pénteken és szombaton július 10 és 11-én tartják meg a Rosé Fesztivált. Ilyenkor nagyszabású koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel, színes családi programokkal és persze, hát kiváló helyi termékekkel várják a vendégeket. Ne maradj le, mi adjuk a belépőt hozzá. Sőt, páros belépő keresi gazdáját. Egyetlen SMS-sel elviheted, írd meg nekem, hogy Rádió 1, és maradj telefon közelben, nem sokára sorsolunk. Azt kell eldöntened, mikor szeretnéd felhasználni. Pénteken jön a Bilex és a Slep, sőt Regán Lili és Pixa is színpadra áll. Szombaton pedig a BSV, illetve Lotfi Begi és Wilcox előadásait emelhetem ki. De lesz futóverseny is, jelmezverseny is, lehet készülni. Na adjuk a páros belépőket, jöhet át a Rádió 1-es szó a 0630-7-906-906-os számunkra. Kezd egy ajándékkal a hetet, hajrá, szurkolok!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Nem simos slágerek. Nem simos slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Gyorsan a Daily Mix zenei listánk végére értünk itt a Rádió 1-en, így jöhetnek a programajánlatok is, folytatódik a játék is, ami viszont a slágereket illeti, Ed Sheeran hangját halljuk perceken belül, első helyen a kamera.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ezen a héten is szeretnék több páros belépőt kiosztani, ami a Villányi Rozé Fesztiválra szól. Majd két napos a buli, te döntöd el, melyik nap szeretnéd felhasználni, de az biztos, hogy sok hallgatónk ott lesz majd a Bialex és a Slep koncerten, Regan Lili bulián, vagy éppen a BSV, esetleg Lotfi Begi koncertjén. Mi hozzuk az infókat és a páros belépőket, na kit lephetek meg először?
3: Tessék!
0: Szép napot, hello, Kristóf, Rádió 1! Szia!
3: Szia, Kristóf, volt igyár Péter.
0: Péter, na hát a szerencsések közé kerültél. Látom, hogy több SMS is jött. Jókor, te vagy a nyertesünk, gratulálok.
3: Nagyon szuper.
0: Melyik nap fogott meg?
3: Hát szerintem a péntek.
0: Aha, mert hogy?
3: Pénteken Bialex, az biztos.
0: Aha, meg Regálil.
3: Eddig befutó volt, Regálil is persze, és tervezünk egy szombati napot is, ezt még meglátjuk.
0: Előtte elsétálni egyet villányban, esetleg részt venni a futáson, mert hogy több is lesz.
3: Nem vagyok nagy sportoló, de meglátjuk.
0: Minden évben jó buli, pláne, hogy szinte mindenki rózsaszínbe öltözik ilyenkor, nektek is kell keresni valami rózsaszín kiegészítőt, hát jó szórakozást hozzá, de a Rádió 1-es szlogen még jöhet?
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Szuper vagy, érezd jól magad, köszönöm szépen, hát Péter már biztos, hogy ott lehet, nem is egyedül, párosi jegyet visz magával, és várom a következő nyertest, ugyanis minden nap duplán játszunk, így jöhetnek továbbra is az SMS-ek, a tét ugyanaz, páros belépő a Villányi Rozé Fesztiválra, július 10-én a Bialex és a Slep Regan Lili Pixa, szombaton pedig a BSV Lotfi Begi Wilcox és DJ Pepe várja a közönséget a számos off program mellett. Ha ott lennél, jöhet is az SMS, annyit ír, hogy Rádió 1, és figyeld a telefont. 0630 7 906 906. Sok sikert!
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical, július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel 2. része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték. De Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
6: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
7: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
8: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban?
9: Játék?
8: Igen!
9: Tánc?
8: Igen!
9: Közös kaland a gyerekekkel?
8: Igen, igen, igen!
9: És még fotózkodni is lehet velünk!
10: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
11: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 90,6.

0: Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Különleges ez a hét, hiszen újabb rock musical lesz majd Baranyában, nem is akármilyen. Széchenyi István életét ismerhetjük meg. A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical vár majd az Orfői Lovas pályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Érdekesség, hogy a rendezői székben, illetve koreográfusként Széchenyi István egyenesági leszármazottja őt. Széchenyi Krisztián várja izgatottan. Mit fog szólni majd a közönség? Hétvégén kiderül. Jó kis program lesz, persze hozunk más ajánlatokat is, ahogy a legfelkapottabb slágerek sem maradnak el. Itt a következő a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: interjú egy csak igazi mai sláger megy. Játékkal folytatjuk, aztán a slágerek közt Alex Kenji újdonsága is feltűnik, a Bumble előkészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ezen a héten a Villányi Rozé Fesztivál körül forog a játék, ide sorsolunk páros belépőket, a péntek és a szombat is emlékezetes lesz, ami a program kínálatot illeti, ezért is adjuk a páros belépőt itt a Rádió 1-en. Na lássuk, ki lesz a következő.
3: Igen, tessék.
0: Hello, szia, Kristóf Rádió 1.
3: Hello, szia.
0: Hogy hívnak, keresztnevet kérek?
3: Gergő.
0: Gergő, gratulálok neked is, felírlak a nyerteseink közé.
3: Ó, nagyon szuper, köszönöm.
0: Voltál már Villányban ilyen buli?
3: Még nem voltam, de imádom a rozét, úgyhogy gondoltunk rá, hogy lemegyünk barátnőmmel, de most, hogy így nyertem, így biztos, hogy ott leszünk.
0: Így biztos. Már reggel korán mehettek, 9-kor kezdődik a futás, lesz egy kicsit komolyabb, aztán utána a rozé maraton, itt rózsaszínbe öltöznek, és hát hatalmas buli, nem sok 3 kilométer, ezt is esetleg bevállaljátok?
3: Hát, lehetséges, de előtte még elmegyünk vásárolni valami rózsaszín, mert annyira nem vagyok ilyen színes, de most muszáj lesz.
0: Most muszáj lesz, aztán hopparti, meg vásár, este pedig buli. Bye Alex, Regán Lili, vagy BSV Lotfi Begi?
3: Így ebben a sorrendben mindegyik jó.
0: Ez így van, de tudod még mit kérek a jegyekért?
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Szuper jó vagy, Gergő, gratulálunk, jó szórakozás neked is a Villányi Rozé Fesztiválon. Pénteken és szombaton buli, ide sorsolunk a következő napokban is páros belépőket, itt a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenni.

Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Fontos információ azoknak, akik Pécs környékén autóznának, illetve az M6-os felé gurulnak, ugyanis Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, így a belső sávot lezárják. Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és 178-as kilométer között szintén lezártak. Itt is aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, és a 6-os úton Hírt határában egy új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, Pécsen pedig gázvezeték javítás miatt a 199-es kilométernél a Szentlőrinc felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani. Figyeld a táblákat, balesetmentes közlekedést mindenkinek, a legfelkapottabb slágerekkel jövünk a folytatásban is, holnap dél és kettő között pedig a helyi témákkal, baranyai infokkal és persze ajándékokkal jövünk vissza. Addig is szép délutánt, Molnár Kristóffal rádióztál a 90,9.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
2: Rendelek.
1: És a mosókapszula is.
2: Rendelek.
1: A WC-papír is az utolsó urigán van.
2: Sejtettem, azt is rendelek.
1: És mikor lesz itt?
2: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
1: Akkor én meg figyelem a készletet.
2: Persze, ahogy eddig is.
3: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei tópartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
8: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minionok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték. De Vásznon a Leleplezés napja szkifi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
8: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
13: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
0: Reklámot hallottál.
8: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
0: Rádió 1.
8: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb óra, kellemes délután a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is csak az igazi mai slágerek szólnak megállás és felesleges duma nélkül, és DJ Orti játékkal, na ilyet senki más nem tud, csak a rádió egy. A kedvencek között pedig Kágó jön, aki nyilván még most is óriási ünnepel, a norvég DJ, aki egyébként hálán nagy barátja, sőt már közösen zenét is csináltak. Hát ott most ünneplés van. Ez pedig a nagy kedvenc, a One Republic-kal közösen Kygótól a Chasing Paradise, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, aki már szervezett lazit tudja, hogy nem olcsó. Viszont Taylor Swift-ék a hétvégén bő 8 milliárd forintnyi összeggel még megtoldották a költségeket, de ez egy jó fejtoldás volt, mert hogy ennyit ajánlottak fel amerikai szervezeteknek, köztük New York-i non-profit alapítványoknak. A beszámolók szerint ezzel is szerették volna kompenzálni azt a jelentős logisztikai terhelést és felhajtást, amelyet az esküvő okozott a városban, többek között egy teljes utca lezárásával. Az ifjú feleség Taylor Swift, és az igazi mai sláger az Opel

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Na ki az, aki ma már elázott? Én egy hajszál hiány. Pont kint voltam a teraszon, amikor egy ilyen ijenzú érkezett meg a fővárosba. Nyugatról szépen lassan tolódik egyre keletebbre. Délután a keleti ország részben kell majd ugyanerre a záporra készülni. Viszont ami jó hír, hogy utána azért szép napsütés jön, holnap pedig akár 32 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Lói jön mindjárt! És majdnem elfelejtettem. Hát a legfontosabb. Indul a DJ OT játék. Aki tizedikként hív, mondja a rádió esztogent, adok neki egy páros belépőt a koncertre.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: Rádio Estígen, Olemez Játruknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, Over This Mind DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brickflake, A Loving Guard, Stoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a legkisebb túlzás sincs abban, hogy mindenki nyerni akar DJ-Oti páros belépőt. Valakinek pedig ez most sikerülni fog. Eddig 9 hallgatóval beszéltem. Nézzük, ki lesz a 10. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Hello, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Barbie, te már voltál egyszer, nem?
1: 5. voltam nemrég.
0: És most tudod, hanyadik vagy?
1: Nem mond.
0: 10.
1: Azt a rohadt, köszönöm szépen!
0: Azt a folyamatosan az összes vonalunk tele van, óriási mázlid van.
1: Ebbe biztos vagyok, hogy ennél nagyobb mázlim nem lehetne. Nagyon jókor vetted fel azt a telefont, ez mindig a ti érdemetek, aki hát, vezetik épp a műsor.
0: Szeretném ezt gondolni, de azért alapvetően mégiscsak ti hívtok bennünket, mi meg csak veszük a telefont. Honnan csörögtél?
1: Budaörs a munkahelyemről.
0: És mi a rádió eszlogen? Ez nagyon fontos.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tied a páros belépő.
2: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Köszönöm szépen!
0: Mit melóztok egyébként?
1: Én raktárat vezetek, körülöttem meg a srácok adminisztrálnak.
0: Remélem akkor délután közösen megünneplitek ezt majd.
1: Mindenképp, mindenképp.
0: Érezzétek jól magatokat, és gratulálok még egyszer!
1: Nagyon szépen, köszönöm!

0: Nagy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este két mérkőzéssel folytatódik a VB, az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt nyolcaddöntő következik konkrétan a 2026-os világbajnokságon. Este 9 órától magyar idő szerint Portugália és Spanyolország csap össze a texasi Arlingtonban, a Dallas Stadiumban. A portugálok a K-csoport első helyezettjeként jutottak tovább, míg a spanyolok megnyerték a H-csoportot, így két csoportgyőztes találkozik majd a legjobb 16 között. A mérkőzés egyik legnagyobb kérdése, hogy a rutinos Cristiano Ronaldo ismét vezér tud-e lenni a portugál válogatottnál. A párharc akár idő előtti döntőnek is beillene, hiszen mindkét válogatott a torna végső esélyesei között szerepel. A győztes a negyeddöntőben az Egyesült Államok Belgium párharc továbbjutójával találkozik, mert hogy ez lesz az éjszaka másik mérkőzése. Ennek Seattle ad otthont hajnali 2 órától. Az egyetlen még versenyben lévő házigazda amerikaiak a D-csoport első helyén végeztek, míg Belgium a G-csoport második helyezettjeként jutott tovább, ezért papíron kiegyenlített összecsapás várható. A találkozót megelőző legnagyobb visszhangot Balogun ügye váltotta ki. A támadó eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felülvizsgálta a hírek szerint személyesen Trump kérésére, így végül pályára léphet, ami jelentősen javította az amerikai csapat esélyeit. A szakértők amerikai favoritként kezelik a mérkőzést, de a különbség rendkívül csekély, így sok elemző hosszabbítást, vagy akár 11-es párbajt sem tart kizártnak.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson.
7: Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
15: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
8: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
16: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
17: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
18: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb órát indítunk, hello mindenkinek, jó munkát, kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában sem állunk meg, egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket, és van egy nagyon fontos hírem. Van még egy páros belépőm DJ Oti koncertjére a mai napra, a következő 2 órában valaki tudja, hogy ezt megkapja. Addig viszont, ahogy ígértem, pörögnek egymás után az igazi mai slágerek, most Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a...

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos világnap van ma. Nagy-Britannia javaslatára az ENSZ 1988-ban jegyezte be a hivatalos világnapok sorába, azóta pedig világszerte ünneplik a Csók világnapját július 6-án. Mindenkit bíztatok rá, ez pedig közben az igazi mai sláger, Blondie, Stevie Appleton és a Never Walk Alone.

0: nincs megállás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: Manhattan Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az M0-áson nagyon kell figyelni, a csapadék miatt vizes az útburkolat, és többfelé megdobhatja ez az autókat. Valamint van egy baleset is a nulláson, az M5-ös felé Maglód térségében, a 46-os kilométernél a forgalomkorlátozás és 6 kilométeres dugó, többen is írták. Az M1-esen pedig Hegyeshaló felé Győr térségében dolgoznak, a 120-as, 128-as kilométer között. A tolódás már több mint 5 kilométer, akár 50 perccel is több lehet a menetidő. Kitartást vezessünk óvatosan, oké?
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrixet hozom mindjárt, a Butterflies-szal itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: fiú egyet. Figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi ma is láger megy.
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén. DJ Othé alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Othéhoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy perc járunk 3:44 után, 5-től pedig mai is Live Mix 7 óráig 2 órán keresztül a lemezjátszók mögött Jamina. Ez pedig egy óriási kedvenc Bibi Rexától, a Vadiúja, a New Religion. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Miskolc foci BB hírek a Rice Up Chips támogatásával.
1: A nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését Norvégia szolgáltatta, amely 2-1-re legyőzte az ötszörös világbajnok Brazíliát és történelme egyik legnagyobb sikerével bejutott a legjobb 8 közé. A mérkőzés hőse Haaland volt, ő szerezte mindkét norvég gólt, előbb fejjel, utána pedig egy gyors ellenakció végén is betalált. A norvégok kapusa Nolland is több bravúrt bemutatott, az első félidőben még büntetőt is hárított, ami kulcsfontosságúnak bizonyult. Brazília ugyan a labdabirtoklásban fölényesen futballozott, de támadásai sokszor ötlettelenek voltak, és csak a hosszabbításban Neymar 11-es góljával tudott szépíteni. Az este másik mérkőzése Mexikó és Anglia között zajlott, és rendkívül fordulatos mérkőzést hozott, amelyet az angol válogatott 3-2-re nyert meg. A találkozó kezdését egy órával el kellett halasztani a Mexikóváros térségét érintő heves zivatarok és villámveszély miatt. A mérkőzés ennek ellenére kiváló hangulatban zajlott, a hazai közönség előtt szereplő mexikóiak kétszer is felzárkóztak, a végére viszont Anglia őrizte meg jobban a higgadtságát és megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így folytathatja világbajnoki szereplését. A két győztes csapat szombaton találkozik majd egymással, akkor tehát egy Norvégia-Anglia meccsre készülhetünk.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rice Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

reggelvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg párosnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
6: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
14: Közös kaland?
13: Igen!
14: Játék?
13: Igen!
14: Csak igazi mai slágerek?
13: Igen, igen, igen!
15: Igen! Igen!
13: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
14: Könyv számot játsz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió Egyen.
13: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió Egy kitelepülés.
16: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. winevibe.hu.
17: A Nemzeti Lovasz Színház az Unicord is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikalra július 11-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
18: Az új kollégái már várják.
19: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
13: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keres minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
15: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
20: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borászvezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
21: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai. Szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
22: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most
2: Rádió
23: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermej.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában tudja, hogy lesz játék DJ Oti páros belépőért. Most viszont nézzük a friss közlekedési infókat. Épp, hogy elállt az eső, második nagy hulláma a fővárosban, viszont sokfelé emiatt lehetnek vízátfolyások és csúszhat az út, és van baleset is sajnos a Dózsa-György úton, a Damjanics utcánál. Emellett az M0-ásról is többen írták, hogy vannak vízátfolyások, és ott van egy baleset is az M5-ös autópálya felé Magló térségében, a 46-os kilométernél több mint 6 km a torlódás, az M7-esen pedig két személyautó karambolozott sajnos Budapest felé Siófok térségében, a 97-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Service Hálózat.
0: A közlekedési infók után pedig itt az újabb nagy kedvenc, a Fastboy és a Good Life, és ne húzzuk az időt! Jöjjön most a DJ Oti játék! 10. telefonáló rádió eszlogen, Pimpfa páros belépő! Már figyelem is a vonalakat!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk a

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. DJ Oti páros belépő, hát az a szó, ami tulajdonképpen tényleg kincset ér. Egyfelől óriási buli lesz, másfelől pedig már nincsen rá jegy. Kivéve nálunk annak, aki most tizedikként hív bennünket. Rádió egy Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, játszani szeretnék.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Bíborka vagyok.
0: És te vagy a tizedi!
1: De jó! Júj!
0: Honnan csörögtél?
1: Szigetbecséről.
0: Az merre van?
1: Rácköve.
0: Aha, akkor meg vagyok. Nagyon fiatal a hangod, nyugtass meg, már vagy 18.
1: Persze, igen.
0: Hány éves vagy?
1: 19.
0: Hát akkor azért nem mentem nagyon mellé. Na, de figyelek rád, mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Köszönöm!
0: Szívesen, de cuki vagy, minden korosztály ott akar lenni, és ezt meg is értem. Kivel mész, azt tudod-e?
1: Még nem tudom, szerintem a barátnőmmel.
0: Nagyon gratulálok még egyszer, és jó szórakozás nektek!
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este két mérkőzéssel folytatódik a VB, az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt 8-at döntő következik konkrétan a 2026-os világbajnokságon. Este 9 órától magyar idő szerint Portugália és Spanyolország csap össze a texasi Arlingtonban, a Dallas Stadiumban. A portugálok a K csoport első helyezettjeként jutottak tovább, míg a spanyolok megnyerték a H csoportot, így két csoportgyőztes találkozik majd a legjobb 16 között. A mérkőzés egyik legnagyobb kérdése, hogy a rutinos Cristiano Ronaldo ismét vezér tud-e lenni a portugál válogatottnál. A párharc akár idő előtti döntőnek is beillene, hiszen mindkét válogatott a torna végső esélyesei között szerepel. A győztes a negyeddöntőben az Egyesült Államok Belgium párharc továbbjutójával találkozik, mert hogy ez lesz az éjszaka másik mérkőzése, ennek Seattle ad otthont hajnali 2 órától. Az egyetlen még versenyben lévő házigazda amerikaiak a D csoport első helyén végeztek, míg Belgium a G csoport második helyezettjeként jutott tovább, ezért papíron kiegyenlített összecsapás várható. A találkozót megelőző legnagyobb visszhangot Balogun ügye váltotta ki. A támadó eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felülvizsgálta a hírek szerint személyesen Trump kérésére, így végül pályára léphet, ami jelentősen javította az amerikai csapat esélyeit. A szakértők amerikai favoritként kezelik a mérkőzést, de a különbség rendkívül csekély, így sok elemző hosszabbítást, vagy akár 11-es párbajt sem tart kizártnak.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Burgerivel. A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ez az esős idő sokakat autóba ültetett most azért délután. Ez látszik a közlekedésen is, sokfelé van dugó, többek között a Hungárián is, a Rákóczi úton is. Emellett pedig az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében munkálatok miatt a 120-as, 128-as kilométer között terel is, a torlódás több mint 5 kilométer, és akár 50 perccel is nőhet a menetidő, vezessünk óvatosan. A közlekedés infók után pedig Dua Lipa jön, 5-től pedig a 2 órás live mix indul a lemezjátszóknál, Juhász Gergő mellett Jamina, Király Tamást hallottátok, további kellemes délutánt és jó rádiózást a Rádió 1-el!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
13: Közös kaland?
12: Igen!
13: Játék?
12: Igen!
13: Csak igazi mai slágerek?
12: Igen, igen, igen!
14: Igen! Igen!
12: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
13: Küldj számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
12: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
15: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
16: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borászvezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
17: Az új kollégái már várják.
18: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
19: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
20: A Peach Plaza-ban rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást. Oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek peachplaza.hu.
14: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
21: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
22: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
23: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: A műsor támogatója a Burger King.
25: És most!
26: Rádió 1!
25: Hú!
27: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
28: Hello mindenkinek, hello Rádió 1, üdvözlök mindenkit, tűpontosan délután 5 óra van, ami azt jelenti, hogy átállunk 2 lemezlejátszóra, és hát jogos a felvetés, hogy vajon mit keresek én itt a beköszönésbe. Hát az van, hogy Juhász Geri nagyon apuka, nagyon süsű dedi, és apukai kötelezettségei a frászt hozzák rám, és azt gondolnám, hogy nem ér ide időbe, és nekem ezt most el kell kezdenem egyedül, de hát itt van, pedig már felkészültem, hogy
29: itt elviszem van, süsü ezt. Dedi, aggodalomra semmi ok. Hello, drága, olyan, igen. Az én kiskutyám süsü, akit 2 hónapja fogadtam örökbe, kézzétek, imádja az esőt, és én minden alkalmat kihasználok arra, hogy kimenjünk az esőbe rohangálni.
28: Kétféle kutya létezik, az egyik süsű, a másik olyan retteg a szerintem a viharba, szóval nagyon örülök ennek, Geri. Igazából én már felkészültem, hogy elviszem a hátamon ezt a műsort. A hangomért előre is elnézést kérek, mondtam, nagyon nyár van, és nekem ilyen a hangom a nyári fesztivál szezonban.
29: És ne vedd el a munkámat, Léci. Most még ne. Na, Jami, tír, mind a két lemezjátszón 2 órán át kezdjük.
28: Jó, hát akkor köszi szépen. Accent és a Don Lee-vel indulunk, akkor velem és Juhász Gerivel itt a Rádió 1 Live Mixben.
30: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now, Yamina.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Ez a Rádió Egy Live Mix.

0: Kutató nyári sláger 2026-os, ez volt Alex Kenji és a Bamboléi, a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, közlekedési infók jönnek. Balesetek, 2 is van Budapesten, az egyik a Kossuth-Lajos utcában történt nemrég az Asztóriánál, a másik a Soroksári úton a Vágóhíd utcánál, és 10 kilométeres dugó van az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé, Maglód térségében a 47-es kilométertől, itt ugyanis kiborult egy teherautó rakománya az aszfaltra. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Na és akkor Jami ezt az SMS-t figyelt. Sziasztok Jami és Geri, be kell valamit vallanom, Jamina függő lettem. Egyszerűen nincsenek szavak arra, hogy milyen elképesztő show-t csináltál szombat éjszaka a Dunapart Festen a Rádió 1 stage-en. Katartikus élmény volt, a szetted alatt konkrétan átkerültem egy másik valóságba. Nagyon jó érzés, hogy valaki ennyire képes kapcsolódni a közönséghez, mint te, Jamina. Köszönöm, hogy vagy nekünk, külön öröm volt számomra újra parcsizni veled az első sorból. Üdvözletel, Attila.
1: Jó, oly, úristen, de jó, és egy kicsit most visszamentem fejbe oda arra az éjszakára, hát tényleg elképesztő. Nekem még mindig a legnagyobb fesztivál élményem ez a fesztivál, és képzeljétek, az egyik közeli hozzátartozóm azt mondta, mióta ismer engem, azóta a legjobb szettem volt.
0: Azt a mindenit!
1: Úgyhogy erről maradtál, Geri, kérlek.
0: Jó, hát otthon voltam Süsivel.
1: Igen, szóval tényleg nagyon jó volt, és Attila, köszönöm, a neked is átjött, és nem csak én örülök így magamnak, de hogy tényleg nagyon jó volt.
0: De jó, és mindenkinek köszönjük, aki ott volt velünk a helyszínen, és hát hamarosan nyáron folytatjuk ám a közös bulizást, a közös fesztiválozást. Erről jönnek a részletek hamarosan. Megyünk tovább.
1: Igen, egy saját dallal megyünk tovább, amit ugye tavaly az egyik leghallgatottabb rádiós sláger lett itthon, hiszen Sophie és Jamina közöse a Holograms tök sokáig vezette a rádiós listákat, ennek nagyon örülök. És Sophie-val képzeljétek, Gözerővel dolgozunk a következőn, aminek ugyanez lesz a tematikája, nagyon szeretnénk egy régi dalt újra gondolni, úgyhogy még a jövő zenéje, de maradjatok résen, jön a Holograms itt a Rádió 1-en.

turntables now. Yamina.

0: 7 óránát mixelünk. Hello, Jami és Geri, megkezdődött a hétfő délutáni sütögetésünk. Csillezéshez tökéletes a mix. Üdvözlettel a térdműtött Ádám Miskolcról.
1: Jaj, de jó nektek. Tényleg ez a sütögetés annyira egybefornálom a nyárral, úgyhogy tényleg élvezzétek és érezzétek jól magatokat.
0: Sziasztok, nem lehetne egész évben Summer Edition, hogy mindig 2 órás legyen a mix? Kérdezi tőlünk valaki SMS-ben. Még ez is benne van a pakliban, nyárra tervezzük, aztán pedig majd meglátjuk. Jami, a tehetségkutató, ezt nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet ezzel, mikor indult?
1: Igen, ugye nekem volt már egy DJ tehetségkutatón pár évvel ezelőtt, ahol elképesztő túljelentkezés történt, mert 94-95 darab jelentkező volt, és most idén meg szeretném egy kicsit profibban csinálni, mert hát nem számítottam arra, hogy ennyi embert érdekel, és egyáltalán az én nevem alatt, hogy valakit érdekelne a DJ tehetségkutató, úgyhogy nagyon rajta vagyok, képzeljétek el. Idén zsűrivel, tök profi helyszínnel, támogatókkal szeretném megcsinálni, és a tervezett idő az augusztusban indul majd az előjelentkezés, ami egy online felületen fog folyni, és a legjobb 15 vagy 20, még nem tudom, nyilván attól függ, mennyi ügyes jelentkező lesz. Egy nagyjából 15-20 embert szeretnék majd élőben meghallgatni.
0: Nagyon jó, Jami. Nagyon drukkolunk. Hajrá, hajrá, 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Jamina, tehát egészen este 7-ig élőben a lemezjátszók mögött megyünk tovább.
1: Így van, egy nagyon nyári dallal fogunk tovább menni, úgyhogy küldöm oda a sütögetőknek. Ez lesz Bob Sinclair és a Crew Summer itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Tánát mixelünk Magyarország legjobb DJ-vel, ma például Jaminával. Sziasztok, nagyon szuperek vagytok, még a pizza tészta is majdnem elrepült a kezemből, olyat játszik ma Jamina, csak itt tovább, puszi, Júlcsi a pizza szakács.
1: De jó, neked akkor te egy pörgetted a levegőbe, biztos.
0: Igen,
1: azok
0: a... Igen, te a levezeket, ő a pizzákat.
1: Tényleg, de jó, micsoda párhuzam.
0: Bizonyám. Jaminával maradunk mind a ketten itt a stúdióban még bő egy órán keresztül, úgyhogy senki sehová, jó?
1: Így van, tehát azt szoktuk mondani, hogy kicsit elmegyünk, hogy aztán visszajöhessünk, tehát maradunk ugye még egy órát, ne felejtsétek, ez a rádió egy Summer Edition Live Mix. 2 órán keresztül egészen hétig itt vagyunk, maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztatás fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
3: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejusson

0: Figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Világmárkák, világra szóló áron.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
15: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
18: És ez csak a kezdet. Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
19: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
20: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
21: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine and Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. winevibe.hu.
22: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu, pannoncool.hu.
23: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
24: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
25: Az új kollégái már várják.
26: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
27: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
28: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
29: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
30: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
31: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A műsor támogatója a Burger King.

0: Már 2 perccel, mi viszont még mindig mixelünk 1 órán át. Hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át vannak velem itt Magyarország legjobb DJ-i hétköznap délutánonként. Ma például Jamina. Hello, Jami.
1: Így van, hello, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Bulizatok velünk még 1 órán át. Élőben megyünk a YouTube-on és a Rádió 1 TikTok csatornáján is. Menjünk tovább.
1: Így van, tök jó szerintem is használjátok ki, hogy tényleg egészen hétig itt vagyunk veletek 2 lemez lejátszóról, amivel indítom a második órát, nem más, mint Taylor Swift, akinek ezúttal is gratulálunk, ugyanis férhez ment. Lezárták egész New Yorkot kb. Igen, szóval a Férofofilia, egy közönségkedvencen indítom a második órát Love Luxury Remixében.

0: időjárást jelenteni is egész profin tud.
1: Istenem, én egész nap dolgozom itt igazából 5 órától folyamatosan, de oké, időjárás jelentésünket hallják. Szeles nyári napunk lesz holnap, reggel 18-17 fokról fogunk indulni, jól becsap bennünket az időjárás, tehát azt hinnéd, hogy kellemes, akár még pulcsit is vesztek fel, aztán délutánra kapsz egy jó 33 fokot, ömleni fog rólatok a víz, ugyanúgy nyári hőség lesz holnap is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Úgy szeretem, hogy itt vagy, ami csillagos ötös. De tényleg, partiban vagyunk Balázsék időjárás jelentésével, mert ezt nem lehet legyőzni meg semmit, de azért ez jó volt. Becsap minket az időjárás, nagyon jó. Ne felejtjétek, a Rádió egy kívánság műsorban majd 7-től páros belépő gyerhetek a DJ Otis óra, ugye a hajógyári szigetre. Megyünk közben tovább.
1: Így van, egy óriási kedvencem a Sun Goes Down, egyébként nagyon-nagyon sok feldolgozásban létezik, egy nagyon nyár, nagyon szeretem játszani, amikor tényleg megkívánja a helyszín, amikor látom a naplementét, például most a Dunaparton zenéltem, és annyira szép, ahogy tényleg a Gellért-hegy mögött lement a nap, és most újra elővettem ezt a dalt, nálam Clooney remixében fog pörögni, és mindenképp szerettem volna a mai live mixbe betenni. Jön Clooney és a Sun Goes Down, itt a Rádió egy live mixben.

ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri!

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: mixelünk. Ilyenkor hétközben mellettem Jamina a lemezjátszóknál. Jamina minden egyes fellépése és mindegyik rádió műsora felér egy kardióval még nézve is, írja Gina.
1: Igen, és én ezt szám szerint is tudom, mert szoktam ugye okos gyűrűvel mérni, úgyhogy elképesztő, hogy én nekem orvosi tanácsra zabálnom kell, hogy ne fogyjak el.
0: De jó neked!
1: Mert annyit szoktam ugrálni, úgyhogy tényleg életveszély.
0: Ne felejtjétek, a következő órában 7 és 8 között a Rádió 1 Kívánság műsorban páros belépőt nyerhettek majd a DJ Otis óra a Hajógyári szigetre. SMS és Viber számunk 0623111111. Rövid hydration break, aztán még fél órán át itt vagyunk.
1: És ha már hydration break, a mai nap kérdése ugye, hogy a spanyolok vagy a portugálok nyernek, úgyhogy mindenképp ezt beszéljük meg, Léci, mert ez óriási kérdés. Jövünk mindjárt vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
5: Közös kaland?
4: Igen!
5: Játék?
4: Igen!
5: Csak igazi ma is lágerek?
4: Igen, igen, igen!
6: Igen! Igen!
4: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
5: Könyvszámot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
4: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
7: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
8: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borászvezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
9: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
11: Ajándék, repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
12: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai. Szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan Kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gog.jegy.hu.
13: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
14: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
3: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is!
2: Reklámot hallottál.
3: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: portugáloknak szurkolok, egy nagyon nehéz meccs lesz szerintem, szóval abban már nem vagyok biztos, hogy a portugálok mennek tovább, de ettől lesz jó ez a meccs, hogy nem egyértelmű szerintem, hogy ki fog nyerni, de én a portugáloknak szurkolok.
1: Nagy meccs lesz, este 9-kor kezdődik, majd 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
0: Igen, Rianát semmiképpen sem akartam kihagyni a mai mixből, egyszer már az első órában felcsendült a Don't Stop the Music, most pedig a Pondo Replay-jel megyünk tovább, úgyhogy maradjatok még itt, vagyunk egy jó negyed órát a Rádió 1 Summer Edition Live Mixben. At the turntables now.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy live mix Summer Edition. Közkívánatra egész nyáron két teljes órán át mixelünk, tehát 5-től egészen 7-ig. Jamina állt ma itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a heti menet?
1: Igen, azért nagyon durva, mert ugye a nyár az arról szól, hogy hétvége, hétköznap az így egybe folyik nagyjából nálam, úgyhogy csütörtöktől indulok magyar, nem lehet ugye kimondani, legyen akkor Vonyarc Vashegyen, okay. És akkor Opusztaszeren és Békésen duplázok pénteken, szombaton pedig Velencén és Siófokon.
0: Hú, de szép lesz!
1: Igen, ilyen 5-5 fellépéseket nyomok most hetente kár.
0: De komoly. Drága Jami, jó bulikat kívánok, még több Jami, a World Is My Radio Show-ban holnap után este.
1: Így van, a hangomért szurkoljatok majd, illetve ma a portugáloknak, úgyhogy köszi, hogy itt lehettem, további jó hallgatózás itt a Rádió Egyen, szevasztok.
0: Maradjatok, a Rádió Egy Kívánság műsor kezdődik rögtön, méghozzá Martin Garrix-szel és a Butterfly-szal. És lesz játék DJ Oti belépőkért az Óbudai Sziget Nagyrétre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon. Armin van Buuren, a Scooter, a Switch Disco és a teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World Is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is te.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
13: És ez csak a kezdet.
14: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
15: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
14: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
15: Tökéletes!
14: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
17: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Gergely.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: az Óbudai Sziget nagyrétre. Halló, halló!
1: Tomi vagyok, Lady Gaga-tól szeretnék kérni egy számot a feleségemnek, Katának.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, sietek haza.
0: És akkor már szól is nektek a Dead Dance Lady Gaga-tól itt a Rádió 1-en. Szép nyár estét!

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt Budapesten a Kossuth-Lajos utcában, a Múzeum körútnál, és még mindig több mint 10 kilométeres dugó van az M0-ás autóúton a keleti szektorban, az M5-ös felé Magló térségében, mivel a 47-es kilométernél az aszfaltra borult egy teherautó rakománya. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Szia Dóri!
2: Szia, én a Where the Hell is My Husband szeretném kérni a barátnőinek.
0: Név szerint?
2: Hanna, Flóra, Boróka és én.
0: És te, ez de cuki volt. Mit üzensz nekik?
2: Azt, hogy érezzék jól magukat a nyáron, és pihenjenek sokat.
0: Legyen így, hölgyek, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Ray, Where is My Husband?

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva pedig jön a játék egy páros belépőért DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre. Halló, halló!
1: Szia, Bigi vagyok. Accentőt szeretnék kérni egy számot, kedves férjemnek szeretném kérni a munkaidő végére.
0: Szia, Brigi, mivel foglalkozik a férjed?
1: A mezőgazdaságban dolgozik, nehéz gépkezelő.
0: Aha, és hány órát melózott ma?
1: 12.
0: Azt a mindenit, na akkor most már ráfér a pihenés, meg ez a dal, amit küldesz neki. Jön a Sugar Daddy Accentől és Tóta Bigéltől itt a Rádió 1-en. Jó hetet!
1: Köszönjük!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy névnapost próbálok most elérni.
1: Halló!
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió Egytől, Csabit keresném egy fontos ügyben, remélem megtaláltam.
1: Szia Geri, én vagyok, parancsolj,
0: itt a motoron ülök. Komolyan?
1: Esküszöm.
0: Mármint mész, és van ilyen headset a bugós isakodban, úgy tudom most beszélni?
1: Igen, igen, itt a komban benne, és így tudunk beszélni.
0: Én nagyon szeretem, ha valaki ennyire szabálykövető. Adrián kért meg, hogy hívjalak fel, és mondjam meg neked, boldog névnapot kíván, nagyon szeret, és te vagy a legjobb pasi a világon.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos, én is őt szeretem a világon a legjobban. Bárcsak mindenkinek ilyen aranyos párja lenne, mint nekem.
0: Tame Impala nagy-nagy slágerét szeretné neked

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszott el a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérző, és egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől, és nem tesszük.

0: A Rádió Egyet halljátok, úgy készüljetek, szeles lesz a holnap, reggel 17 fokkal kezdünk, napközben pedig meg lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Szia, Dóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Dóri! DJ Oti Bulin, voltál-e már valaha?
2: Még nem, nagyon szeretnék elmenni a férjemmel.
0: Hát figyelj, életre szóló élményeben biztos lehetsz, egy szlogent kérek szépen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
2: Úristen, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy megyünk DJ Oti Buliára, figyelj!
2: Jó.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
2: Júj, nagyon szépen köszönjük! Nagyon várjuk már!
0: Bent vagytok, érezzétek nagyon jól magatokat!
2: Köszönjük szépen!
0: Játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap a Rádió 1-en, Weekend jön közben, és a Senior

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig jön ma is egy csomó vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban. Hétfő van, úgyhogy szokás szerint Metzger Vikit és Kollár terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Mindenkinek szép nyár estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves.
3: Mert aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
4: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
3: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
4: Nem, egyedül.
3: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
3: Hát valami nem változik.
4: A kijárat kapuj.
3: Levettek egy kicsit.
4: Elvitt engem a öcsém Kossuha, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
3: elszólta magát,
4: hogy a fekete pálka megérkezett.
3: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta
4: magát. Valaki elszólt maga a családon belül.
3: Apukád lekínált az erkélyen.
4: Az elkélyen, amikor megérkeztem, és a kukuskát, csak megjöttem. Apa, te vagy az, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
3: Hát 35 év után.
4: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
3: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a partnerod az anyja.
5: És meg kell nézni neki, és ki tudják hívják vissza Nigériából.
3: Ezt nem hiszem el.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
7: Disco.
8: Disco. Disco.
2: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Radio Show, és beindítjuk természetesen a hetet is. Itt van Hanvai PJ, és én is itt vagyok, DJ Junior.
10: Mindenféleképpen a nap híre számomra, sőt, hát szerintem az elmúlt évtized híre számomra, hogy Hugolt végre meghívták Magyarországra, ugyebár azt az úriembert, aki örökbe fogadta a magyar producer Imál Angel dalát, és azóta az világslágeret. Szeptemberben érkezik Magyarországra az a csávó, aki szerintem messze a legprofibb, hogyha a saját estjeit nézzük. Ezután, hogy ezt elmondtam, és felhívtam mindenkinek a figyelmét, be és köszönök. Ladies and gentlemen, my dame and her, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
9: És hát igazi mai slágerek, meg egy jó néhány DJ Junioros újdonság is természetesen, hogy azt ilyenkor szoktuk, úgyhogy indulunk webben, applikáción keresztül, TikTokon mindenhol ott vagyunk, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózás, Alex Kenji-vel és a Bambolé-val indulunk.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger mert diszkosi Trédő Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Junior és velem Hanvai PG-vel, és amit említettem volna, jön Hugel Magyarországra szeptemberben, tessék csekkolni, tegnap kikerült az esemény, és nem egészen több mint 5000 regisztráló van már a partira, egy vadonatúj helyszínre lesz, ahol állítólag majdnem 20000 ember befélt, azt tudtad?
1: Igen, állítólag annyian be fognak férni, kíváncsi leszek, hát nyilván teltház lesz, meg nagy örület, reméljük jó lesz a parti. Egyébként most Juget fogok ma játszani, de még az jutott eszembe, hogy szeretném megköszönni mindenkinek a szombat délután kora estét, hiszen Club Speed Vinyl Session volt, tényleg bakelit remixeltünk, zseniális élmény volt 20 év után újra elővenni ezeket a bakeliteket, nagyon jó zenéket tudtam játszani, én nagyon élveztem. Most is ott a folytatásban egy What Do You DJ Junior Mix, Juget, French Montana és David Guetta, ez a Shine. Itt a Diszkosítban a Rádió 1-en, tehát bemutató, jövő héten kerül ki egyébként a dala a DJ Junior videó csatornára, addig viszont egész héten fogom játszani, amikor csak én leszek adásban, és ez még csütörtök, meg vasárnap lesz. Szóval jön a Shine DJ Juniorben a Diszkosítban!

0: harmadban vagyunk, de élőben vagyunk, TikTokon ott vagyunk, a YouTube-on nem tudom, de remélem ott is. Ezen kívül FM webben applikáción keresztül, ezt a bizonyos dalt egyébként már, mint hogy az eredetiét, azt játszottam egyébként szombaton azon a bizonyos Club Speed Partyn, annak is az Armand Van Hilda remixét, az egy kicsit azért húzosan meg más volt, meg nem voltak ilyen izék kornyikálások benne, de ez Beberexa hangja volt, és a New Religion volt a Faithless dala.
1: Ami tudni fix, hogy én egy saját rekordot döntök meg ezen a héten, több mint 60 órát fogok diszkózni, és szerdán 2 órakor kezdem egy olyan fesztivál, ami ugyanúgy ebben az évben 50 éves, mint jó magam, ugye egy Guinness rekord kísérletbe vágunk bele Balázs Attilával, szerdán délután 2-től lehet ezt majd csekkolni a TikTok csatornámon, élőben be fogunk egy csomószor jelentkezni, 50 órán keresztül fog a Balázs Attila pizzás ütni, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni ezen a fesztivál, egyébként hajnal 4 és délután 2 között csak nálunk lehet majd enni és szórakozni, ezt majd tessék csekkolni, mert tényleg durva lesz, és utána még lesz egy csomó fellépés, azokat majd még elmondom.
0: Én meg a játszom a következő dalt, amely most pénteken július 10-én jelenik még szerte a világon. Streamingelhető lesz, meg letölthető lesz, meg a DJ Junior YouTube csatornára kikerül a vadonatúj videoklip, egyébként egy német kiadó jön ki, és ez a vadonatúj dalom, úgyhogy játszom már egy pár hete itt a Rádió Egyen, most is nektek, úgyhogy szóljon a Day by Day itt a Diszkosít Rádió Show-ban a Rádió Egyen, és július 10 világpremiér.

0: hosszú verziókat senki más nem játszotta rajtam kívül, sem klubban, sem rádióban. Ezen a héten is hozok egy vadonatújat, és immáron hármat fogok tőlük játszani. Ugye a hölgy egy magyar producer, aki az AI segítségével egy világsláger csinált, akinek a dalát Hugel örökbe fogadta, ez pedig az I'm Moving to the Sun.
1: Így van. És hát ez jön most itt egyébként a rádió, ugye még annyit akartam mondani, hogy tényleg ez a bakelitros zenélés, mert a hétvégén ezt csináltam, 20 év után, ez hihetetlen, hogy olyan, mint a biciklizés vagy az úszás, nem lehet elfelejteni, kicsit gyakorolni kell, aztán visszajön minden. Ez meg ugye a DJ Junior remix ebből a bizonyos dalból, ami nagyon jó megy a YouTube csatornám, a Hugel, Ima Angel és Ultra Natér.

0: a két bulim is van aznap este. Balatonfűszőre megyek majd bobozni, aztán Turkeve. Szombaton sem hagyom abba, mert ugyanis akkor majd Balatonfüreden kezdek, és jövök vissza a fővárosba tetőtől talpig Fehérben, és vasárnap sincs pihenés, mert ott pedig majd Budakalászon fogok szórakoztatni. Én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap hozom a vadonatúj Alien Angel dal, tessék rá fókuszálni. Szevasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Pénteken, július 10-én jön az új dalom, a Day by Day, amelyet játszottam videoklip formájában a YouTube csatornára, ezen kívül egy német kiadón, Tripikódon keresztül megjelenik szerte a világban, úgyhogy elérhető lesz. Én a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, mondjuk szombaton elutazom, tehát csak fél évvel leszek itt, és onnantól kezdve elutazok, akkor el vagyok utazva, kinünneplem külföldön a születésnapomat, családommal, édesapámmal, akinek szintén születésnapja lesz, úgyhogy egy hétig nem leszek, de a mixeket küldöm majd, ne izguljatok, jó? Minden megjelenés a YouTube-on, meg a Facebookon, és a Diszkos Hit dalával búcsúzunk, kérem szépen itt a Rádió Egyen, hamarosan ez is megjelenik, és jön a klip is hozzá. Ez volt a Diszkos Hit itt a Rádió Egyen, a Szorival intünk pár mindenkinek, Hamvai Pidzsi és DJ Junior. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: vonal. A Rádió Esztégyen a lemez játszóknál Hombai PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guards, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, zseniális DJ-től. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Viki megint zikóban!
1: Neked az a kedvenced, igen.
0: Nagyon, hát meg a hallgatóknak, meg a nézőknek pláne.
1: Jó. Hát nyár van.
0: Így van, jó az idő, isteni a nyár este, Viki nagyon jól néz ki, reméljük, hogy veletek is minden rendben. Tudjátok nézni is a műsort, élőben menjünk az online felületeinken, innentől kezdjük el.
1: Köszönöm szépen, ezért már megérte bejönni, úgyhogy startoljunk is neki a World is Mine Radio Show-nak. Hype-on a háttérben, ezzel indulunk. At the turntables now. Victoria Metzger.

This Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary. World is Mind Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Victoria lemezjátszói mögött. A svéd September adta ki ennek a dalnak az eredeti változatát 2005-ben, aztán 20 évvel később a Side Piece feldolgozta, ez volt a Cry For You. Sziasztok, ez egy Viber üzenet, nézzük a spanyol-portugál meccset élőben, közben titeket hallgatunk. A férjem spanyol, a barátaink pedig portugálok. Hajrá, spanyolok, sok puszi nektek.
1: Mi lehet ott, mi lehet ott?
0: Reméljük, mindenki iszik valamit, ha születik egy gól.
1: Hát igen, igen, engem annyira hidegen hagy a foci.
0: Az ikonikus focisták azért megvannak? Tehát mondjuk ilyenkor az van, hogy drukkolsz, hogy ha Ronaldo van a focipályán?
1: Dehogy drukkolok, Geri, hagyjál már! Dehogy drukkolok, nem, TikTokon szoktam jókat röhögni a Halandon, ezt ugye mondtam itt neked a stúdióban.
0: Nagyon nagy figura.
1: Adáson kívül is imádom, nagyon nagy forma, tényleg igazi viking a csávó, nagyon vicces, és ilyen nagyon-nagyon jó vibe. Meg nagyon szeretem a Ronaldót amúgy, de én általában, vagy a Beckhamet, ugye megnézem az életrajzi filmünket, ilyesmi, de magát a focit azt nem szeretem, bocsássatok meg tényleg. Én inkább a kosarat azt jobban kedvelem, ha már választani kell valami férfi sportot. A férjem miatt, mert ő imádja a kosarat, ő full kosár, minden. Úgyhogy inkább az áll hozzám közelebb. De nyomjátok a meccseket. Igen, igen.
0: És ti is kérdezzetek nyugodtan Vikitől, megtehetitek SMS-ben vagy Viberen. 0623-111-111. Megyünk tovább.
1: Bízony, egy másfél hónapos saját trekkel szeretnék tovább menni. Ugye ez az Éden, itt volt a dal premierje, és képzeljétek el, másfél hónap alatt 910 000 fölött járunk. Azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Mindjárt megvan az 1 millió ilyen rövid idő alatt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, kérjétek egyébként a kívánság műsorba. És hát hallgassátok, meg nézzétek a videoklipet is, nagyon sok melon volt benne, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen másfél hónap alatt ez óriási eredmény is. Köszönjük szépen nektek, úgyhogy jön is Nagy Mogival, Miss Mooddal és velem az Éden, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger. Victoria Metzger. World is Mine Radio Show.

0: Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Rádió Show-ban hétfő este. Mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár jön Viki után szintén élőben 11 és éjfél között. Sziasztok, imádom Viki zenéjét, nagyon tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy szívesen felvenném. János.
1: De várjál, a klipben van rajtam fekete bőrkabát? Vagy hol van? Én már nem emlékszem.
0: Szerintem ez az a fekete bőrkabát, ami pár hete ami volt pár itt hete rajtad, volt. És
1: hát
0: azóta
1: az
0: is viszi a
1: sót. Hát most már mióta meleg van?
0: János, ha kell az a bőrkabát, akkor adj egy árajánlatot.
1: Igen, végül is jön, ledilleljük.
0: Így van. Időnként felteszitek nekünk a következő kérdést. Sziasztok, meg szeretném kérdezni Vikitől, ha veszek otthonra a lemezjátszót meg kontrollert, magamtól meg tudok tanulni DJ-zni? Köszönöm, Krisztián.
1: Hát most mondok egy nagyon-nagyon ékes példát. Erre képzeljétek el, hogy a férjemet megtanítgattam zenélgetni. Ugye
0: láttam.
1: Múlt héten volt a debütje, neki pénteken a rezidenciámon, Siófokon, és képzeljétek el, hogy tök ügyes volt. Ugye blokkokra szedtem neki, összeraktam a mixet nagyon ügyesen. Azt kell tudni, hogy ő egyébként egy rapper, szóval tőle ez távol áll, viszont óriási YouTube diszkós. Tényleg. És minden vágya volt, hogy a saját nagy színpados buliuk után tudjon egy kicsit zenélni, és megtanítottam egyébként őt az alapokra. El tudja indítani, meg tudja akasztani, még loopolni is megtanítottam,
0: wow,
1: képzeljétek el.
0: Az fontos.
1: Úgyhogy, ha ő meg tudott tanulni ilyen alapszinten, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó YouTube videók vannak fönt nagy világsztár producerektől, akár a Laidback Luke-tól, hogy hogyan kell megtanulni zenélni. A mai világban már minden adott hozzá, és ezek a lejátszók, amik manapság kijönnek, már nem az van, mint régen, amikor én a százas lejátszókon tanultam zenélni, hogy semmi se jelzett. Szóval az kb. Olyan volt, mint egy bakelit lejátszó, úgy képzeljétek el. Szóval akkor még nagyon nehéz volt megtanulni, meg ráérezni, de a mai technika az már olyan adottságokkal lát el titeket, hogy nagyon egyszerűen meg lehet tanulni, és az, hogy valakiből jó diszkós legyen, az nagyon sok mindenen múlik, úgyhogy ahhoz nem elég tudni összemixelni két számot, ahhoz a zenei repertoárnak, a stílusnak, hát hogy mondjam, az egész csomagnak nagyon jónak kell lenni, hogy téged mondjuk szeressenek az emberek, vagy visszavárjanak egy helyre, és meg hívjon egy szervező, úgyhogy ez sokkal többről szól egyébként.
0: Igen. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, amiket most Viki sorolt. Ti is nyugodtan kérdezzetek el tőle, SMS-ben vagy Viberen, 0620-311-111.
1: Úgy képzeljétek el, Gerikém, hát a férjem nyomott egy 40 percet.
0: Nagyon komoly, és jó volt, jó buli
1: volt? Jó volt, ügyes volt, de tényleg úgy képzeljétek el, hogy blokkokra volt szedve, és akkor ő indítgatta mindig, megtanulta, hogy melyik lejátszóról hogy kell indítani, effekteket megtanult, ő volt, mondtam, te vagy a Flanger király. Szóval ne tudjátok meg a Crash, a Noise, meg a Filter, és a Flanger az volt a kedvence. Úgyhogy mutatom, mi a noise, az ez.
0: Jó.
1: Ez a crash. És ez a filter. Na, ezt kellett hallgatnom hetekig. De nagyon ügyes volt tényleg, úgyhogy büszke vagyok rá.
0: De jó, gratulál mind a kettőtöknek. Láttam a videókat, tök szép a konyhátok.
1: Köszönöm.
0: Mert jó volt a gyakorlat. Na, menjünk.
1: Jó van, akkor egy saját trackkel, amit a Stadium X-el főztünk közösen. Igaz, azt nem a konyhámban. Sam Gray adja vokálhangot, Armin van Buuren énekesen, Let You Let Me Go, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Victoria Metzger.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary. World Is Mine radio show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt élőben. Ez a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Sziasztok, én nem kérdezni szeretnék, hanem kérni, legyetek itt még nagyon-nagyon sokáig nekem, nekünk, hogy miért, mert imádlak titeket, a hétfő este elengedhetetlen résztvevői vagytok számomra. Puszi nektek, szeretettel, alázattal, imádattal, Andrea.
1: Ó, Andrea, nagyon szépen köszönjük, egy tünemény vagy, maradj velünk sokáig.
0: Így van, mi itt vagyunk minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel a Third Is Mine Radio Show-ban, Viki után 11-től Kollár majd a lemezjátszói mögött, menjünk is tovább.
1: Bizony, ugye alattunk szólt a Fade Away Morgan P-sről, egyébként ez egy Stadium X remix, én nagyon-nagyon szeretem mai napig, és a folytatásban már érkezik is Selena Gomez Marshmallow-val közösen a Wolves-szal, csak itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: gyönyörű nyereste, egy gyönyörű DJ-vel, ez a World is My Radio Show ma este a Rádió 1-en, már mint 11-ig kollár sem csúnya, de Vikire inkább mondom, hogy gyönyörű.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, belepirulok.
0: És képzeljétek el, hogy kollárnak volt egy ilyen villámgyors útja a múlt héten Ibizán, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit újságol majd nekünk 11-től. Neked Ibiza milyen volt? Milyen emlékeid vannak Ibizáról?
1: Hát ugye én nagyon-nagyon sokszor voltam, zenéltem is többször, rezidenciában is voltam a Supermarché eseményen, úgyhogy nekem az egyik legszebb élményem a zenéléseim közül, szóval pont egyszer megszámoltam, hogy nagyjából ilyen 3000 bulin vagyok túl az elmúlt 20 évben.
0: Jesszus Mária, azt a
1: mindenki! Igen, nagyon durva. Pont a Joy címlapom kapcsán volt az egy ilyen kérdés, hogy mennyi bulim volt, és akkor azt megszámoltuk úgy nagyjából. Még jó, hogy a naptáram megvan, ilyen nagyon régre visszamenőleg, úgyhogy nagyon durva belegondolni ebbe, és egyébként ebben a több mint 3000 buliban ott van az ibizás buliknak a száma, amik felejthetetlenek számomra, és nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy ha valaki egyszer elmegy Ibizára, az biztos, hogy a fél szívét ott hagyja, és mindig visszavágyik.
0: De jó, nyugodtan kérdezzetek ám ti is Vikitől, 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Nagyon rövidet szusszanunk, aztán újult erővel folytatjuk,
1: úgy
0: jó?
1: Úgy is van, megyünk tovább.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni. Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Este 10 van, bulizunk tovább, hello mindenkinek, nálunk a hétfő esték is olyanok, mintha hétvége lenne, mondjuk péntek vagy szombat este, hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, bizony, nem adjuk a láb.
0: Így van, úgyhogy gyönyörű a nyár este, tudjuk, hogy nagyon sokan szabin vagytok, nagyon sokan nyaralás közben hallgatok minket, úgyhogy érezzétek jól magatokat, megyünk tovább.
1: Bizony, jön is Kato és a Turn the Lines Off, amit újra felkaptak ugye TikTokon, és hát itt nálunk a Rádió 1-en is, úgyhogy ezzel folytatódik Earth is My Radio Show.

0: Ilyenek nálunk a hétfő esték, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben Metzger Victoria lemezjátszói mögött. Milyen volt a Dunapart Fest Ráckevé meg a Rádió Egy Stage?
1: Hú, nagyon-nagyon jó volt, képzeljétek el, hogy én este 9-kor léptem fel, a második fellépő voltam, és amikor beálltam a pultba, akkor lehettek ilyen 50-60-an, és mire végeztem, tele volt a színpad,
0: úgyhogy
1: nagyjából 10 perc alatt tele lett, és én nagyon meglepődtem. Egyébként tavaly is ugyanez volt, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó fesztivál, és az a legdurvább, hogy én fél órára lakom tőle, szóval hozzám nagyon-nagyon közel van, úgyhogy mindig imádom. Aztán ugye voltam Sopronban is, a Sopron Festen ugye nagy színpadon zenéltem, a Behello előtt, ugye Rádió Egy daytime buli volt, és képzeljétek el, ott is ilyen, nem tudom, 80-100 fővel kezdtem, és tele lett a nagy színpad előtt.
0: Jaj,
1: úgyhogy, ilyenkor ez mindig annyira jó visszaigazolás, hogy basszus, hát azért igen, meg kell őket valahogy mozgatni, meg becsábítani, és ez mindig összejön, akkor ez egy ilyen nagyon jó visszaigazolás.
0: De jó, gratula Viki, és hát hamarosan fesztiválozhatunk még együtt, például a Campus Fesztiválon, aztán a Strand Fesztiválon, Szegeden a színen. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Bizony, és egyébként annyit még elmondanák, ha már szóba hoztad a színt is, hogy ott például a Rádió Egy Stage-en, ugye én évek óta vagyok a színen, Metzger & Friends-el, az első nap, a szerdai, az Metzger & Friends Presents Rádió Egy lesz.
0: Jaj, de jó.
1: Úgyhogy csupa Rádió Egyes DJ, és nagyon-nagyon várom már, és csupa olyan DJ lesz egyébként a Rádió Egyből, akik már voltak Metzger & Friends bulin fellépni, képzeljétek, például a Stadium X is, vagy DJ Junior. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, és most egy olyan trackkel megyek tovább, ami Nagy Boginak készült, és Dashnek a Jó leszek újra című számára remixem, és képzeljétek el, a remix pak már túl van a 700 000 hallgatáson, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm nektek, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. At the turntables now, Victoria Metzger.

Hold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

0: stay sexy, don't give a fuck.
1: Frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Most Metzger Viktória, aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az imént zene?
2: Hát ez Hugel, ugye neki most nagyon berobbant az albuma, és ez is az albumon van ez a track. Egyébként mindenhol az Instán, TikTokon mindenki használja ugye ilyen feeling zenének, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és egy ilyen nagyon-nagyon friss hangzás, szóval nagyon jó húzós groove-ja van, ilyen igazi jó house albumot csinált most, és alapból is nagyon régóta követem Hugelt, nagyon szeretem, láttam azt, hogy hogy formálódott, hogy változott, és szerintem most nagyon jó úton van, és nagyon jó zenéket hoz folyam. Folyamatosan.
1: Abszolút. És lesz egy daytime bulija Budapesten, méghozzá szeptember 18-án.
2: Úristen, igen. És én másnap repülök Németországba fellépni, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz alkalmam még azért elmenni megnézni őt, mert nem tudom még mikor indul majd a gépem, de hogyha nagyon korán, akkor nem biztos. De már azért tudom, hogy daytime buli, de
1: igen.
2: Hát azért...
1: Na, hát, hogy... Belecsúszhat az estére.
2: Hát belecsúszhat, igen, meg hát azért ez a nyár, ez nagyon durva nekem, úgyhogy nem tudom, hogy szeptemberben milyen állapotban leszek.
1: Majd meglátjuk. Metzger Viki, ma esti szettje olyan, mint egy jó hideg gyümölcsös pite a kánikulában. Üzeni Nono a cukrász fiú Pécsről.
2: Köszönöm szépen, Nono. Egyébként még azt hozzátenném, hogy én már láttam amúgy Hugelt meg Vintage Culture-t is Ibizán, úgyhogy azért én nem maradok
1: le. Jó.
2: Nagyon jó. Annyit elmondhatok csak, hogy aki esetleg még nem tudott dönteni, hogy menjen, az menjen mindenképp.
1: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
2: Hát elhajózunk egy teljesen más vízre. Jön Jennifer Lopez David Guettával, ez a Save Me Tonight. Egyébként picit hajazza a Calvin Harris-es Rihanna-s trackre. Ennyi, benye, de hát szerintem ők ezt leboxolják egymás közt mindig.
1: Az biztos.
2: Úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
3: At the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger.

0: A Chemical Brothers és egy fantasztikus dal, 2015-ös az eredeti változata, és 2026-ban újra a reneszánszát éli. A World is Mine Radio Show-t halljátok itt a rádió egyen mellettem, Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Én úgy szeretem ezeket a hétfőket.
1: Én is nagyon, meg az ilyen zenéket is nagyon szeretem, és áldom a Netflixet komolyan, hogy kihoznak nagyon jó filmeket, és például az Apexnek ugye most ez lett a filmzenéje lényegében. Ugye egy elhíresült jelenetben cseng ez a dal fel újra, és annyira jó, úristen, és aki látta a filmet, vagy tudja, hogy miről szól, hogy ugye a főszereplő gyilkos üldözi ugye Charlize Theront. Ugye a go az annyira egy ilyen stílszerű mondat ilyenkor, ugye, hogy és izgulsz végig, és közben megy ezen, erre hype-olja magát ugye a gyilkos. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó film, nézzétek meg, és hallgassátok a Chemical Brothers-t.
0: És tényleg egy különleges film, Eric Bana benne az egyik főszereplő, én azt hittem, hogy ő a főszereplő, és a harmadik percben.
1: Igen, meghal. Jó, mindegy.
0: Bocs, mindenkit, aki még nem látta. Sorry. De jó film, nézzétek meg, tényleg érdemes.
1: Hát én nem hittem el komolyan. Tehát, hogy így én is, úristen, és én Eric Banát imádom, én a Trója óta ilyen nagy crushom az Eric Bana, és hát, atyaisten, így elkezdtem nézni a filmet, jaj, de jó, mondom, benne van, és így akkor nincsen.
0: Ugyanez is, mi fog történni a következő másfél órában ebben a filmben? Nagyon jó a film.
1: Fú, zseni. Tényleg. Úristen, de rég láttam ilyen jó filmet, ami ilyen feszült thriller, de mégis kicsit ez a horror műfajának tényleg ilyen kis momentumai el vannak helyezve a filmbe, de ilyen ízlésesen, nagyon jó tényleg.
0: 0-20-311-111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Viki lassan kezdi a finálét, mert hogy 12 perc múlva itt van Kollár.
1: Bizony, és ha már nagy klasszikus zenékkel megyek itt a World is Mine Radio Show-ban, most akkor jöjjön még egy ilyen, egy zseniális remixben, jön a Two Unlimited, Get Ready For This, csak itt a World is Mine Radio Show-ban.
2: At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Lana Del Rey és a Summertime Sadness Metzger Victoria búcsú trackje, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Milyen lesz még neked ez a hétvégi?
1: Húzós lesz, hát megyek Velencére, az a nagy fesztivál lesz, egyetemi fesztivál ugye a héten, ott egyébként én fogom csinálni az End Show-t a nagy színpadon, úgyhogy most ez a nyár, ez ilyen, hogy nagyon sok nagy színpados fellépésem van, hála jó Istennek, aztán csütörtökön ugyanúgy ezen a fesztiválon az arénán belül leszek Velencén, 10-én a saját rendezvényemet csinálom ugye Siófokon, a Metzger & Friends-et, 11-én pedig szintén Siófokon fogok zenélni, ugyanaz a helyen egy nagy fesztiválon, aztán jövök vissza Budapestre, és egy nagyon-nagyon jó house setet fogok játszani.
0: Fú,
1: a héten bőven elég, múlt héten 7 volt, most 5, szeretnék már kicsit pihenni, de az majd télen meg lesz.
0: Viki, jó bulikat kívánok, jövő héten találkozunk.
1: Úgy is van, jók legyetek, sziasztok!
0: Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszók mellé, és itt is van Kollár.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en!

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Este 11-ben, hello mindenkinek innentől, tehát Kollár a házban, hello Balázs.
2: Jó estét, drága rádió, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Micsoda hétvégén vagyunk túl a rádió egy csapatával, ott voltunk Ráckevén a Dunapart Festen, óriási bulik voltak minden nap, én úgy tudom.
1: És hát hol járt Mr. Kollár múlt héten még a Ráckevei Dunapart Festen kívül?
2: Ezt most a YouTube-os és TikTok-os nézőknek mondom, hogy ott a tévében, Ibizán voltam életemben először, úgyhogy abszolút egy nagyon euforikus mindennapokon vagyok túl, és nagyon élveztem, óriási volt. Majd sztorizunk róla az adásban, maradjatok velünk.
1: Lesz miről beszélni a következő egy órában is, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
2: Témimpal a Dracula jön és megharap mindenkit, ezzel folytatódik a Birdman Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között, mindig Kollár áll mellettem a lemezjátszói mögött. Na milyen volt Ibiza a múlt héten, mesélj, hány napig voltál, milyen helyeken jártatok és kiket láttál?
1: Köszönöm szépen a kérdést, hát elég hardcore-ra fogtuk a figurát, ugyanis 21 órán belül kimentünk és vissza is jöttünk, nem?
0: Tényleg rövid.
1: Igen, nem foglalkoztunk ilyesmivel, hogy szállás meg hasonlók, hanem úgy voltunk vele, hogy mi ezt lehozzuk így is, és egyébként hozzáteszem, le is hoztuk, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. Elképesztően euforikus, katartikus élmény volt nekem, DJ-ként azt gondolom, hogy egy életben egyszer ezt látnom kell, és igazából azt is kimerem jelenteni, hogy aki elektronikus zenét kedvel, vagy unblock a diszkokultúrát kedveli, azt ez életben egyszer látnia kell, ez egyértelmű.
0: Milyen helyeken voltál, és milyen fellépőket néztetek meg?
1: A Usual-ban voltam, ahol láthattam Lost Frequencies-t warm-up-olni Martin Garrix-nek, aztán majd következett egy 2 órás Martin Garrix show, majd utána az éjszakába átmentünk a High Ibiza-ba, ami nekem sokkal közelebb áll a szívemhez, ugye ez a klubosabb hangzás, meg a klubosabb világ, meg atmoszféra, de hát mindkettő óriási élmény volt egyértelműen. Még napközben értünk oda a Usual-ba, ment le a nap, szálltak le a repülők, úgyhogy ugye elképesztő. Tehát pontosan olyan, amire az ember számít.
0: De jó, ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-20-311-111, az az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Megyünk tovább Bob Sinclair és Kies a közösével, I Can't Wait, újra hozzá lett nyúlva a dalhoz, szerintem nagyon jól tették egyébként. Bob Sinclair egyébként óriási figura, szerintem a legnagyobb kretén a szakmában, ezt mindig el szoktam ilyenkor mondani. Ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show, I Can't Wait.
2: A lemezjáték

0: Sport Number One, Hugh Girl, Iman Angel és a Move Into The Sun a World Is Mine rádió showban a Rádió 1-en mellettem Kollár a lemezjátszóknál. Hugh Girl Budapesten lép fel, szeptember 18-án majd egy nappali bulin. Viszont milyen volt a mi bulink, a mi fesztiválunk, ugye a Duna Part Fest a Rádió Stage-en a múlt héten? Hogy érezted magad?
1: Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon megtisztelő volt, hogy nyithattam a Rádió egy Stage-et, a Rádió egy csapatával közösen. Szombaton játszottam 8-tól 9-ig, mondom még egyszer, nyithattam a Rádió egy Stage-et, ami óriási élmény volt. Ez egy abszolút új generációs fesztivál, ez a Duna Part Fest, és egyébként hozzám nagyon közel állnak a magyar vizek és a Duna, hogyha mondhatok ilyet, én abszolút kertes környéken nőttem fel a Duna közelében, úgyhogy nekem így egy külön plusz effort volt ebben, hogy a Ráckevei Dunaparton, a gyönyörű Dunaparton a naplementében játszottam a rádió egy közönségének, úgyhogy elképesztő volt, nagyon szerettem.
0: Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Kollártól, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Megyünk tovább Bob Marley-val, Fisher hozzányúlásával egész pontosan. 2024-es mappában kalandozok, és a Move Into The Sun-ról eszembe jutott, mert szerintem hasonló hangzás. Jamin Fisher Reverb-ben. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show. World Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek itt a Rádió 1-en, lehet mind a kettőt, mellettem Kollár a lemezjátszói mögött, mint mindig, ilyenkor hétfőnként 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz Balázs még egyszer.
1: Hello és hello, köszi drága Rádió 1, hogy ennyien itt vagytok, autóban, YouTube-on, bárhol.
0: Sziasztok, melyik filmet említettétek nem olyan régen még Vikivel? Köszönöm a válaszotokat, írja Tünde. Tünde, Apex ennek a filmnek a címe, a Chemical Brothers Go című dala kapcsán jött fel.
1: Ami, ez mekkora.
0: Igen, aminek az új változata szerepel ebben a filmben, ugye 2015-ös az eredeti dal. Valás, reméljük hamarosan fellépni is mész majd Ibizára, írja Kati.
1: Ó, hát hogyha ez egyszer megadatna nekem az életben, én lennék a legboldogabb. Nem gondolom egyébként, meg amúgy abszolút magyar piac orientált vagyok, hogyha szabad ilyet mondani. De nagyon szépen köszönöm, ezt abszolút bóknak vezem ezt az üzenetet.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetted a Shazamot, vagy használtad a Shazamot sokszor, amit ott voltál a fellépéseken?
1: De hát pont ezt próbáltam ecsetelni nektek is a Wikivel az előbb, hogy ezért tud exkluzív lenni a mai napig Ibiza szerintem, mert ott a DJ-k tényleg kiadatlan ID-ket játszanak, és gyakorlatilag a Shazam se ismeri fel őket, úgyhogy hiába próbálkoztam. Úgyhogy azért is exkluzív Ibiza, mert ott tényleg csak ott hallasz ilyen zenét.
0: Ciao Bazsár, Haligeri ismét, így a megszólítása a következő üzenetnek. Ja. Ma is itt éppenséggel Egerszalókról, a családi nyaralásról. Hogy vagy Bazsalom? Milyen érzés a suli utáni szabadság? Hétvégét várod már? Nagyon megnyomjuk. Az egész ország hallja hát hírét. A nótád természetesen király ma is, de ez nem újdonság. Csókollak pénteken, Tali, örök pattásod Máté.
1: Így van, megyünk a hétvégén egy, hát fogalmazunk úgy, hogy balatoni rezidencián játszom majd, és jönnek velem a drága osztálytársaim is, megígértem nekik, hogy ezt a hétvégét együtt töltjük, úgyhogy világi megmenés lesz, ahogy barátom is mondja.
0: De jó, SMS és Viber számunk 0-23-111-111, megyünk tovább.
1: Maradjatok velünk még egy kicsit, ahogy a dal címe is kéri, Stay a Little Longer, Joel Corey a folytatásban, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: The world is mine. The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.
1: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ez volt már a World is Mine Radio Show. Lassan lepereg az időnk. Szia Balázs, szégyen szemre, majdnem megfeledkeztem rólad. Hihetetlen, mennyire összefolynak most a napok. A mai mix is patika volt. Milyen érzés volt élőben látni Martin Garrixet Ibizán? Szép estét, üdvözlettel Kinga a Münchenből.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy írtál, és a hűségesen itt vagy hétről hétre. Hát Martin Garrix egy ikon, maradjunk annyiban, és ez abszolút átjött abban a két órában is, amit láthattam belőle. Különösen arra gondolok itt most, hogy utána a fotózkodásnál mekkora tömeg gyűlt össze, és milyen mennyiségben, és mennyire akartak vele fotózkodni, és mekkora ováció zengte őt körül. Hát egy ikon abszolút. Nekem egyébként annyira nem a stílusom ez az EDM-es prüttyögős vonal, amit ő képvisel, de abszolút, abszolút egyedi, és abszolút tényleg, tehát sztár, világsztár. És szerintem, aki DJ-ként világsztár tud lenni, azért az nem ügyetlen.
0: Így van, Martin Garrixet egyszer mindenképpen látni kell élőben. Milyen lesz neked ez a hét fellépések?
1: Húha, lesz, abszolút leszek budapesti rezidencián, balatoni rezidencián, ebben a sorrendben.
0: Okay.
1: Igen, ezt köszönöm. Köszönöm a kitüntető figyelmet.
0: Mi is nagyon köszönjük neked ezt az elmúlt egy órát, és nektek, drága Rádió egy hallgatók, nagyon köszi a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ezen az éjszakán is a legnagyobb kedvencek fognak pörögni, és lesz-e felesleges duma? Az például

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regán Lili a folytatásban, aki múlt héten pénteken nagyon erős műszakot csinált, egyfelől két órán keresztül a rádió egy live mixben zenélt, aztán pedig ment is a Dunapart Festre, mert hogy ott is a rádió stage-en állt, és természetesen ezen a héten is találkozhatunk vele többször a mixeinkben. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, a legújabb Regán Lili és a Heal Me, amit indítok.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Tiesto pedig elképesztően cuki volt. Az egyik rajongója szeretett volna találkozni vele, ez sokszor megtörténik, na, de hogy az a rajongó 10 év alatti, és mégis egy fesztiválon van ott, na, az már ritkább. Tiesto pedig kapott is az alkalmon, felhívta a backstage-be, a színpadra, és miután kész volt a szettjével, a fejhallgatóját dedikálva át is nyújtotta neki. Tényleg nagyon cuki volt, a kislány pedig, hát nem kell mondanom, odáig volt a sztoritól. Tiesto jön, az igazi mai sláger a Lélo Itarád.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Gyermek, köztük pedig két ó a fogyadásban. Egy óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és igen, ebben az órában sem állok meg, és ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül. Turn the lights off! Ezt indítom már is.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Live Mix nem csak hétköznapokon, hanem hétvégén is 2 órás. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis most már Kuki is 5-től 7-ig pörgeti mixben az igazi mai slágereket, aztán pedig 7-től 8-ig hozza a kívánság műsort. Én pedig hozom a legújabb kedvencet tőle, az igazi mai slágerek között Kuki, Karner és a Fire, amit indítok.
1: Én pedig Karner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden előadónak szinte van valami extra biznisze. Az előbb zenélő Dua Lipának például könyvesboltja, sőt könyvtára is van. A most következő Joel Corey-nak pedig edzőterme meg, edzős applikációja. Igazi mai sláger viszont nála is óriási. Joel Corey a Galantis és a Stay a Little Longer, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a melóban kitartást. Nagyon fontos, ezen a héten DJ Oti belépőket lehet nyerni a nyári bulira, páros belépő. Amikor szólunk, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió szlogent is. Adjuk az ajándékot, addig pedig hozzuk az igazi mai slágereket egymás után megállás nélkül. Most Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,